0: Nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányok a magyar végvárak védelmében. A magyar történelem egyik legfontosabb és legnehezebb időszaka volt a török hódoltság kora, amikor a magyar királyság területének jelentős része hosszú időn keresztül az Oszmán Birodalom támadásainak volt kitéve. A 16.-17. Században kiépült végvári rendszer fontos szerepet játszott az ország védelmében. A végvárakban szolgáló katonák mellett azonban számos olyan ember is hozzájárult a védekezéshez, akik nem feltétlenül tartoztak a hagyományos értelemben vett katonai réteghez. Közéjük tartoztak cigánymesterek, munkások, kovácsok, fegyverekhez értő szakemberek, illetve egyes esetekben fegyveres szolgálatot teljesítő cigányok is. A végvári rendszer hatalmas védelmi hálózatot alkotott. A 16. század második felére az Adriai-tengertől egészen Erdély határáig húzódó törökellenes védelmi vonal mintegy 120-170 kisebb-nagyobb várból, erődítményből, palánkból és őrhelyből állt. A rendszer gerincét a király által fizetett végvári katonaság jelentette. A végvárak működéséhez azonban nem csak katonákra volt szükség. A várakban és a környezetükben dolgozó mesterek nélkül a katonaság sem tudott volna hosszú ideig hatékonyan harcolni. Szükség volt például kovácsokra, fegyverjavítókra, ácsokra, szekérkészítőkre, építő munkásokra és más szakemberekre is. A korabeli társadalomban a cigány közösségek egyes csoportjai éppen olyan mesterségeket űztek, amelyek a hadsereg számára különösen fontosak voltak. Különösen jelentős volt a kovácsok és a fémművesek szerepe. A fegyverek, patkók, szerszámok és különféle katonai felszerelések javítása és elkészítése nélkül a végvári élet elképzelhetetlen lett volna. A cigány mesterek egy része ezért közvetlenül vagy közvetve kapcsolódhatott a végváriak vellátásához. A történeti kutatások szerint nem volt egyedi jelenség, hogy cigánymesterek és munkások segítették a végvárak és végvári katonák működését. De vajon voltak cigány katonák is? Igen, erre is találhatók történeti adatok. A források alapján egyes cigány férfiak fegyveres szolgálatot is vállaltak, és voltak közöttük olyanok, akik katonaként kapcsolódtak a korszak hadviseléséhez. Egy 17. századi forrás például cigány katonai vezetőt, György Vajda nevű cigányt említ, aki társaságával együtt a lévai prézidium környékén tevékenykedett. Ez azonban egyúttal arra is figyelmeztet, hogy a cigány fegyveresek szerepe nem mindig volt egyértelműen azonos a reguláris végvári katonaságéval. Ez azért fontos, mert a cigányok védték a végvárakat kijelentést nem szabad úgy értelmezni, mintha a végvárak őrségei nagy számban cigány katonákból álltak volna. A végvári rendszer alapvetően hivatásos, zsoldos katonákból állt, és a várak védelmének döntő részét ők látták el.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Mága Bettina az én vendégem. Köszöntelek téged!
4: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, és téged is, Armandó!
3: Nagyon örülök neki, hogy itt vagy, már korábban egy hétvégi beszélgetésben részt vettél közöttünk, amikor Cornélis a vendégünk volt, illetve Lorenzo.
4: Így van.
3: Ugye Lorenzo menedzsel téged zeneileg.
4: Igen.
3: És feljött témaként a hit is, ugyanis a zenéről beszélgettünk, de te megemlítetted, hogy nagyon fontos számodra a hit, és hogy Istennek köszönöd meg mindazokat a dolgokat, amit kaptál az élettől, vagy Istentől. Úgyhogy ezzel kapcsolatosan hívtalak meg most a Trajó című műsorban, hogy beszélgessünk erről, hogy hogy Istennel kapcsolatban milyen a te nézeted, az életed. Mesélj egy kicsit a gyermekkorodról. Gyermekként milyen volt az Isten képed? Hogy nőttél föl?
4: Hát igazából kisgyereknek, furcsa kisgyereknek mondanám magam. Furcsa kisgyerek voltam. Már óvodában is kívülállónak éreztem magam. Sokkal érettebb voltam, mint a velem egykorú gyerekek. Igazából nem szerettem óvodába járni, mert a gyerekeken éreztem, hogy kitaszítanak a furcsaságom miatt.
3: Mi volt a furcsa benned?
4: Hát csendes voltam, visszahúzódó. Gondolom érezték a gyerekek, hogy nem olyan vagyok, mint a legtöbb, ugye? Mert észrevettem rajtuk, hogy mindenkinek volt játszótársa, el voltak, de én úgy ki voltam közösítve igazából.
3: És az Isten képed milyen volt akkor?
4: Hát én már akkor is hittem, meg anyukám úgy nevelt, hogy erősítette bennem ezt a dolgot.
3: Tehát akkor az anyukától láttad ezt a példát, vagy tőle hallottad? Tőle hallottál Istenről?
4: Tessék?
3: Tőle hallottál Istenről akkor, az anyukától. És ez miben nyilvánult meg? Mit csinált az anyukád, vagy miket mondott neked?
4: Hát igazából minden este imádkoztunk. A nevelésemben is ezt nevelte belém, édesanyám. Meg mindent köszöntünk, az ételt, hogyha például egy ebéd volt, vagy egy vacsora.
3: És ez hogyan nézett ki? Tehát akkor gyermekként kaptad ezt az alapot az anyukától, majd nőttél föl. Mikor erősödött meg ez benned, hogy ezt te komolyan gondolod, hogy a te hited az élővé vált, hogy nem csak az anyukád mondja már neked, hanem hogy te tényleg hiszel az Istenbe?
4: Ez igazából ötödikes koromtól kezdődött nálam jobban. Az iskolában ugye voltak énekórák, versmondó, magyar órák, ahol verseket kellett ugye megtanulni, aztán ezekben a dolgokban kiemelkedően teljesítettem, és hát igazából felfigyeltek rám így a tanárok az órákon, hogy szépen mondom a verseket, átélése, ugye a dalokat is szépen előadtam, mindig mindent megtanultam. És igazából így kezdődött ez, ötödikes koromtól. Ugye akkor kezdtem el érettebbé válni, és hát éreztem akkor is, hogy érettebb vagyok, mint a többi gyerek, meg úgy mindig hálás voltam mindenért igazából. Nem vettem semmit természetesnek, hanem éreztem azt, hogy magamban igazából, hogy mindenért hálát kell adni. Nem kell semmit, például egy ajándékot, hogyha kaptam, vagy egy csokit, vagy bármit, akkor mindenért hálát adtam. És igazából így kezdődött el ez nálam. Meg volt egy osztályfőnököm, ugye, aki elkezdett velem foglalkozni.
3: Ez egy ilyen egyházi iskola volt?
4: Nem.
3: Nem, ez egy sima suli volt. Igen, és az osztályfőnök elkezdett veled foglalkozni?
4: Igen, elkezdett velem foglalkozni, és ugye ő elkezdett vinni engem énekversenyekre, versmondó versenyekre, ahol elég jó helyezéseket értem el, általában mindig első-második helyezést értem el, és ő is, ugyanúgy, mint anyukám, támogatott engem lelkileg is, ő nem csak úgy, hogy foglalkozott velem, hogy tanított igazából, és az a hit, ami belém fektetett, ez is erősítette bennem a saját hitemet.
3: Igen, ezek nagyon-nagyon jó dolgok, és akkor így nőttél föl, tehát ez ötödikes korodban volt, ugye?
4: Így van, és ez felfele nyolcadikos osztályos koromig ez így volt végig. Ez a tanárom, ez engem végig támogatott. Ő énektanárom is volt, meg osztályfőnököm is volt. Igen. És ő lelkileg is, meg minden téren foglalkozott velem. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy nem kell ahhoz az embernek vér szerinti családtagja lenni valakinek, hogy meglássa benned a jót, a szépet, a lelki világodat, hanem igazából, hogyha az ember, egy felnőtt ember hasonló értékekkel rendelkezik, és meglátja egy diákban azt, hogy ő is értékes, mint ember is, meg mint tehetség is, akkor nem kell ahhoz vérkapcsolat, hanem igazából egy ilyen például egy pedagógus is ezt meg tudja látni a másikban, csak olyan embernek kell lennie.
3: Amen, amen, ez egy nagyon-nagyon jó üzenet. És aztán cseperedtél feljebb, tödikes korodtól. Te a hitedet hogy éled meg? Te jársz egy közösségbe, vagy templomba?
4: Nem, én nem járok igazából. Én a mindennapjaimban élem meg a hitemet. Én úgy élek, hogy én tudom azt, hogy minden nap velem van a Jóisten. Amikor felkelek, amikor lefekszem. 24 órában minden nap. Meg az áldása tudom, hogy rajtam van, mert azt az ember érzi, azt érezni kell. Szerintem jó, mert én nem ítélem meg azt nyilván, hogyha, sőt, egy szép dolog az, hogyha templomba jár valaki, vagy hogyha egy gyülekezetbe, de szerintem nem szükséges ahhoz, hogy az ember higgyen.
3: Amen. Amen. És akkor te hogy éled meg a hitedet?
4: Hát én elsősorban magamat fejlesztem saját magamban, hiszen szerintem ez a kulcsa mindennek. Mert most tegyük fel, oké, hogy most hisz egy fiatal lányban, vagy egy fiatal fiúban, a családja, a rokonai, de sokszor ez sincsen meg. Sajnos a mai világban észrevettem azt, hogy tisztelet a kivétel, de nem mindenkinek adatik meg, hogy például olyan szülei legyen, vagy egy iskolában olyan tanárja legyen, hogy higgyenek benne, vagy tényleg meglássák azt a gyereket, és képviseljék. Az embernek meg kell tanulni a saját magában hinnie. Szerintem ez a legfontosabb, és ha rátalálunk önmagunkra, akkor közelebb kerülünk Istenhez is. Nekem ez a véleményem.
3: Amen. Innen fogjuk folytatni, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább, és természetesen továbbra is Mága Bettina az én vendégem. Tartsatok velünk!
1: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztolj Karmondó vagyok, ez pedig a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Mága Bettina az én vendégem. Köszöntelek téged!
4: Sziasztok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és téged is, Ármandó!
3: Nagyon örülök, hogy itt vagy. Ugye az előző szegmensben megbeszéltük, hogy hogyan fejlődött az Istennel való kapcsolatod, és hogy hogyan hiszel. És akkor ugye térjünk rá most a zenére, ugyanis a zenében is sok mindent neki köszönhetsz. Hogyan volt a te zenei történeted? Mi a te sztoríd, és mi az, amit Istennek köszönhetsz, vagy miért neki adsz hálát ezért?
4: Kaptam a Jóistentől egy talentumot. Itt van a hangom, ez az egyik. A másik az, hogy az előadói képességem, a harmadik pedig az, hogy tudok saját dalokat írni. És ezt elkezdtem kamatoztatni, mert ugye említettem, hogy általános iskolában foglalkozott velem az osztályfőnököm, és nagyon jó kapcsolatot ápoltunk, és sajnos 8. után, rá 2 hétre a ballagásunk után elhunyt az osztályfőnököm, és akkor elveszítettem egy kicsit önmagamat. Ez az igazság. És nem is volt kedvem úgy énekelni egy olyan, hát egy olyan másfél évig biztos, hogy nem nyúltam a mikrofonhoz, és tudtam azt, hogy ezt nem tehetem meg, mert akkor saját magammal szemben megyek, meg a Jóistennel szemben, amit ő adott nekem tehetséget. És így ezáltal tudtam, hogy harcolnom kell, meg nehéz lesz, de elkezdtem visszatérni a saját utamra. Ez volt középiskolában, ott is volt egy jó fej tanárom, aki foglalkozott velem. Hát nem olyan szinten, mint általános iskolában az osztályfőnököm, de ő is jó embernek mondható. És hát így visszakezdtem találni magamhoz, ott is jártunk ugye versenyekre, vittek ott is versmondó versenyekre, énekversenyekre, ott is jó helyezéseket értem el, aztán pedig elkezdtem ezeket a saját dalokat írni, ugye? És a legelső saját dalom, ugye, aminek a címe a Jók a rosszak ellen című dal, ami ugye arról szól, ugye vannak jó és rossz emberek a világban, ugye, akik hát úgymond harcolnak egymással. Ugye a rossz embereknek az lenne a jó, hogyha a jókat el tudnák téríteni a rossz irányba, a fényüket ki tudnák oltani. És ugyanúgy, ahogy az Isten az ördöggel, ugye a gonosszal megmérettetett, ugye a dalomban ezt kifejeztem, hogy harcolni kell, nem szabad, hogy a rossz emberek elnyomják a jókat. Tudom, hogy nagyon nehéz, tudom azt, hogy nehezebb jó embernek lenni, mint rossznak, de döntés kérdése. A döntés pedig a mi kezünkben van. És ha legyünk igenis erős emberek, ne hagyjuk, hogy elnyomjanak minket, ki kell állni saját magunkért. Az ember persze nyilván vannak gyengébb pillanatai, van, amikor elgyengül, de az a lényeg, hogy mindig találjunk vissza a jó útra. Nekem ez a véleményem. És ez ugye a dalomban is megnyilvánul, mert ugye van egy olyan mondatom benne, hogy megyek, nem hagyom, hogy eltérítsenek, a saját utam járom, végigviszem. Higgyetek ti is emberek saját magatokban, sikerülhet bármi, ha jó Isten ott van.
3: Amen. Amen. És hogy kezdted el a zenét?
4: Hát igazából jött egy ilyen inspiráció, hogy hát mondom, megpróbálkozok ezzel a dalírással, kipróbálom ebben is magam, ne csak énekeljek már. Gondoltam egyet, leültem szépen egy papír elé, fogtam a tollacskámat, csináltattam magamnak egy zenei alapot, ami az én fülemnek tetszett, és így elkezdtem rá ugye a szöveget írni, aztán meg kitaláltam rá egy dallamot, és hát igazából bementem a stúdióba, ugye a szöveggel és a dallammal, és így felénekeltem a stúdióban igazából, és így felvettük, így született a legelső dallam, a Jók a rosszak ellen című dal.
3: És miről szól ez a dal igazából?
4: Hát ez ugye arról szól, hogy ugye harcol ugye a Isten és az ördög, ugye az emberek is ugye a jók a rosszak ellen, arról szól, hogy ugye nem szabad feladni az álmainkat, menni kell a saját utunkon, nem szabad, hogy letérítsenek a saját utunkról, hinni kell az embernek saját magába, ugye, meg ugye a világról szól, hogy hazug a világ, képmutatás van, érdek van mindenfele, ugye én ezt látom, és megszólítom az embereket, hogy mire jó ez, hogy vegyék már elő az eszüket, hogy ennek nem lehet jó vége semmiféleképpen.
3: Nagyon-nagyon jó. Nagyon sok sikert kívánok neked a továbbiakban. A jövőbeli terveid azok mik? Mit tervezel a jövőben így?
4: Hát igazából én nagyon szeretnék híres előadó lenni, ez az álmom, meg mellette még szeretnék a zeneszerzéssel is foglalkozni.
3: Hát elírod a szövegeidet, meg a zenéidet?
4: Hát így Lorenzónál nem, de egyébként vannak saját dalaim, amit már írtam, ami még nincsen kiadva, de képes vagyok rá, igen. Meg ugye van, ami már megjelent YouTube-on, mint saját dal, de így Lorenzónál még nincsen kiadva saját dalom.
3: Hát ez nagyon-nagyon csodálatos. És az Istennel való kapcsolatodban mik a jövőbeli terveid?
4: Hát mindenképpen szeretnék a hitről is írni majd, Sőt, mikor papom elhunyt, akkor írtam is egy hittel való kapcsolatos tartalmú dalt, amit még szeretnék majd kiadatni. Meg ugyanúgy élni az életemet, fejlődni Isten által, Isten hitével, a jó úton maradni, ezt megtartani. Tudom, hogy nehéz, de nem lehetetlen. Úgyhogy igazából ennyi. Majd időben szeretnék saját családot alapítani, hogyha majd lesz egy olyan párom, aki hasonló értékekkel rendelkezik.
3: Amen.
4: Mint én. És igazából ennyi. Ugyanazt átadni majd a gyerekeimnek, amit én képviselek az Istennel való kapcsolatomban is.
3: Nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál velünk, és megosztottad velünk ezt a mai nap folyamán.
4: Én köszönöm szépen a felkérésedet, Armando.
3: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk műsorunkat, most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, és aztán folytatjuk tovább egy következő vendéggel. Köszönöm szépen, Betty, még egyszer.
4: Köszönöm én is.
1: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Latinovics Róbert, illetve Adrig Adrián az én vendégem, köszöntelek titeket.
5: Mi is köszöntünk, Isten áldja.
3: Nos, ez egy rendhagyó alkalom, hiszen nem gyakran szoktak ketten lenni. A vendégeim, általában egy ember szokott itt bizonyságot tenni, ti azonban ragaszkodtatok hozzá, hogy ketten tegyetek bizonyságot, hiszen nagyon különleges a kapcsolatotok, nagyon beleavatkozott Isten az életetekbe, de ne rohanjunk ennyire előre. Kezdjük a legelején. Robert, te hogyan nőttél föl, és gyermekként milyen volt az Isten képed gyerekként?
5: Hát én gyermekként egy 7 gyermekes családba születtem bele, 5. egy édesapától és egy édesanyától, és hát mind a kettő szülőnk, az egyik a anyai, anyánk óvónő, édesapám középiskolai pedagógus volt, tanár, gépészmérnök, és ráadásul még templomba orgonán játszott, kántorként volt ő az életünkben, meg ebbe a terepbe, hát így nőttünk föl, hogy ő ezt kapta, tehát ő neki ez volt a hivatása. Tehát sok mindennel foglalkozott, meg mellette minket nevelt gyerekeket.
3: Adrián, köszönöm a válaszodat. Adrián, neked milyen volt a gyermekkorod és gyermekként az Isten képed?
6: Hát nekem gyermeki hittem az volt, de se katolikus, se református, semmilyen egyházba nem neveltettek, mert ugye egyrészt édesanyám egy éves koromban elvált a férjétől, és nyomósoka is volt rá. Másrészt csalódott a reformátusba, és mivel a nagyszüleim a református nagymamámat elvette feleségül, ugye a katolikus nagyapám mind a két egyház kirúgta őket, az esküvő, az teljesen máshol történt, és ebbe a millióben nőtt fel a család. Hitük az volt, de igazából nem voltak cseh-templomba járók, édesanyám meg nem akarta, hogy amiben ő csalódott, abba nevekedjek fel. Ezért tulajdonképpen én egyetlen egy egyházhoz se tartoztam, amiért egyébként én nagyon hálás vagyok, mert így az Istent a maga valóságában tudtam megismerni, nem pedig valamilyen vallásos ferdítés által. Tehát gyermekként gyermeki hittel nőttem fel. Anyukám igazából a kommunizmusban volt ugye tanár, és ezekbe az eszmékbe, izmusokba ő hitt, mert ő szerette az embereket, és tulajdonképpen úgy fogta fel, hogy ezek az

0: a fennálló vallásokban a csalódott, pláne a nagyszülőknél ez az ellenségeskedés a két egyház között, ez nagyon kimutatta a foga fehérjét, és ezért ők így nem is foglalkoztak ezzel soha többet, hanem a család nagyon fontos volt számukra. A nagyapám volt az, aki apaképet mutatott az életbe, és én nagyon hálás vagyok neki a mai napig is. Hát már az Úrnál van. Tehát amikor én megtértem, az egy csoda volt tulajdonképpen. A Berecki Sándor gyülekezetébe vitt el valaki, és igazából én csak koncertet akartam látni, de úgy megérintett az Isten jelenléte. Hát ugye ő egy karizmatikus pásztor, mai napig is, és ott megérintett az Isten hit, és én tulajdonképpen az igazit ismertem meg 23 éves koromban, egyetemista voltam akkor, és az igazival találkoztam rögtön életemben. Előtte meg gyermeki hittem, azért volt hittem, mert hittem, hogy mivel fizika-matek szakos tanár vagyok, hittem, hogy valaminek ezt a világot be kellett indítania, valaminek mozgatnia kellett, valakinek meg kellett teremtenie, mert olyan csodálatosak a fizika törvények, hogy azok csak úgy maguktól nem jöhettek létre, amelyek leírják a világnak a működését.
1: Na, ez egy nagyon-nagyon csodálatos alapotok volt. Akkor lényegében, Robert, neked is volt azért a családban olyan, aki az egyházban tevékenykedett, és a te életedben pedig egy másfajta szemszög volt, azért nem egy ilyen vallásos, ugye, Adrien? Hogyan halad tovább az életetek? Mikor találkoztatok ti, illetve Adrien ezt már félig megválaszolta, de Robert, te mikor találkoztál az élő igaz Istennel?
2: Hát én bennem mindig is megvolt, hogy valahol Isten, mivel a szüleim között volt különböző okok miatt nézeteltérés, és hát a békesség kedvére akkoriban még bíróság létezett, széllyel választották őket, tehát mint sok gyermekes családba felnőtt, ez nekem nagy törést okozott, hogy hát én Istent szeretőnek képzeltem el, aki már tudom ma, hogy Istennek a megjelentése, hogy Isten maga a szeretet, azóta tudom, mert bemutatkozott nekem személyesen, mint minden embernek bemutatkozik, mert ő a valódit, az igazit akarja adni az embereknek, nem egy ilyen képmutatót, nem az, hogy nézd oda, anyád, apád által megszülettél, de valójában én akartam, hogy te megszülessél itt a földön. Ez ma azóta kijelentetett számomra. Úgyhogy akkor hát így Hajdú megyében laktam, és akkor Pest megyében Taksonyban fölköltöztünk, és azóta hát én kerestem félig mentig az Isten, de rockkoncertektől kezdve nagyon sok helyre elmentem, ittam, italoztam, stb. Hát kerestük ott barátainkkal együtt az életünk értelmét, és egyszer csak én egyik alkalommal, mikor hazafelé utaztam, kb. 28 éves lehettem, a Héven, Közvágóhídon velem szembe éppen leült egy hölgy, és akkor összenéztünk, és utána lehajtottuk a fejünket, de ez kétszer-háromszor megtörtént, és ő magában így volt vele, hogyha egyszer még ránézek, akkor elmondja nekem, hogy ő találkozott az élő Istennel. Tehát úgy valami érdekel, ami nála van, úgy néztem, nem úgy, mint általában mások nézték őt, és akkor azt mondta, te figyelj, én találkoztam az élő Istennel, így meg így, és elmondom neked, hogy megtértem. És ez felém egy olyan kisugárzást adott, ez a bizonyságtevés, hogy én azt mondtam, nem voltam alapjában véve ilyen

0: sokat, hogy ez az öröm, képzeld el, Armando, ami az öröm a bizonyságtevés közben belőle kiárat felém, én azt mondtam, hogy tényleg, te ateista létedre, élőisten, hát ez, ennek utána kell járnom. De ez csak így magamban lepörgött, és akkor mondom, jól van, ha te neked ez ilyen örömöt okoz, akkor nekem kell. Kell, mert én nem szeretném búbánatosan ilyen hol örömben, hol bánatban, stb. Leélni az életemet. És amikor Isten beköltözött az életembe, megérintette a szívemet, akkor már az események nem úgy zajlottak az életemben, hogy na most akkor egy filmet megnézek, akkor de kár, hogy vége van. Nem. Azt adta belém, hogy ami keresztül mentem, ú, de jó, hogy ebbe is részesülhettem. Tehát egy olyan pluszt adott mindig minden esemény, mert valami jót mindig kihozott nekem belőle. Tehát ő akart velem foglalkozni, és én azt tapasztaltam, hogy jaj, de jó, most már tudom, hogy miért vagyok itt a földön. Miért kell élnem. Uh-huh. Mert tényleg valakinek fontos vagyok. Igen. És ez nem egy ember, aki megmondja nekem kívülről, hogy te Robi, ezt csináld, így csináld, úgy csináld. Meg akkor én is kitaláltam történeteket magamra nézve, hogy majd ezt fogom csinálni, azt fogom csinálni. Azóta már tudom a salamoni kijelentés által, hogy sok jó dolog látszik az ember szeme előtt, de vége annak a halálba megy, tehát annak befelekszik. Én is mindezt kitaláltam, és azt mondtam, hogy én már nem akarok semmit se kitalálni magamtól, találja ki nekem az a személy, aki azt akarta, hogy itt legyek a földön. Az Isten maga.
1: Igen.
2: Amen.
0: Így találkoztam vele, ez volt a első komoly élményem vele, és akkor innentől kezdve hát mindig úgy természet fölötti módon hozott bennünket össze az Isten, mert én azt is megfogalmaztam neki, hogyha én egyszer családot akarok, nem akarom elrontani, de ha rossz az életem, akkor csak rosszat tudok adni másoknak. Nekem olyan társam lesz, aki szintén az élő Istent akarja, tehát többet akar, mint amit életében eddig megtapasztalt, akkor jó úton vagyunk, mert mind a ketten valami hasonlót akarunk, és nem rontást akarunk továbbadni gyermekeink életébe, vagy egymás életét elrontani, hogy ez egy válásba torkoljon, mert ennek nincs értelme. Azt fogalmaztam meg, hogy ez így értelmetlen az egész, de ettől valami több kell, ezt már gyerekkoromban is tudtam, hogy jó, eljárunk templomba, meg pásztorjátékot eljátszunk, nagyon szép élmények voltak gyerekként, de valahogy boldogabbnak láttam a hitetlen szülők gyerekeit, a barátaimat, hogy felhőtlenül élik az életüket. Mi meg itt azért ilyenek történnek, hát valakinek ez így nem tetszhetett. Én ezt nem fogadtam el, hogy ebben részesülök, és addig-addig még csak megmutatta magát Isten, hogy igenis, jó gondolod, hogy ettől több is van. Majd én mutatok neked utat. Na, te saját elképzelései alapján éld a földi életedet, majd én mutatok neked utat.
2: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most elmegyünk, meghallgatunk egy szép dicsőítődalt, aztán folytatjuk a beszélgetést tovább. Tartsatok velünk!
3: Ez a Trájó, a 100.3 Rádiódik egyházi műsora. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben a műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezésre van szükség. Ennek érdekében javaslatcsomagot dolgoztak ki. A végleges döntés a 2027-es költségvetés tárgyalása során születhet meg, közölte a belügyminiszter a közrádión. Posvai Gábor szerint a javaslatcsomagot a belügyi érdekegyeztető tanácson már a szakszervezeteknek is bemutatták. Tartalmazni fogja a 2008 óta változatlan illetményalap emelését és a különböző szintek közötti differenciálás lehetővé tévő pótlékok növelését. A jelentős létszámhiánnyal küzdő települések régiók esetében pedig alkalmaznák a preferált települési pótlékot is, amelyre a jogszabály ugyan lehetőséget adott, de korábban senki nem használt. Mától pénztárgép portál néven érhető el a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábbi KOBAK portálja, közölte a NAV csütörtökön az MT-vel. Az új név egyértelműbben jelzi a felület szerepét, itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, valamint itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugtaadatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti, a korábban létrehozott felhasználók, beállított jogosultságok, hozzáférések és a portálon elérhető adatok változatlanul megmaradnak. A magyar vendégek és a vendégéjszakák száma egyaránt 7%-kal növekedett Horvátországban az év első 7 hónapjában, közölte a Horvát Idegenforgalmi Közösség budapesti képviselete. A közlemény szerint az előzetes adatok alapján július végéig közel 440 ezer magyar turista összesen mintegy 2 millió vendégéjszakát töltött Horvátországban. A tavalyi erős év hasonló időszakához viszonyítva ez 7%-os növekedés. Júliusban a bővülés még dinamikusabb volt, az érkezések száma 8, a vendégéjszakáké 7%-kal nőtt a tavalyi hasonló adathoz képest. Közös javaslatokat dolgoznak ki a szociális krízis kezelésére a leginkább érintett fővárosi kerületek, közölte Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook oldalán. Beszámolva a városrészek polgármestereivel, a budapesti közbiztonsági és szociális helyzetről tartott egyeztetésről. A bejegyzéshez mellékelt fénykép szerint az egyeztetésen a főpolgármester mellett jelen volt a 6., 7., 8., 9. kerületi polgármester és a 13. kerület alpolgármestere. A főpolgármester kiemelte, a mély szociális válságban gyökerező jelenségek, mint például a közterületeken is megjelenő drogfogyasztás, a palackozás okozta problémák, az ezekkel is összefüggő közbiztonsági gondok okkal foglalkoztatják a budapestiek jelentős részét, köztük kiemelten a belső kerületekben élőket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbá is Lantinovics Róbert, illetve Lantinovics né, Hadrig Adrien az én vendégem, köszöntelek titeket.
4: Szervusz,
5: Armando.
3: Nos, ott hagytuk abba az előző szegmensben a beszélgetést, hogy arról beszéltetek, hogy hogyan nőttetek föl, hogy ismertétek meg Istent.
5: Ja.
3: Azt követően, mikor megismertétek Istent, hogyan haladt tovább az életetek? Onnantól kezdve elkezdtetek járni egy közösségbe, vagy olvasni kezdtétek jobban a Bibliát, vagy változott valamilyen irányba az életetek? Tehát az Isten képetek megváltozott akkor?
4: Hát nekem gyökeresen, mert ugye én nekem nem is volt Isten képem. Én csak abba bíztam, hogy lennie kell egy teremtőnek, Ha bajban voltam, ugye mindenki imádkozik, ahogy szokták mondani, zuhanólap repülőn nincsen hitetlen, de ez nem az volt. Tehát nekem az Isten szabályosan, mint egy kellő nap a sötétségbe bejött az életembe, és élő eleven kapcsolatom lett vele. Pláne a nyelveken szólás után ez nagyon kierősödött. Nyilván a Biblia olvasás az rendkívül, hát nálam a nulláról indult teljesen. Tehát nekem onnét indult az egész. És az volt a csodálatos benne, hogy addig például a matekot, fizikát se értettem annyira, és még az is átvilágosodott, például vizsgára is jobb felkészültséggel tudtam menni, és már akkor ugye az államvizsgák voltak, és boldog voltam. Tehát az, hogy Istennel vett közösség boldoggá teszi az embert, az egy más dolog, hogy utána ugye meg is szentelődik, tehát a viselkedésemben óriási változás lett, a szüleimmel jó lett egyből a kapcsolat. Ugye nekem elváltak a szüleim, és későn 18 éves voltam, amikor most a apám, egy volt tanárom, elvette édesanyámat feleségül, eleinte nem jó volt a kapcsolat köztünk, nem tudtam apának ugye igazából elfogadni, annak ellenére, hogy láttam, hogy egy jó házasság, de miután megtértem, utána őt is el tudtam fogadni, és ennek nagyon örült. Lett egy nagyszerű apaképem a személyébe, és édesanyámmal is sokkal jobb lett a kapcsolat. Egy csomós régi sebb begyógyult, tehát szinte megújult az életem. Nem voltam már többet gőgös, felfúvalkodott ember, az se, hát ugye a tanároknál van egy ilyen, hogy mondjam, pláne egyetemi végzettségeknél van egy ilyen, hogy kicsit, hogy mondjam, az embereket lenézik. De ez is természetesen megváltozott. Jobb is, most is szeretem az embereket, és tanítok, és ebbe is nagyon jó az Istennek a jelenléte, mert megérzik, hogy lehajol az ember, segíti a másikat. És ami még fontos, hogy a jellememet is formálta, és az emberekkel vett kapcsolatom is más lett, sokkal jobb. És érzek egy állandó jelenlétet. Az Istennek a állandó figyelő szemét, hogy ő rajtam tartja az ő szemét, vigyázz rám, érzek egy állandó szeretetteli jelenlétet a mennyei atyától, aki az egész világ mindenséget, az egész univerzumot teremtette, az összes benne lévő anyaggal, az összes benne lévő lélekkel, az összes benne lévő élőlénnyel, amely csak létezik. Szóval ez kiteljesíti az ember életét, és egy biztonságot érzek az Isten szeretete által az életemben.
3: Amen, ez egy nagyon csodálatos dolog. Robert, neked változott utána az életed? Tehát elkezdtél közösségbe járni, vagy bármi ilyesmi?
5: Igen, igen, változott. Hát én úgymond akkor nagy ébredés zajlott a 80-as években, 90-es évek elején, és akkor egy újságban, helyi újságban megláttam, hogy az iskolában rendeznek ilyen kis házi csoportrendezvényt. Egy nagy gyülekezetnek a kis csoportja helyi szinten is tart összejöveteleket, egy szál gitárral a testvér, aki még prédikált is utána, vezette a csoportot, és akkor a Bibliából felolvasott, és külön-külön mindannyiunkért imádkozott, és beszélgettünk, imádkoztunk ki, hogy tudott, meg elmondtuk, hogy én első alkalommal, amikor ott voltam, hogy kerültem oda, láttam az újságba, és akkor gondoltam egyet, hogy megnézem őket, úgy itt a kíváncsiság, hogy na akkor helyi szinten mi van, mert már hallottam bizonyságot, hogy az emberek élete, hogy meg tud változni, és ez engem is érdekelt, mert én nem akartam ugyanaz maradni, úgy hát az ember éli az életét, és mindig valamit szeretne, valami többet, mást, fejlődést, növekedést az életébe tenni másokért, mert ha Isten bemutatkozik, akkor hogy ő mennyire jó hozzám, akkor azt nem élhetem le egyes egyedül, hanem emberek közé kell kimenni, és akkor ott vinni ezt a jelenlétet, amit kaptam, és ott mondták, hogy akkor elmentünk nagy gyülekezetbe, és Bibliát rendszeresen olvastuk, imádkoztunk, és így fejlődések történtek a hitéletembe. Hát közben újra többször is, de úgy, hogy mi emberileg nem terveztük. Meg volt a bemerítésem is. Tűzkeresztségen is átestem Istennek a első számú ajándékát, a nyelveken szólást is újra összpozott bennünket, aki először nekem bizonyságot tett azzal a hölgyel, aki most mellettem ül és tesz bizonyságot arról, hogy ő is hogy fogadta el Istent, és hát annyira meglátta rajtam, ő is szeretett volna házasságot kötni egy istenfélő férfivel, és azt mondja, ezt a változást, amit nálam meglátott, azt mutatta neki Isten, hogy ő lesz majd a ő párja, mármint én. És akkor így én is láttam rajta, hogy Isten még mennyit munkálkodott az életében, és hát mondtam, hát nem tudom, bizonytalan voltam, de mondta a házi csoport vezetőm, hogy menjek haza, és imádkozzak otthon, hogy Isten mutassa meg, hogy ki lesz majd a jövendő belém, mert én talán már említettem, vagy ha nem, akkor most mondom, hogy én csak úgy voltam hajlandó, ha szintén egy úton járunk, ketten megegyezünk, és Isten szolgáljuk mind a ketten.
3: Innen fogjuk folytatni. Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk ismét egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább. Tartsatok velünk!
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Lantinovics Robert, illetve Lantinovics Né, Hedrig Adrián az én vendégem, köszöntelek titeket.
5: Mi is köszöntünk, Isten áldjon.
3: Ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy már kezdtünk kanyarodni a Lamour felé, hogy ti hogyan is jöttetek össze, de előtte említettetek egy olyat, hogy megkaptad a nyelveken szólás ajándékát. Ez pontosan micsoda?
4: A nyelveken szólás, ugye, ahol megtértem, ott elmondták, ugye, hogy van a megtérés. A megtérés az, amikor az ember a szívébe fogadja Jézust, amikor megbánja bűneit, elfordul a bűnös életétől, és Istennek adja életét. Ez az első lépés. Utána van egy olyan, hogy bemerítés. A bemerítés az, amikor az óembert benn hagyjuk a vízbe, és az új ember feltámad, és ez egy fontos lépés. Ezt a két lépést tulajdonképpen az ember végzi el. Tehát a megtérést is, és a bemerítést is, bár ott már az Úr nagy erővel benn van. Tehát a megtéréskor az van, hogy én megvallom a bűneimet, elfordulok, az Úrnak adom az életemet, kinyitom a szívemet, az Urat a szívembe hívom. Ez megtörténik, ezt igazából én végzem el, illetve a mellettem lévő imádkozó pásztor, aki segítségem és elvezet ebbe az útba, de ez emberi út. Az Isten elfogadja. Már utána voltak válaszok az úrtól. A következő lépés, mert megint az viszont a gyülekezet is kell, amikor már bemerítés történik, és előtte egy nagy böjtöm volt, mert hát, igazából nem az a lényeg, hogy egy veszek, meg alámerülök, hanem tulajdonképpen Jézus kereszt halálába bemerülök, és feltámadásába feltámadok az új életre a vízből, és az óember ezzel megerőtlenül, és tovább megy az életembe az Istennek a megszentelő munkája. Ha az Úr elfogad, ez viszont teljesen az Úrtól lesz, akkor, ahogy az apostolok cselekedetében le van írva, a sebesen zúgó szél, a pünköst, amikor megtelének Szent Szellemmel, kettős lángnyelvek megjelennek fejük fölött, és elkezdenek számukra ismeretlen nyelven beszélni Istennek hatalmas dolgokat. Tehát ez benne van a Bibliában. Ezt megmutatták nekem, hogy őszinte legyek, én bemerítés után, hát volt, aki két évvel utána kapta meg, kézrátétel nélkül, volt, aki így, volt, aki úgy. Bemerítés után egyik reggel, ez 8. nap volt, emlékszem, szólt egy hang, hogy mi lenne, ha ma megkapnád a Szent Szellem kerességet. Hát mondom, Uram, én még méltatlan vagyok. Erre megszólalt még egyszer a hang, de örülnél neki? Mondom, hát igen. Na. Ez volt a válaszom, és akkor aznap én nekem egy olyan emberhez kellett bemennem ügyet intézni, emlékszem rá, aki senkinek semmit nem intézett el, és bevittem a papíromat egyetemi titkárnőnek, föl is volt háborodva, késve jöttem, ezt már nem biztos, hogy el tudja intézni, hogy tovább tanuljak, stb. És én azt éreztem a szívemben, hogy ez az ember szenved. És ahogy ott közben szigott, én azt éreztem a szívemben, hogy ezért imádkoznom kell az emberért, mert valamiért szenved. De nem tudtam, hogy miért szenved. És elkezdtem próbálkozni, imádkozni, és egyszer csak betöltött a Szent Szellem, és elkezdtem sutyorogni idegen nyelven, én is meg voltam döbbenve, és a hölgy rám nézett, elmosolyodott, és azt mondta, mindent elintézek magának, és elkezdett futkosni, és kiderült, hogy elmúlt az évekig tartó fejfájása. Meggyógyult. Na most ez egy csodálatos dolog volt, megpróbált elintézni, és amúgy sikerült is neki az ügyeimet elintéznie, és akárhányszor így nyelveken imádkoztam, és többen meggyógyultak mellettem azóta is. Ez egy természet fölötti dolog, amit maga az Isten ad, tulajdonképpen igazolja, hogy tényleg elfogadott, és tényleg megtértem. Ezt később a Bibliában találtam meg, mert ugye akkor fogadták el a százados megtérését, meg a családjának a megtérését Péter apostol levelében, de a apostolok cselekedetében van elírva Péter apostolnál, hogy akkor fogadták el, miután hallák ők nyelveken szólni. Hallák a családot nyelveken szólni, és akkor mondták, hogy na hát akkor a nemzetekre, a pogányokra is kiöntetett a Szent Szellem. Akkor fogadták el a zsidók, hogy azok is megtértek. Tehát ez egy jel egyébként, annak a jele, hogy Isten elfogadja az embert, és egy hatalmas természet fölötti csatorna nyílik a nyelveken szólással meg. Az Isten felé imádkoznak kimondhatatlan esedezésekkel.
6: Igen.
4: Például olyan, hogy nem tudod, hogy miért kell imádkozni a másikért, mint ahogy itt is az történt, mert szenved valamiért, és nem tudod miért, de a Szent Szellem azt tudja. És lehet, hogy egy teljesen más nyelven imádkozna ki. Lehet ez akármilyen nyelv, akár szuahéri is lehet, de érthető nyelvről van szó, tehát nem egy zagyvaság, és csodálatos erővel hat.
3: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább. Tartsatok velünk!
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hit életben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbá is Rantovics József az én vendégem, illetve Hadrig Adrián az ő felesége. Köszöntelek titeket!
5: Üdvözlünk mi is! Szerbusz, Isten áldjon!
4: Szerbusz!
3: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy a nyelveken szólásról beszélünk, és egy jó kis bizonyságot tettél egy csodáról is, ami megtörtént az életedbe, Adrián. Illetve előtte, Robert, említettél egy olyat, hogy neked nagyon fontos volt az a párválasztásban, és most még nem menjünk bele annyira a történetbe, csak abba, hogy miért volt fontos neked az, hogy hívő legyen. Tehát amikor még nem is ismerted a párodat, ugye, aki most melletted ül, a feleséged, nem tudtad, hogy ő miért, vagyis nem tudtad még, nem tudhattad, hogy egy nap ő a feleséged lesz, de nagyon igen, fontos volt számodra az, hogy keresztény legyen majd a jövendőbeli feleséged. Miért volt ennyire fontos ez számodra?
5: Ez egy nagyon jó kérdés, teli találat. Hát azért volt nagyon fontos, mert én is, mint nagyon sokan beleszülettünk ugye egy családba. És ott a családban van anya, meg apa, és vannak gyerekek. És hát az, hogy egy boldog idillbe beleszületik az ember, és akkor eltelik 10 év, 20 év, vagy 30 év, kiknél mennyi, és akkor ilyen dolgok történnek, hogy válás. Hogy a szülők külön kerülnek. Hát a gyerek meg ott néz minden ő a moziba, hogy most mi is van, egyik ez volt, most meg már más van, nem szeretik egymást, külön élnek, és akkor velünk meg mi lesz, hogy lesz. Hát most ezt adjam tovább, ha a családot szeretnék, ezt adjam tovább én is a gyerekemnek, hogy a gyermekünknek, hogy majd mi is elválunk legfeljebb, így induljunk bele egy házasságba. Én ezt annyira nonsensnek tartottam, és visszataszító volt számomra, hogy ilyet én nem tudok képzelni, hogyha nekem gyerekem lenne, hogy én azt mondanám az édesanyjának, hogy jó van azért, mert valami probléma történt, holnaptól már nem foglak szeretni. Hát az Isten nem így érintett meg engem, ő örök szeretet, ő maga tökéletes szeretet, ő nem azért hoz össze embereket, meg az eseményeket nem úgy intézi, hogy abból kára legyen az embernek, hanem ha ő teremtett világot, meg föntartja ezt a mindenséget, akkor ebbe is van joga, lehetősége, meg képessége, hogy meg tudja tartani az embereket egymás mellett. És én arra gondoltam, hogy hát én ezt szeretném továbbadni a gyerekeknek, és ezt a tradíciót, amit mindketten kaptunk, ezt valahogy törje meg az Isten az életünkbe, ne engedje meg, hogy a mi életünk ilyen legyen. Ha én abba hittem, hogyha lemondok a saját elképzeléseimből, és leteszem úgy a földi sorsomat, mert azt mondja az élő ége, hogy ha valaki az életét a földön meg akarja tartani, az elveszíti az örökké valóságra. Aki pedig az örökké valóságba meg akarja tartani, az a földi életébe veszítse el. Tehát adja halálba az énjét. Ez nem azt jelenti, hogy meg kell semmisülnünk, hanem az egónkat adjuk oda az élő Isten kezébe, hogy ő formáljon minket olyannak, ami ennek eredetileg megalkotott, elképzelt. És ne mi magunk szerint találjunk ki dolgokat, mert mi csak beleszülettünk valamibe. Nem mi találtuk ki ezt a földi életet, meg se saját magunkat. Hát eleve, ha jól megnézzük genetikailag, egy nem tudom én hányszoros mikroszkópikus nagyító alatt lehetne csak azt a sejtet meglátni, amin keresztül az anyánk méhétől fogva erről beszél is a Szentírás, hogy már akkor ismert, megformált, bent ott, és ez így jött létre, ez az emberi élet. Azt mondta az első embernek, hogy sokasodjatok, szaporodjatok, és hajtsátok uralmatok alá a földet. Nem embertársainkat kellett az uralmunk alá hajtani, hanem a földet, az élő állatok fölött, növények fölött, stb. Kellett uralkodni. És én, nekem ezért volt fontos, mert én azt mondom bárkinek, hogy amit az írás mond, hogy bocsássatok meg egymásnak, meg lehet bocsátani, bocsánatot lehet kérni, vételni tudunk, emberek vagyunk, tehát el tudunk esni. Tehát Isten azért van ott, nem azért, hogy akkor jó nagyot belénk rúgjon, hanem elemel minket bármelyik elesésünk por, hogyha mondjuk elkövetünk olyat, ami neki nem tetszik, akkor a szívünket olyan állapotba tartjuk, hogy bocsánatot tudunk tőle kérni, meg sírni is tudunk azon, hogy mi ezzel akármilyen kis dolog is, de az élő Istennek a tökéletes, harmonikus kapcsolatát megrontottuk.
3: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább. A következő órában is tartsatok velem, hiszen Lantonovics Robert és Hadrig Adrián lesz a vendégem továbbra is.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsor. Sorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Robert és Adrián az én vendégem. Köszöntelek titeket!
5: Köszöntünk téged, Adrián!
3: Nos, említettétek azt is, hogy 8 gyereketek van, ez egy csodálatos nagy család, és ugye Robert többször kiemelt,

0: probléma van. Próbáljátok a gyerekeket a keresztény életre nevelni?
1: Hát igen, nem csak, hogy óvártuk, hanem mi éltük a napjainkba azt, hogy odafigyeltünk rájuk. Meg, szóval ilyen, Isten által egy ilyen laza, kötetlen, jó kis bensőséges család viszony tudott létrejönni. Hát nem mondható azt, hogy hangos kanácsörgés nélkül, mert mindenhol ez előfordulhat, ugye hoztunk mind a ketten egy-egy úgymond hátizsákot otthonról, meg a innen-onnan, és abból ki kell pakolni, ami nem a közösbe tartozik. Tehát ott azért munkák vannak, amik idáig eljut az ember, hogy elmondhatja, hogy 30 év csodálatos 30 évet együtt tudtunk élni, és nem hogy mint ahogy a világban mondják, hogy nem unjátok még, hanem ez csak egyre, napról napra egyre erősödik, és fokozódik, és nagyobb ez a tűz, amit Isten meggyújtott közöttünk, mert ez tényleg egy sokkal több annál, tehát emberileg így ezt nem lehet recept írni, hogy na most akkor neked ennyi gyereked lesz, vagy ilyen házasságot, vagy olyan. Ez ugye sok-sok megütközésbe beletorkollik, jön, de hát küzdelem, tehát de viszont tudtuk, az alapok megvoltak, hogy azt mondja Jézus, hogy én vagyok a kőszikla, aki én rám építi az életét, az még ha jönnek a viharok, akkor sem fog ez az épület borulni, romos lenni, de aki a homokra építi, az ott is jönnek majd a próbák, nehézségek, de mivel egy gyors, látványos alapokat lerakott valaki, azon nem tud megállni a ház. És ezért egy megalapozást is kellett Istennek is végezni az életünkbe, meg nekünk is vele együtt összedolgozva ezt az alapok megépítését, tehát lerakni kis házasként, és akkor igyekeztünk mindig megbeszélni dolgokat, amikor csak volt időnk, amikor nem kellett elmenni külön-külön dolgozni, de a feleségem, mivel jöttek szépen sorba, ő mindig otthon tudott lenni velük, és azért ezt látták, érezték a gyerekek, hogy kettőnk között milyen a kapcsolat, és ez szinte mondhatni azt, hogy ez szellemileg így működik, hogy amit kisugároz az ember, mindenkibe van valami, és mit ad ki magából, tehát mit él meg, mire gondol, mit beszél, hogyan, milyen tisztelettel a másik felé, azt a gyerekek elrezoálnak, tehát ilyen rezonancia jön létre bennük, és megérzik. És én, mint minden férfi esetében, már több emberrel beszéltem, egy eufórikus érzés jön létre, amikor az első gyermekük megszületik. És én, mint hívő, ahogy láttam, hogy a szellemeket is hogyan űznek, mikor bármi jött a gyereknél, akkor odaüleltem magamhoz, és imádkoztam, és űztem ezeket, és a gyerek megnyugodott, mert érezte azt, amit én is, mikor megtértem, éreztem az Isten nevet kapcsolatomból, hogy jó helyen vagyok, nyugodt lehetek, nem kell aggódnom, nem kell félnem, stb. Tehát mindig az ő szerető karjaiba találjuk meg azt, amiért itt vagyunk a Földön, és amiből táplálkozunk, és amit embertársainknak úgymond át kell adni, hogy élhető legyen itt az élet. Tehát ez a valóság, mert 70-80-90, kinek mennyi idő, ez elmúlik. A földi materialista dolgokat kergetni, ügyteni erre, megmondta Jézus, hogy ne ezeket gyűjtsük, hanem mennyei kincseket, amik örök életre valóak. Tehát olyanokkal foglalkozunk, annak van igazán értelme. És a többit ráadásképp mind megkapjuk. Tehát nem,

0: nem a megélhetési problémákkal kellett. Jött mindig a munka, a hozzávaló pénz, meg csodák-csodák hátán történtek az életünkben. Egy előző nap még nem tudtuk, hogy mikor, hogyan fizetjük az albérleti pénzt, és reggelre összeállt, és minden forintot oda tudtunk adni, ami kellett, hogy kifizessük teljes mértékig. Tehát nem voltak gondok, problémák. Ápoltuk egymással, Istennel a kapcsolatunkat, és mindig hőséges válasz volt. De azt is mondja az írás, hogy ne tévelyegjetek, atyám fiai, minden jó és tökéletes ajándék száll alá a mennyek urától, a mennyei atyától. Tehát ő az, aki minden emberre oda figyel egyszerre. Csak sokszor vagy néha, egy időnként mi nem figyelünk ő rá, akkor vannak a bajok, problémák, akkor jöhetnek elő. De ha figyelünk, akkor ő is figyel minket. Ezért nagyon fontos, hogy az ő tökéletességére fókuszáljunk oda. És hát így. Nekem ezért jelentett sokat, hogy a párom is istenfélő életet éljen, mert akkor egyet gondolunk, és akkor nem lesz az, hogy te jobbra, én balra. Nem megyünk egyenesen, nyíl egyenesen. Együtt tovább.
1: Meg hát ugye az igében le van írva, hogy a hármas kötél van jelenleg, tehát az Úr is itt van köztünk. Ketten vagy hárman együtt vagytok, akkor az Úr, és egy akaraton együtt imádkoztok, az Úr köztetek van. Hát nyilván a házasságban is nagyon, nagyon jelen van, és hát a hármas kötél az nem szakad el. Az nem könnyen szakad el. Hát az Úr jelenléte az nagyon megerősíti a házasságot.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádiódik egyházi műsora.
3: Ugye említettétek, hogy már 30 éve együtt vagytok, hát akkor hát már régebb óta vagytok együtt, idősebb a házasságotok, mint én. Én csak 25 vagyok. Ebből kifolyólag gondolom, hogy azért már sokan kirepültek a családi fészekből, vagy egyáltalán van még olyan gyerek, aki veletek van még, akit neveltek, míg kéz alatt vannak?
0: Na, hát most ez egy nagyon érdekes történet, ami velünk zajlott. Hát mi dolgoztunk, és hát ugye, ahogy említettem, nem volt emberi kérdezés ebbe. Isten hozta mindig a találkozásunkat össze. A nagy felcsodálkozásunkra, hogy hát megint, hát de jó, pont most kellett, hogy együtt találkozunk, mind a ketten éreztük a szívünkbe. És hát szóval az első két lányunk megszületése után már a második, már gyanús volt nekem, az elsőnél is történt egy olyan, hogy munkahelyemen szellemi támadás alatt voltam, gonosz szellemek, ugye, és én engem mentő elvitt, és akkor utána a második lányunk születése után is, szinte pontosan napra a születése után, 30 nap környékén megint egy hasonló, és akkor lett ez gyanús nekünk, hogy itt többről van szó, mert semmi olyat nem tettünk, ami miatt engem itt padlóra küldjön. Én küzdöttem ezzel, mert tudtam, hogy az Úr erősen belem van, és nem adtam föl, és ezért az Úr se adta föl, ő többet látott. Szóval ő látta át az egészet valójában, hogy mi történt most jelenleg, és majd még mi várható ránk, hogy miért van ez, hogy eltántorítson minket a következő mondjuk 6 gyermek megszületésétől. De viszont akkor én rokkant nyugdíjas lettem, mert emiatt két ilyen rohamentős kiszállás után a munkahelyem egy évig betegállományban is voltam, ezután is de 10 év utána, amik után megkaptam a rokkant nyugdíjasságomat, 10 évig voltam így, de azt láttam, hogy Isten természet fölötti módon meggyógyít embereket. Ez egy úgymond hátra dőltem a betonra, egy ilyen epilepsziás valam következtében. Mind a kétszer ugyanúgy, és tudta az egyik kollégám, ővele dolgoztam mind a két alkalommal, amikor ezek történtek, hogy mi van velem, és akkor ebből én nem szerettem volna. Én mindig is gyerekkoromtól kezdődően a munkát láttam a szüleimnél is, kerteket műveltünk, elmentem önállóan dolgozni, Hajdú megyébe laktam, és akkor följöttem Budapest és környékére, meg 82-ben, 20 éves korom, nem 18 éves, 84-ben, bocsánat, akkor voltam, igen, 82-ben, igen, nem 20, hanem 18 éves koromban, jöttünk föl ide Pestre, édesanyám itt vett házat, beletöltöttük el az életünket, és így tudtunk, a feleségemben Veszprém megyéből jött ide, hát ez is egy emberileg el se lehet tervezni, és akkor így Budapesten találkoztunk először, és ott folytatom, hogy igen, akkor 10 év után, közben azért születtek nekünk gyermekeink, hát most, mivel volt egy rendőrségi vizsgálat, és ott megkérdezte a hölgy, hogy sajnos 22 éves gyermekünk kórházban meghalt, hogy ezt hogy viseljük. Mondtam neki, hogy hiszünk Isten feltámadásának az erejébe. Tehát, mert mivel akkor már a 4 legkisebb gyermekünket az iskolából gyámileg elvitték, olyan 12-ben olyan magyar törvények születtek, hogy ilyen LMBTQ-s, és hát mindenfélét akartak, hogy minket szétszedjenek a házasságunk, valakiknek nem tetszett, hogy minden szép és jól megy közöttünk, és akkor az iskolában meg ránk fogták, hogy mi neveltük úgy a gyerekeket, ahogy nem kellett volna, mert az iskolában baj volt az egyik gyermekkel, a Lázár nevű fiunkkal, és most ugye már 18-at betöltötte, sőt a 20-at, az öccse 19-et, ők már hivatalosan nincsenek az otthonba, mert oda vitték őket, csak a 16 éves Victoria lányunk van ott, és hát a legnagyobb lányunk kint külföldön dolgozik, a Kata, akkor a következő a Virág, tavaly születésemkor házasodott össze egy nagyon tisztességes, teljes családból származó roma emberrel házasodott össze. Erdős Csaba nevezető fiatal emberrel. Azt mondta, úgy ismerte meg itt nálunk a lányunkat, hogy itt volt egy olyan baráti összejövetel, hogy már úgy állt a feleségem elő, hogy nekem terveim vannak a Virággal.
1: Komoly
0: terveim, úgyhogy ennyire jó kapcsolatot adott a nagylányunknak az Isten, hogy hát mondta is a feleségem, hogy őt sokan átverték. Ugye jártunk mi nagy közösségbe, de hát sajnos nem teljesen voltak ők hitben, hanem mivel ez történt, ez egy ilyen törést okozott nekik, hogy most hogy is van ez a hit útja, meg az élő Istennel vett kapcsolat, hogy szüleinkkel mi történik, meg a családunkban, és akkor ez így szóval sok-sok bonyodalom volt, meg de Isten mindig segített azért egy-egy szálon keresztül, hogy egybe tudjunk maradni, és az biztos,
3: akkor most egyben van a család?
0: Ja, a feleségemmel igen, csak a gyerekek vannak külön, tehát ők máshol laknak.
1: Meg már nagyobb.
0: Na, igen, van egy egyetemet elvégzett nagyfiunk, aki szép jövedelemmel rendelkezik, tehát segít bennünket, igen, ő is házasság előtt van. És ami ebben a csodálatos, hogy ők nekik azért, mint testvérek, nem úgy, mint nekem annó a apáról, anyáról született testvéreimmel, nekik nagyon jó a kapcsolatuk, ezt látják.
1: Igen.
0: Nagyon sokan összejárnak, szeretik egymást, támogatják egymást, stb. Stb. És most azért azóta országos szinten is változások történnek a családok életébe, mert már kezdik észrevenni, és most legutóbb, amikor voltunk a kislánynál ez a kapcsolattartási napon, akkor egy 20 év körüli fiatalember nemrég végzett ilyen iskolát, aki foglalkozhat gyerekekkel, ilyen intézeti, és ezért imádkoztunk, hogy legyenek férfiak is, akik a családokban így tudnak segíteni, támogatni, mert el is tele van hölgyekkel. Egy része elég sok elvált, meg megkeseredett, szóval nem igazán értik, hogy mi az, hogy család, meg együttlét, meg kapcsolat, stb. És ez most azért már pozitív fordulatot vett imáink meghallgatása között, hogy a családoknak az értéke megmaradjon, mert ez a legkisebb spirituális közösség a férfi-nő közötti kapcsolat, és a gyermekek pedig az Úrnak a gyümölcsök. Az, hogy amit kezdetén megadott az embereknek, hogy sokasodjatok, szaporodjatok, és hajtsátok uralmatok alá a földet.
3: Amen. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy a vendégeink voltatok itt a Trajó, az Élet című műsorunkba, és bizonyságot tettetek. Isten áldjon meg titeket, és nagyon sok csodát még az életetekbe, és áldást kívánunk a házasságotokra, mert ez gyönyörű, ez a 30 év.
0: És mi is nagyon szépen köszönjük, hogy elmondhattok. Isten áldjon téged, és jó bizonyságokat még hallhassunk a Tik Rádióban, azt kívánom. Isten áldjon benneteket.
3: Köszönjük szépen, Isten áldjon titeket.
1: Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy a házasság az nagyon fontos dolog. Az a szavában van, hogy házas. Én hallottam olyan eseteket, hogyha elváltak szülők, még Amerikában voltak a gyerekek, és nem értették, miért megy tönkre a házasságuk, és kiderült, hogy itt Magyarországon a szüleik váltak el. Tehát kihat. Nagyon kihat, ez egy szellemi valóság, a házasság az egy szentség, és azt nagyon komolyan kell venni.
3: Amen, nagyon szépen köszönjük. Ez egy csodálatos zárószó volt, jó tanács volt. Még egyszer nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok, és bizonságot tettetek a mai nap folyamán.
0: Szívesen, mi is köszönjük a lehetőséget.
3: Isten áldjon titeket. Kedves hallgatóink, ti pedig ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Trajó, én Sztojka Armandó voltam. Sziasztok!
2: Trajó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányok a magyar végvárak védelmében. A magyar történelem egyik legfontosabb és legnehezebb időszaka volt a török hódoltság kora, amikor a magyar királyság területének jelentős része hosszú időn keresztül az oszmán birodalom támadásainak volt kitéve. A 16.-17. Században kiépült végvári rendszer fontos szerepet játszott az ország védelmében. A végvárakban szolgáló katonák mellett azonban számos olyan ember is hozzájárult a védekezéshez, akik nem feltétlenül tartoztak a hagyományos értelemben vett katonai réteghez. Közéjük tartoztak cigány mesterek, munkások, kovácsok, fegyverekhez értő szakemberek, illetve egyes esetekben fegyveres szolgálatot teljesítő cigányok is. A végvári rendszer hatalmas védelmi hálózatot alkotott. A 16. század második felére az Adriai tengertől egészen Erdély határáig húzódó törökellenes védelmi vonal mintegy 120-170 kisebb-nagyobb várból, erődítményből, palánkból és őrhelyből állt. A rendszer gerincét a király által fizetett végvári katonaság jelentette. A végvárak működéséhez azonban nem csak katonákra volt szükség. A várakban és a környezetükben dolgozó mesterek nélkül a katonaság sem tudott volna hosszú ideig hatékonyan harcolni. Szükség volt például kovácsokra, fegyverjavítókra, ácsokra, szekérkészítőkre, építő munkásokra és más szakemberekre is. A korabeli társadalomban a cigány közösségek egyes csoportjai éppen olyan mesterségeket űztek, amelyek a hadsereg számára különösen fontosak voltak. Különösen jelentős volt a kovácsok és a fémművesek szerepe. A fegyverek, patkók, szerszámok és különféle katonai felszerelések javítása és elkészítése nélkül a végvári élet elképzelhetetlen lett volna. A cigány mesterek egy része ezért közvetlenül vagy közvetve kapcsolódhatott a végváriak vellátásához. A történeti kutatások szerint nem volt egyedi jelenség, hogy cigány mesterek és munkások segítették a végvárak és végvári katonák működését. De vajon voltak cigány katonák is? Igen, erre is találhatók történeti adatok. A források alapján egyes cigány férfiak fegyveres szolgálatot is vállaltak, és voltak közöttük olyanok, akik katonaként kapcsolódtak a korszak hadviseléséhez. Egy 17. századi forrás például cigány katonai vezetőt, György Vajda nevű cigányt említ, aki társaságával együtt a lévai prézidium környékén tevékenykedett. Ez azonban egyúttal arra is figyelmeztet, hogy a cigány fegyveresek szerepe nem mindig volt egyértelműen azonos a reguláris végvári katonaságéval. Ez azért fontos, mert a cigányok védték a végvárakat kijelentést, nem szabad úgy értelmezni, mintha a végvárak őrségei nagy számban cigány katonákból álltak volna. A végvári rendszer alapvetően hivatásos, zsoldos katonákból állt, és a várak védelmének döntő részét ők látták el.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikrópa.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. május 7-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Nyári Oszkár, Jászai Mari díjas színművész, a Csiki Gergely Színház társulatának tagja és a Karaván Színház vezetője. Köszönöm szépen, Oszkár, hogy elvállaltad a beszélgetést.
4: Nagyon szívesen köszöntöm a kedves hallgatókat.
3: A mai este folyamán május 9-e és 13-a között megrendezésre kerülő Perspektíva Fesztiválról fogunk beszélni elsősorban. Érdemes lesz végighallgatni bennünket, hiszen több jegyet is kisorsolunk a fesztiválra. Beszéljünk egy picit akkor erről a fesztiválról. A Karaván Színház igazgatója, vezetőjeként te szervezed ezt az egész fesztivált.
4: Igen, így van. Az a lényeg a fesztiválnak, ez egy ilyen kis mini fesztivál, egy pici 50 férőhelyes színházban, az Iparművészeti Múzeum mellett a Karaván Színházban lesz május 9-e péntek és május 13-a kedd között ez a kis fesztivál. A lényege az, hogy gyerekeknek, fiataloknak, felnőtteknek kínálunk zenei programokat, színházi előadásokat, mesejátékot, egészen komoly és komédiákat is, tehát könnyedebb és egy picit komolyabb témájú előadásokat is, és utána pedig klubkoncerteket. A fesztivál azért Perspektíva Fesztivál, mert szeretnék láttatni magunkat, a művészeti tevékenységünket. 25 éves a Karaván Színház, ennek jegyében egy kicsit úgy gondoljuk, hogy összegeznénk azt, hogy mi az, amit végzünk, kik azok, akikkel együtt dolgozunk. A velünk együtt fellépő művészek, illetve a Perspektíva Fesztivál programját olyan művészek alkotják, akik egyébként a Karaván Színházzal szorosan időközönként együttműködnek, zenét szereznek, dalt szereznek, vagy éppen együtt játszanak velünk. Bevontunk más színházakat is, többek között például a Független Színházat, a Hüszit, aminek a székhelye és játszóhelye a Pávó utca 9-ben van. Az ő előadásuk tulajdonképpen, aminek az a cím, hogy Emberevők, és az 13-án kedden 18 órakor lesz látható. Ezt azért emelem ki, mert az a saját játszóhelyükön, a Pávó utca 9-ben lesz majd látható. Bodanovi Emília rendezte, ő tanítványunk volt, a Karaván Színház tanítványa volt, és az egyik tanítványunk, aki közben elvégezte a színművészeti főiskolát, egyetemet, ő Csányi Dávid, és nem csak Nori fogják játszani két színészként ezt az Emberövök című előadást, ami tehát majd ott lesz látható a Pávó utca 9-ben. De a többi előadásunk és programunk a Kinizsi utcában, illetve a Üllői út 31-ben lesz, de a bejárat az a Kinizsi utca felől van, a 9. kerületben, tehát a Kinizsi utca felől van a bejárat. Az Iparművészeti Múzeum mellett található, így könnyen be lehet. Van egy szórólap is a weboldalunkon, a Karaván Színháznak a weboldalán, karavanma.hu-n, de térkép is található azon a szórólapon, úgyhogy könnyedén oda találnak majd az emberek. Tehát gyerekprogramok reggelente, általában 9-10 órakor, ifjúsági előadásuk délelőtt, délután folyamán pedig 6 órakor kezdődnek általában az esti programok, és aztán közvetlenül utána pedig egy klubkoncert. Ami a jellegzetessége az előadásoknak és a koncerteknek, hogy nagyon közvetlen, baráti, családias a hangulat, 50 férőhely van, bejönnek a nézők, egy nagyon klassz, igazán pozitív kisugárzású hely, belépnek, és aztán leülnek, és azt fogják észrevenni, hogy elkezdődik az előadás, és mint hogyha kiszólagatnának a koncertről, aztán kérdéseket tesznek fel. Az előadások nagy része interaktív, főleg az ifjúság és a gyerek előadások, a felnőtt előadások inkább rendes, hagyományos színházi előadások, de utána van lehetőség beszélgetni a színészekkel, vagy éppen feldolgozó beszélgetés, foglalkozás következik utána, majd egy klubkoncert, és a koncert, klubkoncert azért koncert, mert tényleg 20 centi választja el a nézőket a színpadtól, és valóban mesélnek a koncertezők, egy picit megszólítják a közönséget, mesélnek magukról, lehet, hogy közösen is alkotnak valamit, Müller Péter Sziámira jellemző, aki a Romanodróma fog majd fellépni éppen 13-án, tehát az Emberevők előadást követően, de ők az Üllői út 31-ben bejárható Kinizsi utca felől, az Iparművészeti Múzeum mellett található a Karavál Színház. Ő gyakran Müller Péter Sziámi, gyakran használja, vagy alkalmazza azt a dolgot, hogy bevonja a közönséget abba az alkotásba, amit éppen spontán eszébe jut, hogy azt mondja, hogy csináljunk erről egy verset. Olyan jó volt együtt tölteni ezt az időt, beszélgessünk egy kicsit még, aztán írjunk róla egy verset, és örökítsük meg így, majd aztán utána pedig a Romandrom együttes megzenésíti ezt, és lesz belőle egy ilyen közös alkotó folyamat, egy élmény. És tényleg ez a jellemző. Tehát nem egy nagy koncert, nem egy olyan színházi előadás, amelyik nem ér el minket, hanem általában minden egészen közvetlenül nekünk szól. Több dolog miatt is. Az egyik, maga ez a közelség és közvetlenség, amiről az előbb beszéltem, a másik pedig a témája az előadásoknak. Mert a gyerek előadásoktól, az ifjúsági előadásokon keresztül egészen a felnőtteknek szóló előadásokig olyan témákat veszünk elő, ami társadalmi szempontból fontos, de az egyén számára is még inkább fontos. Tehát, hogy hogyan gondolkozunk, hogyan kommunikáljunk, hogyan éljük meg azt, ha mondjuk ér minket egy isteni szerencse. Történik egy ilyen dolog, hogy mondjuk nyer az ember egy lottó mondjuk, és ötös találata van. Azt hogyan, mi történik ilyenkor? Mi szokott lenni a folyamat? Az ember így az elején így belegondol ebbe a gondolatmenetbe, aztán utána valahogy így abba hagyja, mert elkalandozik, de mi van, ha végig gondoljuk? Ha végig éljük, ha végig játsszuk ezt a történetet, és ez konkrétan a Prá című előadásnak a témája, amit Spiró György írt, és az ő elmesélése szerint úgy jött neki a téma, hogy a feleségével éppen utaztak ki Erdélybe, hosszú volt a vonatút, és így fantáziáltak különböző dolgokon, és ezt is feldobták ezt a témát, hogy mi lenne, hogyha ötös találatuk lenne a lotton. Ugyanis nem olyan egyszerű maga a dolog. Tehát mi történik akkor? Hogy marad meg egyáltalán az a kapcsolat? Azok a sérelmek. Nem egyszerű, belusztják a pénzt, aztán elbúcsúznak egymástól. A lényeg az, hogy gondolkodtak, és amikor a Spiró György írta ezt, akkor azt mondta, hogy hát először arra gondolt, hogy több szereplő elkezdenek beszélgetni egy dologról, egy vasútállomáson jön fel ez a téma. Aztán egyre inkább úgy érezte, hogy ez nagyon családi ügy, nagyon, és két ember között zajlik le igazán drámaian ez a dolog, főleg, hogyha régóta együtt vannak, és mennyire megváltoztatja az ő köztük levő dolgot. Na, nem akarom mutatni a nézőket, mert az darab sem annyira unalmas, mint amennyire unalmasan mesélek én, de a lényeg az, hogy ilyen jellegű, tehát ennyire az érdeklődésünk középpontjából levő dolgokról szólnak ezek az előadások, hogy hogyan udvarlunk, hogyan próbáljuk az életünket megújítani, vagy éppen van egy tragikus történet, hogy amikor egy félreértésből egy tragédia következik, és akkor ennek a félreértésnek mi vagyunk az áldozatai. Tényleg olyan dolgokról van szó, ami minket érint. Úgyhogy hétköznap is vannak gyerek előadások az iskolai osztályok számára, hétvégén a családok, szülők és gyerekek számára, ifjúsági előadások és gyerekelőadások, és aztán délután pedig bele lehet egy picit feledkezni az irodalomba, egy picit a színháznak abban a részében, amikor az ember nem eltartja magától a színházat, mert azt mondja, hogy színház, nem való az nekem, mert különben is én most fáradt vagyok, inkább csak valami könnyedebb dologra vágyom, de hogyha igazán akarunk szórakozni, akkor komolyan veszük és belemegyünk egy játékba. A játékot is úgy érdemes játszani, és mi ezt kínáljuk, hogy menjünk bele egy ilyen játékba, hogy odaülnek a nézők, nagyon közel mi megjátszunk. És ezt feloldjuk egy nagyon közvetlen, baráti hangulatú koncerttel. A tavalyi Karaván Família koncerten például néhány néző felállt, és akkor a színpadon volt egy kis ösztánc is. Nagyon különleges, jellegzetes dolog ez. Nem beszélve arról, hogy azért nagyon emblematikus fellépők vannak, hogyha szabad, akkor beszélek egy kicsit a fellépőkről is. Tehát mindjárt az első napon egy Rudi Bohóc, aki csinálja itt a reggeli programot, és mesél el néhány történetet, néhány igazságot mond el a gyerekeknek, az a cím, hogy Igazságkútja, és a mesei igazságról van szó. Hogy tudjuk, hogy mi az, ami a mesében igazság, és mi az, amit az életünkben meg nem úgy csinálunk mégsem, hogy a mesei igazságban van, és a gyerekeknek ezt a mesei igazságot szeretnénk átadni. Aztán zenemenő, négy csodálatos virtuóz zenész, Baranyi Zoltán, Banyák József, Prekup Zsolt és Babindák István, hát csodálatos zenészek, ők mesélnek zenetörténetet a gyerekeknek, de úgy őskortól a napjainkig, a kortárs zenéig, nem a teljesség igényével, de hát csodálatosan játszanak és bohóckodnak, bohóztréfákat csinálnak a színpadon, úgyhogy a gyerekek igen megszeretik azokat a zenei műfajokat is, amelyekhez nem állnak olyan közel, gondolok itt a klasszikus zenére. Tehát egyszerűen nagyon-nagyon izgalmas módon teszik ezt meg. Aztán jön ez a Spiró György Pra című komédiája, aztán a feleségemmel, Nyári Szilviával játszom, és egy idélet Jászai Mari Díjas színész Szilvi, és együtt játsszuk ezt, már 83. alkalommal fogjuk eljátszani Tóth Géza barátom rendezésében. És ezt követi, ez egy 1 óra 10 perces előadás, tehát igazán nagyon tömör, de nagyon izgalmas előadás, az Ötös Lottó Találatos Szelvényre, majd utána a Karaván Família Együttes koncertje következik. Hát amikor őróluk nem kell túl sokat mondani, magáért beszél, egyedülálló az, hogy hogyan ötvözik a világzenét, a gondolataikat, a hogyan sugárzik az a fajta családi gondolkodás és szeretetközpontú létezés, ami az ő zenéjüket jellemzi. Iszonyatosan jó kisugárzásúak, nagyon kedvesek, fantasztikusak a színpadon, csodálatos zenészek, fantasztikusan énekelnek szólamokat. Egyszerűen nagyon élvezetes velük egy légtérben tartózkodni, hallgatni őket. István nagyon sokat mesél arról a kultúráról, ami a zenéjüket formálja, és hát természetesen mindenféle tapasztalataikról, és aztán nagyon nagyokat énekelnek és zenélnek a színpadon, mintegy körülbelül egy órában. Ezt követően lesz egy következő olyan nap, ami szintén gyerekelőadással kezdődik, aztán Horváth Kristóf színész Bob fog nekünk majd itt a Petőfi Felező 8-as verseréséről beszélni. Itt most ez esetben nem a gyerekeknek este, hanem este a felnőtteknek, közel hozzák a felnőttekhez, közel hozza a verset. Petőfi verselése van a középpontban, de nagyon sok viccel, nagyon sok játékkal. Szóval tényleg, amit elfelejtettünk már, hogy mondunk egy verset, és akkor nekünk az már csak egy ilyen kis szlogán, ő meg egy picit ennek a játékosságát hozza vissza, és direkt szándékosan akartunk egy általában ifjúságnak és gyerekeknek szánt programot azoknak a felnőtteknek hozni, akikben még nem hunyt ki a játékosság, és van kedvünk egy picit velünk játszani és szórakozni, és meg újra visszaidézni, hogy milyenek voltunk kamaszon. És ezt követi majd a következő koncert, amit Baranyi Zoltán is a Dani János trió fog majd apostrofálni a színpadon. Ugye Dani János a két nagyon jó zenésszel játszik együtt, a testvérével Dani Norberttel, aki szintén gitáros, és Gajas Lakatos Robert zongoristával. Ők így a Swing and a Jungle-nak a tagjai, ugye a Dani János a vezető gitáros a Swing and a Jungle-ban, és állandó vendég szintén ebben az együttesben Baranyi Zoltán, hát most így ebben a felállásban játszanak itt nekünk. Mindenféle izgalmas zenék, zenei stílusok szólalnak meg, ötvözik a cigány zenét a jazzzel, tehát fantasztikus zenei élményben lehet részünk. És akkor a következő napon szintén gyerekelőadás, banyamesék, 3 mese a kisiskolások és az óvodások számára. Ez egy fantasztikus, izgalmas dolog. Majd utána, mint ugye az előző napon is, néha tartunk ilyen vetítéseket, Például a Veszettek című filmnek a vetítése, ami egy ilyen ingyenesen megtekinthető programunk, a Rádai utca 34-ben lesz ez a szobaszínházunkban, és másnap, szintén délután pedig a Karaván 25 évébe, a Karaván Színház 25 éve alatt készült kisjátékfilmjeink, illetve filmes etüdjeinkből lesz egy csokor, amit összeállítunk. Nagyon izgalmas, hozzánk általában el szoktak jönni azok a filmrendezők, akár nagyjátékos filmes filmrendezők, vagy sorozatfilmrendezők, akik jó kapcsolatban vannak velünk, és akkor a gyerekekkel, fiatalokkal, színművészek bevonásával készítünk egy-egy filmet. Hát ebből több mint 30 készült már a Karaván Színház történetében, és ebből vetítünk le majd egy izgalmas csokrot. Aztán azt követően következik majd este egy klasszikus, egy magyar klasszikus Szép Ernő Kávécsarnok és Tűzoltó című egyfelvonásosa. Hát itt egy városi és egy falusi aglegénynek a, mondjuk azt, hogy pávatánca látható, hogy hogyan próbál meghódítani, illetve hogyan hódítja meg egyik részben hogyan csábítja el egy hölgy, a másikban pedig, hogy ő hogyan próbálja elhódítani a falu szépasszonyát, tehát egészen érdekes, klasszikus toposzról van szó, ugye keresi a párját az ember, is nem akar egyedül lenni az idősebb korában. Nagyon izgalmas és játékos előadás, és ezt követi egy nagyon emblematikus és nagyon fontos koncert. Hát nagyon-nagyon vártuk már azt, hogy Balogh Kálmán eljön, és ott cimbalmozzon nekünk tőlünk pár méterre, pár centire, és meséljen kicsit magáról. Annál is aktuálisabb a dolog, mert Kálmán idén lett Kossuth díjas, és nagyon fontos a számunkra, hogy egy ilyen fantasztikus művész, aki egyébként a színházban nagyon otthon van, és mindenféle csodálatos, izgalmas dolgokat szokott csinálni a cimbalmával, mert különleges az ő játéka, nem csak hagyományos ütőkkel, hanem igenis keményebb ütőkkel, vagy ütő nélkül is játszik, valamikor a körmeivel tulajdonképpen pengeti a hangszert, és nagyon izgalmas, tehát ő nagyon jó a gondolatvilága, fantasztikusan jó kapcsolatot tud ápolni a közönséggel, és az idei koncert is olyan lesz, amit egyébként György Mihály gitárművésszel közösen csinálnak, egy kicsit a balkáni cigányzene, balkáni zene, a jazz, mindenféle zenés stílusban együtt játszanak, és mesélnek, és beszélgetnek a közönséggel. Tehát egy igazán különleges helyzet, nem egy nagy koncert, ahol távolról nézi az ember a fellépőt, hanem igenis egy nagyon közvetlen, kivételes helyzetben nagy művészekkel együtt lenni. Ez egy belsőséges dolog. Hát ezt a belsőséges pillanatot tudjuk megajánlani azoknak a nézőknek, akik eljönnek és részt vesznek ezen az esten. Ez este 20:30-kor fog majd kezdődni, 11-én vasárnap. Aztán másnap újra délelőtti program gyerekeknek, osztályoknak, iskoláknak egy ifjúsági előadás, aztán anyamesék gyerekelőadás, és azt követően este itt megint egy különlegesség következik, ugyanis Beg Zoltán és Grecsó Krisztián, a Begrecsó a Szeretet vesző béke című előadását. Ez egy irodalmi est, egy irodalmi összeállítás, amit nézhetünk, a Hoztunk valamit magunkból, nem tudom, hogy kinek mit mond ez, az ő előző ilyen irodalmi estjük. Hát ez egyfajta visszatekintés és továbbfejlesztés, egy tovább összefonódás a zenének és a versnek és az irodalomnak. Közös alkotásaik szólalnak meg, közös dalaik és egyénileg is létrehozott alkotásaik szemezgetnek, de nagyon fontos az, tehát Beg Zoltán a 30Y együttesnek a frontembere, nagyon nagyon belsőséges, mély gondolatiságot hordoznak az alkotásai, a versei, a Pécsi Tudomány Egyetem adjunktusa, azt gondolom, hogy hihetetlen színházi gondolkodó és érvényes, érzékeny gondolatokat folyamatosan létrehozó ember, akinek az alkotáson és a létrehozáson és az összehozáson járnak a gondolatai, és hát Krecsó Krisztiánnal, aki azt hiszem, hogy nagy mesélő, nagy-nagy családi meséit olvashatjuk el az ő életművében, az eddig megírt regényeiben, illetve verses kötetében, ami nemrég jelent meg, de a lényeg az, hogy ez egy visszatekintés. Ez egy olyan emberi visszatekintés, amikor az emberek ugye az életük közepén járnak, és már sokat változtak a gyerekkorukhoz képest, mert ezek a gyerekek nagyon őszinte és nagyon, hogy mondjam, érzékeny és őszinte a világot látni vágyó és a világot megfogalmazni vágyó gyerekek. Szerintem én is ilyen voltam, és azért vagyok színház csináló, vagy azért lettem az. Összehasonlítják egy picit, visszatekintenek, hogy mennyit változtak. Egy önmagukban nézés, és ennek lehetnek részesei a nézők, ez egy közös önmagunkban nézés. Egy picit számot vehetünk magunkra. Egyébként ehhez hozzátartozik az, hogy a 30Y is 25 éves, 25 éve működik, és a Karaván Színház is pont 25 éve működik, és ilyenkor muszáj visszatekinteni. Tehát biztosan felteszed majd azt a kérdést nekem, hogy milyen visszatekinteni 25 év után. Hát én nem vagyok egy olyan visszatekingetős fajta, mert nagyon előre szeretek nézni, de titokban mindig a visszatekintés működtet. Folyton az összehasonlítás és a különbségtétel az ad lehetőséget arra, hogy tovább tudjak lépni. Tehát nagyon vissza kell.

a zaklatást fontos témának tartjuk, hogy a gyerekek legalább azzal legyenek tisztában, hogy őket zaklatják éppen, akkor mit kellene csinálni, vagy fölismerjék azt, hogy ez zaklatás, vagy az, hogy én zaklatom a másikat, mert hogy van ilyen is, hogy az ember azt nem ismeri fel, hogy a másikra túl sokszor ír rá, túl sok negatív dolgot küld rá, de mit lehet tenni akkor, amikor komoly zaklatás ér valakit, azt olyankor mit kell csinálni, ezt fontosnak tartjuk. Íme még egy példa arra, hogy miért fontos, hogy a Karaván Színház olyan témákat vegyen elő, amit a színháznak fel kell dolgozni, és a nézőknek találkozni kell vele. Ezen a szinten, nem a saját életükben, hanem ahol el szabad rajta gondolkodni, tét és felelősség nélkül, és ez nagyon fontos. És ebbe már beleszőttük a változatba a mesterséges intelligencia megjelenését is. Tehát, hogy ő a legjobb barát, valóban a legjobb barát? Mi az, hogy barát? Érzelmek hűznek hozzá? Érzelmet kaphatunk egy mesterséges intelligenciától? Hát ezek mind nagyon nagy kérdések, és akkor este a Füsziben 18 órakor, Páv utca 9-ben emberedők. Na hát ez a téma, nem tudom, hogy úgy azért ez egy elég kemény témának tűnik. Az emberevők azok kanibálok, kanibalizmus. És képzeld el, hogy volt olyan, amikor a történelemben a cigányokat kanibalizmussal vádolták. És ez egy ilyen történet. Ez egy 1800-as években, de talán 1700-as években is bőven voltak ilyenek, hogy ez egy nyúzóvölgyi történet, Szlovákiában nyúzóvölgyben, Szlovákia területén nyúzóvölgyben történt, aztán később máshol is történt egy ilyen, sőt Franciaországban is, hogy megvádolnak valakiket azzal, hogy megöltek valakit, vagy eltűntettek lábalól valakit, vagy megettek valakit. Mert hogy egyszer Franciaországban a romák nagyon nagy éhínség volt, és volt egy mutatványos majom, és egy majmot megettek egy ilyen. És valaki azt gondolta, hogy egy kis gyereket esznek meg. És ennek olyan tragikus következményei lettek, amik kihatottak nagyon sok mindenkire, és nagyon negatív eseményeket vont magával, drámai, tragikus eseményeket. És hát valami ilyesmiről van szó, amikor az ember azt akarja rátestálni a másikról, hogy ő a hibás, ő az oka mindennek, hát valami ilyesmiről próbál beszélni ez az előadás, hogy attól, hogy mi valakiket valamilyen módon elítélünk, attól mi nem leszünk bűntelenek, és nem fogunk megdicsőülni, hanem ez egy olyan dolog, hogy igenis a perspektívának része az, hogy a negatív, de még a pozitív sztereotípiák alól is az ember mentesüljön, és valódi önmagát valóban tudja láttatni. Ezért fontos, hogy mi láttassuk azt a tevékenységet, amit végzünk. Tehát az emberevők egy ilyen drámai előadás, ez a Páv utca 9-ben lesz látható, majd ezt követően nálunk újra a Kinizsi utcában, pontosabban Üllői út 31, bejárat a Kinizsi utca felé, az Iparművészeti Múzeum mellett. 20 óra 30 perctől Müller Péter Sziám és a Romanodrom együttes. Hogyan lettem én cigány, mondja, és kérdezi egyben Müller Péter Sziámi, aki valóban az underground és a költészet és a zenei, a könnyű zenei világ nagy-nagy zene és szövegírója, akit filmrendezőként is ismerhet az ember, és ő is nagyon izgalmas, ő is idén lett Kossuth díjas, tehát két Kossuth díjas, idén Kossuth díjas művész vesz részt a fesztiválunkon, és hát bizony azt kell mondjam, hogy Müller Péter Sziámi már a 70-es években is beszélt arról, hogy milyen nehéz a romák élete Magyarországon, milyen nehéz romának lenni, milyen nehéz a sztereotípiák mellett kitűnni, kitörni, a háttér nélkül érvényesülni, és nagyon, nagyon fontos az, hogy most, hogy aztán sok minden az életében történt, néhány évvel ezelőtt újra elkezdte a Romanodrom együttessel járni. Ezek a gondolatok, hogy is mondjam,

0: körülötte jártak, és találkozott velük újra, és évek óta most már járják a falvakat, általányosabb helyzetű településeket. Persze ebben mi is partnerek vagyunk, meg sok mindenki más velünk együtt, a Karaván Família együttes is. Többek között meg több barátunk, Horváth Kristi Otto, színész Bob, Farkas Zsolték és a Romano Glasso együttes is. Együtt járjuk a Lorca alapítvánnyal a falvakat, és ott a hátrányos helyzetű településeken, a felzárkoló településeken kultúrát, színházat, zenét, mindent viszünk. Ezért tudott így összeállni, és tud összeállni így egy program, hasonló módon gondolkodó emberek, akik azt gondolják, hogy van mini jobbítani, ez a művészet, a színház, a játék tud eszköz lenni, de ennek csak akkor van esélye és lehetősége, ha mindezt nagyon közvetlenül tesszük meg, és mindenképpen egyként gondolkodva, és hosszú távon gondolkodva, beleépítve a tapasztalatainkat a jelen pillanatában döntést hozni, és egy közös jövő felé irányítani a gondolatainkat.
1: Nagyon szép műsor, fantasztikus fesztiválnak ígérkezik, és egyébként a műsor elején ígértünk néhány ajándékjegyet is azoknak, akik kitalálják a mai kérdéseinkre a válaszokat. Hadd mondjam el így előre, hogy a Rádió Dicknek az SMS számára lehet majd beküldeni a helyes válaszokat, ami 0630 30 30 100-as telefonszám. És akkor most tegyük fel azokat a kérdéseket, amelyen keresztül meg lehet nyerni majd esetleg ezeket a jegyeket, ajándékjegyeket.
0: Jó, hát én azt gondoltam, hogy ajánljunk fel mondjuk 5x2 jegyet. Tehát az azt jelenti...
1: Ez nagyon szép felajánlás.
0: Igen, szerintem is szép felajánlás, sok program van, ezért arra gondoltam, hogy de most így szépen végigmegyünk, és mondom, hogy a Spiró György Prá című előadására 2 jegyet felajánlunk annak, aki meg tudja mondani, hogy ennek az előadásnak mi a fő témája, mi az, ami elindítja tulajdonképpen az eseményeket. Mi körül forog ez a beszélgetés, ez a téma.
1: Erről beszélgettünk tulajdonképpen a műsor folyamán már, úgyhogy aki figyelt, annak ez nem lesz túl nehéz.
0: Igen, így ilyen lesz majd, jó? Tehát, hogy ilyeneket fogok kérdezni. A második kérdésem az, hogy ez egy ilyen nagyon egyszer utána lehet majd nézni. Ki írta, egy magyar szerzőről van szó, a Kávécsarnok és Tűzoltó című egyfelvonásosokat. Aki választ tud adni, 2 jegyet kap majd az előadásra.
1: Igen.
0: A harmadik kérdés az az, hogy Balogh Kálmán, aki egyébként Prima Primissima is, és most György Mihállyal, gitárművésszel fog fellépni nálunk. Tehát Balogh Kálmán, tudjuk, hogy Kossuth díjas művész is egyben, és hogy mikor kapta ezt a díjat, mikor lett Kossuth díjas Balogh Kálmán, melyik évben. Tehát egy évszámot kérünk szépen. És akkor ez volt most ugye a harmadik, hogyha jól emlékszem. Akkor a következő kérdésem, hogy mi a témája az I Am Online Reloaded című előadásnak. Én azt mondom, hogy segítek annyiban, hogy internetes valami. Tehát mi a témája ennek az előadásnak? Tudjuk, hogy a fiatalokat ez nagyon nagyban érinti, minket is nagyon érint, egy negatív dologról van szó, és orvosolni kell, és foglalkozni kell ezzel a témával, társadalmi szempontból nagyon fontos. Tehát mi a témája ennek az előadásnak? És hát, ha már egyszer megkérdeztem azt, hogy ez az 5. lesz, hogy Müller Péter Sziámi szintén Kossuth díjas lett, ő egyébként idén lett Kossuth díjas, tehát nem az lesz a kérdés, hogy Müller Péter Sziámi mikor lett Kossuth díjas, idén lett Kossuth díjas, hanem az lesz a kérdésem, hogy Müller Péter Sziámi melyik együttessel fog fellépni az esti koncertjén a Hogyan lettem én cigány című esten. Jó? Ilyen egyszerű kérdések, várjuk a válaszokat, és szeretnénk kisorsolni. 10 jegyet, az 5x2 jegyet. Várjuk a szerencsés válaszadókat, és akkor őket, akik szerencsés választ adnak, várjuk majd az előadásokat.
1: És hogyha elküldik nekünk a megfelelő válaszokat a rádiódiknek az SMS számára, a 0630 3030 100-as telefonszámra, akkor érkezési sorrendbe fogjuk jutalmazni tulajdonképpen a kedves nyerteseinket. És ezzel szeretném megköszönni, hogy befáradt Nyári Oszkár ide hozzánk a műsorba, és beszélt nekünk a fesztiválról, melynek a címe Perspektíva Fesztivál. 2025. május 9-e és 13-a között lesz ez a fesztivál, tehát ez most péntektől jövő hét keddig tekinthető meg.
0: Megtalálják a nézők a programot a Karaván Színház weboldalán, a karavanszínház.hu-n, és egyébként pedig nyilvánvalóan az alapján tudnak válogatni, mindent megtalálnak az interneten, és információra van szükségük, hívják nyugodtan a Karaván Színház telefonszámát, 0638 67 38 04-et, vagy írjanak a karavanna@gmail.com e-mail címre, mindenféle kérdésekre nagyon szívesen válaszolunk, várjuk a jelentkezőket, várjuk a vendégeinket, az érdeklődőket.
1: Köszönöm szépen Nyári Oszkárnak, Gyászai Mari Díjas színművésznek, hogy befáradt hozzánk és beszélt nekünk a fesztiválról.
0: Köszönöm szépen.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Utóvizsgálatot indított a gazdasági versenyhivatal a TikTok európai üzemeltetőjével szemben. Azt szeretnék kideríteni, hogy a közösségi oldal teljesítette korábbi vállalásait. A gazdasági versenyhivatal korábban azért indított vizsgálatot a TikTok ellen, mert a platform nem tájékoztatta átláthatóan a felhasználókat az adataik kezeléséről. Az eljárás lezárásaként a cég különféle adatóvó, valamint gyermekvédelmi vállalásokat tett, köztük a kiskorúak képernyő idejének korlátozását és a szülői ügyelet erősítését. A hatóság most azt ellenőrzi, hogy a platform valóban hiánytalanul végrehajtotta-e az ígért módosításokat. Amennyiben a TikTok nem teljesíti a vállalásokat, a GVH akár jelentős bírságot is kiszabhat rá. Jövőre alacsony mértékben növekednek az autópálya matricák árai, köszönhetően az alacsony inflációnak. A jelenleg is érvényben lévő miniszteri rendelet szerint az autópálya matricák árait minden évben a tárgyévet megelőző esztendő augusztus hónapjához viszonyítva kell módosítani. A fogyasztói árindex jelenleg 1,3% éri az M4. Így az országos napi jegy 5630, a 10 napos matrica 6990 forintba fog kerülni személyautókra. Az M1-es autópálya felújítása érintett vármegyékre külön éves autópálya matrica vásárolható, amelynek ára személygépkocsik esetében bruttó 15 000 forint lesz. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közel 1500 vendéglátóhelyet ellenőrzött a nyári szezonban. A vizsgálatok 16%-ánál tártak fel hiányosságokat, az ellenőrök mintegy 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta 37 millió forintot. Az ellenőrök gyakran találkoztak szennyezett munkafelületekkel és hűtőberendezésekkel, hiányos takarítással, illetve szabálytalanul felszerelt kézmosókkal, ahol sokszor még a fertőtlenítőszer is hiányzott. Emellett a mosogatás technikai feltételei sem feleltek meg az előírásoknak. A strandbüfék esetében visszatérő probléma volt a kártevők elleni védekezés elmaradása. A fagylaltozóknál bár ezen a téren tapasztalható némi javulás, még mindig gyakori az allergénekkel kapcsolatos hiányos tájékoztatás. Minden felnőtt amerikai 5000 dollárt átszámítva nagyságrendileg 1,5 millió forintot kap, ha a republikánusok nyerik a félidős amerikai választásokat, és sikerül megtartaniuk kongresszusi többségüket. Az általa Trump osztalék néven emlegetett kifizetést szerdán ígérte meg Donald Trump amerikai elnök Dallasban a november 3-án esedékes választást megelőző republikánus párt kongresszuson. A közvéleménykutatások szerint az emberek zöme elutasítja az elnököt a megélhetési költségek emelkedése és az Irán ellen indított háború miatt. Ha a republikánusok elvesztik a többséget a szenátusban, akkor Trumpnak elnökként nem csak meg lesz kötve a keze, de a párton belül is jelentősen meggyengülhetnek a pozíciói, írja a Reuters.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval.
0: Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. május 8-a csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem nyári Oszkár, Jászai Mari díjas színművész, a Csiki Gergely Színház társulatának tagja és a Karaván Színház vezetője. Köszönöm szépen, hogy befáradtál ismét a stúdióba.
5: Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Köszöntöm a kedves hallgatókat.
4: És amiről beszélgettünk ma, hogy hamarosan megrendezésre kerül méghozzá május 9-e és 13-a között a Perspektíva Fesztivál a Karaván Színház rendezésében, amelynek te vagy tulajdonképpen az igazgatója, így az egész fesztiválnak a rendezője is. Beszéljünk egy picit ennek a fesztiválnak a részleteiről.
5: Oké, nagyon szívesen. Ez egy mini fesztivál, és valóban 9-től 13-áig tart most itt májusban, 5 napon keresztül megmutatjuk azt, hogy mi külön tulajdonképpen milyen munkát végeztünk az utóbbi időben, milyen barátaink, hozzánk kapcsolódó művészek vannak, akikkel együtt dolgozunk mindenféle projekteken, hasonló gondolkodásban. Számunkra is nagyon fontos az emberi értékek, nagyon fontos, hogy a művészet egyetemes legyen, mindenkihez szóljon, mindenki értse és kapjon abból, amit mi mesélünk, zenélünk, az ne csak egy rétegnek szóljon, tehát romák csinálnak sokszor itt nálunk művészetet, roma nemzetiségi színház vagyunk, de nem csak romáknak, viszont színház és zene mindenkinek.
4: Ez tulajdonképpen tükrözi magának a Karaván Színháznak a célkitűzéseit, a nézőpontját.
5: Igen, szerencsés találkozásokat szeretnénk eszközölni roma és nem roma emberek között. Fontosnak tartjuk azt, hogy az életben nagyon sokszor rossz találkozások történnek, szerencsétlenül, figyelmetlenül, félreértések adódnak, és mi erre nagyon figyelünk, és ezeket a szerencsés találkozásokat szeretnénk eszközölni, és ennek egy ilyen emblematikus pillanata az, amikor azt mondjuk, hogy aki ellátogat a Karaván Színházba, és egy ilyen nagyon kis mini fesztiválon 50 néző fér be, nagyon közvetlen módon gondolkodunk, beszélgetünk, biztos, hogy olyan emlékkel, olyan élményekkel távozik, ami számára sokkal többet ad, mint hogyha valaki ötször elmondaná, hogy milyen jó ez a dolog, milyen jó, figyelj, jó, legyél figyelmesebb. Nem, egy olyan élményt él meg, amitől azt mondja, hogy te, ez nekem kell. Ha tetszik, ha nem, ez közel áll hozzám. Ezt a művészetet, ezt a közvetlen dolgot szeretném. Ezt a fajta gondolkodást.
4: Meg kell, hogy mondjam, hogy én is voltam már a Karaván Színháznak az előadásán, és pontosan ugyanezt éreztem, amit most elmondtál. A családias légkört, a közvetlenséget, az, hogy a zenészek ott részt vesznek a színháznak az alakításában, sőt, néha még a közönség is beszáll ebbe. Tehát ez egy nagyon-nagyon különleges helyszín számomra legalábbis.
5: Igen, igyekszünk interaktív előadásokat megvalósítani. Nem mindig lehet interaktív, de akkor valami nagyon közvetlen, valami nagyon belsőséges, mély érzést szeretnénk átadni, hogy tényleg együtt lehessen lélegezni a színpaddal. És van még egy nagyon fontos dolog, hogy én ugye 25 éve dolgozom ezekkel a fiatalokkal, vagy fiatalokkal, mindig egy másik generáció, 25 év alatt felnőtt egy pár generáció, egy pár csoportom, és nagyon fontosnak tartom most, hogy ne vesszenek el azok az értékek, amiket sikerült létrehozni, és tudjunk dolgozni azon, hogy a sztereotípiák helyett a valósággal találkozzunk, és azokkal a pozitív értékekkel, amik valójában ott vannak bennünk. Ezért szeretném, hogyha a következő generációt még közelebb hoznák a színpadhoz, vagy azt mondom, hogy a színpadra, hogy tapasztalják meg a színjátszás örömét, hogy úgy, hogy nem éri őket semmilyen különös tét nélkül el lehet játszani valamit, tét nélkül meg lehet élni egy olyan pillanatot, amit az ember néha szégyenkezve él meg, nyitott, nem mer elég nyitott lenni. Szóval azt gondolom, hogy a következő generációt a színpaddal sokkal, hogy mondjam, jobban kontaktusba kell hozni. Ez nagyon-nagyon fontos, de látod, most beszélgetünk egy roma ügyről, egy nemzetiségi színjátszásról, és ez nem a nemzetiségi színjátszásról szól, csak egy nemzetiségi színjátszás is csinálja, tehát egy nemzetiségi színház csinálja, de nagyon előremutató az összes színháznak ez a feladata. Az egész művészi létezésnek ez kell, hogy legyen a feladata, hogy a következő generációnak tudjunk kapcsolódási pontot adni, tudjunk egy olyan felületet adni, ahol az új eszközökkel, az új gondolatokkal ugyanoda el tud jutni, ugyanolyan kapcsolat, nem magányosodik el, nem lesz belőle egy olyan magányos ember, aki a telefonját nyomkodja, hanem egy olyan ember lesz belőle, akinek része ugyan a telefon nyomkodása, de van egy olyan öröm, amikor leteszi a telefont, és közösen lehet játszani. És ennek a játéknak része tud lenni a művészet, vagy azt mondom, hogy fontos középpontja ennek a művészet. Mi ezt csináljuk, és ehhez hívtuk be a Perspektíva Fesztiválban résztvevő művészeket, mert ők hasonló módon gondolkodnak. Zenészek is, alkotók, költők is, írók is, és színészek is, rendezők is, mind közösen ezen dolgoznak, és bármi legyen az a téma, mi éppen egy nyaralás, vagy mi legyen az a téma, az interneten zaklatás, vagy egy ötös, öt találatos lottószelvény, a szerencse, tehát bárhogy is nevezzük ezeket a dolgokat, a szerelem, a szerencse, a felnevelés, a felnevelkedés, a felnőtté válás, a szorongás, bármi, bármilyen érzés a témája egy-egy előadásnak, az körvon, az olyan dolog, amit mi feldolgozunk, és bemutatunk valamin keresztül. Tehát nagyon különböző előadások, de hiszen az érzések is nagyon különbözők, egybe közösek, hogy mind a miénk, mindegyik a belőlünk fakad, azok az én félelmeim, az én vágyaim, az én dühöm, indulatom. Ez mind így van, és hogyha ezt előadásokban látod egymás után, és koncertekben látod ezt a közvetlenséget, visszagondolást, összehasonlítást, akkor lesz esélyünk arra, hogy meg tudjunk mutatkozni. Hát ez a perspektíva, hogy megmutatkozzunk, és perspektíva, hogy ezt a közönség befogadja.
4: Emeljünk ki néhány koncertet, néhány nevet esetleg azok közül, akik ezen a fesztiválon fel fognak lépni. És nagyon fontos, hogy tartsanak velünk továbbra is a hallgatók, hiszen jegyeket lehet nyerni ezekre a koncertekre, előadásokra.
5: Hát nagyszerű fellépők vannak. Rögtön azt tudom mondani, hogy Baranyi Zoltán és az ő kollégái Prekup Zsolt, Banyák József és Babindák István zenélnek majd a Zenemenőbe. Ez egy nagyon izgalmas interaktív előadás, zenetörténeti előadás. Aztán este Spiró György Prá című előadása lesz. Egy történet az öt találatos lottószelvényről. Kit ne érintene meg ez a dolog? Ki nem gondolkodott még ez őszintén azon, hogy mi lenne, ha én nyernék?
4: Ez izgalmas téma.
5: Hányszor hallottuk már azt, hogy valaki, majd, ha én megnyerem a lottószelvényt? Hát ez erről szól. Hogy majd, ha megnyered, na most akkor mi történik? Megnyertetessék. Kezdjél vele valamit. Jól csinálod? Mindenkinek más lesz a véleménye. Hidd el, hogyha egy pillanatra azt mondom, hogy jól csináltam, ez hülyeség volt. Szóval egy fantázia, hogy mi történne akkor, nagyon érdekes komédiáról van szó, ami nem mindig fenékig tejfel.
4: Azt aztán mondjuk el természetesen, hogy te vagy az egyik főszereplő a feleségeddel.
5: Igen, Nyári Szilvia és Nyári Oszkár fogja játszani az előadást Tóth Géza rendezésében. Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit. 1 óra 10 perces körülbelül az előadás. Szerintem egy olyan nagyon jó kis élmény, mi 83-szor játsszuk az előadást, és azt gondolom, hogy minden alkalommal szerencsére jól sikerült, és nagyon nagy tapsot kaptunk érte. Aztán Karaván Família együttes, Nagy István és az ő családja tulajdonképpen, ez egy családi együttes, és most a legkisebb unoka, tulajdonképpen az unoka is ott lesz, és ő is nagyon remélem, hogy táncolni fog a színpadon, mert akkor az mindig olyan felhőtlen egy koncertezés, közvetlen beszélgetés, nagyon nagy szeretettel várjuk őket.
4: Tehát ez izgalmas, mert amikor valaki elmegy egy ilyen színi előadásra, egy felvonásos komédiára, és utána még esetleg ott marad a koncertre is, akkor ez egy ilyen komplexebb élmény jelent.
5: Igen, és ez szándékosan ezért sem. És minden alkalommal így van, tehát egy felvonásos, és utána ezt le kell vezetni. Ezt fel kell dolgozni, le kell vezetni, és azt gondoltuk, hogy ne pusztán beszélgetéssel vezessük le, hanem zenéljünk, ezt az érzést egy kicsit vegyítsük mindenféle más érzésekkel, hogy jobban le tudjon ez az egész tisztulni, és aztán persze beszélgetünk is közben. Maga az István is rátér arra, hogy hát igen, az előadásban így mondta, az ő életében ez pont ez így eljátszódott, vagy megtörtént, stb. Tehát nagyon fontos, mert hat egymásra a dolog. És aztán a koncertet követően én mindenképpen kiemelném azt, hogy Baranyi Zoltán és a Dani János trió koncertezni fog majd.
4: Ez már szombaton
5: van, ugye? 10-én. Úgy van, 10-én szombaton fog koncertezni, és ugye hát ők a Swingel a Django-ba mindannyian játszanak. Dani János a Swingel a Django-nak az emblematikus vezetőgitárosa, és állandó vendége pedig Baranyi Zoltán szokott lenni az együttesnek. Hát most ebben a formációban játszanak. Nagyon-nagyon izgalmas zenei ötvözést a szerintem a klasszikus zene is meg fog benne szólalni, a jazz, a swing, uh-huh. természetesen a roma motívumok is, tehát nagyon izgalmas, közvetlen koncert, szinte, és persze ők is mesélnek magukról, Baranyi Zoltán sokat fog mesélni magáról, és aztán a következő nap, amit biztos kiemelnék, ez a vasárnap esti Szépernő, Kávécsarnok, Tűzoltó előadás, két egyfelvonásos előadás után, ami egy picit a szerelmi vágyódás, az aglegény ember hogyan próbál meg mégis újra párt találva boldogulni egy városban egy történet, és egy faluban egy történet. Az egyik egy önkéntes tűzoltó, másik meg egy kávéházi ember, ezért ez a címe, de ezt követően Balogh Kálmánt és György Mihályt láthatjuk majd a színpadon, és Balogh Kálmán cimbalomművész mesélni fog magáról, a vendége György Mihály, gitárművész, és ott beszélgetünk kicsit arról, hogy a Kálmán, őneki azért fontos szerintem ez a pillanat az életében, ebben az évben lett Kossuth díjas, és szerintem az ember eljut odáig, hogy egy ilyen díjnak a hogy mondjam, díjazottja lesz, egy ilyen díja jutalmazza meg az élet és természetesen a szakmai emberek, akkor kell, hogy ez így letisztuljon benne. És azt gondoltam, hogy ez nagyon-nagyon jót fog tenni, hogy ilyen őszintén beszélgethetünk erről, hogy ő számított erre, vagy honnan indult el, és hova ért el, és közben zenéjen, és mutasson meg olyan pillanatokat, tehát hogy részesei együtt élhetünk meg majd valamit. Nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy egy ilyen nagyszerű művész most ne ilyen távolban, igazi emberközelből találkozhassunk vele, és beszélgethessünk vele, és játszon nekünk.
6: És hallgassuk a zenét. És hát hallgassuk mindig egy zenét. Élmény hallgatni őt, igen.
5: Így van.
6: Igen.
5: Aztán a következő esemény az, a következő este, ugye délelőtt lesz egy szótagszámláló Horváth Kristóf színészból, volt slam poetry bajnok, nagyon sokan ismerik, fantasztikusan tud verselni, rappelni, nagyon izgalmas interaktív előadást csinál, de ami az esti csemege lesz, hogy Beg Zoltán és Grecsó Krisztián, a Beg Grecsó Szeretet Veszőbéke című költői zenés irodalmi estje, egy önvallomás, megint csak két művészt látunk, igazán ember közelből, test közelből, és olyan dolgokról fognak beszélni, ami meglep minket is. Egy olyan fajta mély emberi beszélgetés, egy olyan visszatekintés a költészetükön belül, ami hihetetlen mélyre tud hatolni az emberbe, és ezeket szerintem csak itt lehet megkapni. Uh-huh. Csak a színházba, csak egy ilyen helyzetbe, mert erről az ember őszintén beszél, akkor ilyen furcsa helyzet van. Őszintén beszélni, két barát csendesen, de nyíltan előttünk, hogy mi is hallhassuk, ez az irodalom, ez a költészet és a zene van segítségül hívva, és erre nagyon-nagyon jó alkalmat kínál ez az est.
6: Hadd jegyezzem meg, hogy Beg Zolit azért ismerem közelebbről olyan szempontból, hogy egy fantasztikus gondolkodó, engem a Pécsi Tudomány Egyetemen tanított, hiszen ő ott adjunktus a romológia szakon, úgyhogy nagy tudású emberről van szó egyébként, azon kívül az Y30 zenekarnak is az egyik tagja.
5: Úgy van, és 25 éves a 30Y együttes is, mint ahogy a Karaván Színház is 25 éves, és azt hozzá kell tenni, hogy Beg Zoltán egyben a Karaván Színház és Művészeti Alapítványnak a kurátora is, tehát kurátortársam, tehát közösen gondolkodunk nagyon sok mindenben, és ez, ami összeköt egyébként minket, akik ezen az estén így találkozunk egymással is, a közönséggel is ezeken az estéken, ebben a fesztiválban, hogy hasonló módon gondolkodunk, hasonló perspektívából látjuk a világot.
6: Mindenki kapcsolódik valahogy a Karaván Színházhoz, de erről mindjárt beszélgetünk még egy picit. Lesz azért még itt egy pár érdekes
5: igen, hát
6: esemény. Nagyon, azért még említsük meg, igen.
5: Igen, megemlíteném mindenképpen az Emberevők című előadást, amit a Páva utca 9-ben a Füsszi Független Színház előadása, egyébként az egyik a hölgy, aki rendezte, Bodanovi Emília, szintén karavános növendék volt, aha, és aztán Csányi Dávid, hát éveken keresztül a karaván növendéke volt, ugye játszott a Karaván Színház gyerek ifjúsági csoportjában sokszor, sokat, és aztán vették fel a színművészetét, és aztán végzett színészként, már még visszatért hozzánk is, de most a Független Színházban játszik. Nagyon-nagyon sok mindenki játszik ott, aki a karaván karaván óráira, az én óráimra, vagy foglalkozásainkra járt, és aztán úgy került a színpadra, és most is együtt játszik velem, például a Nemzeti Színházban az Esthajnal című előadásban. És aztán nagyon fontos előadás, és fontos személy, Müller Péter Sziámi, és az ő vele érkező Románodrom együttes.
6: Aki szintén Kossuth díjas. Csak ő filmrendező, igen.
5: Igen. Ő filmrendező, költő, zeneszerző, zenei, producer, mindenféle jó projektnek a vezetője, létrehozója, alkotója és életben tartója. Azt gondolom, hogy a magyar underground zenei életből, művészeti életben nagyon-nagyon ismert sokak számára. Hát ez ma már annyira a fiatalok nem tudják, de hát nagyon, a mi fiatalságunknak ő nagyon-nagyon fontos szereplője volt, és azt gondolom, hogy most megint csak egy olyan fontos fába vágta a fejszéjét, hogy bizony évek óta, most már közösen a Román Oglászó együttessel, Farkas Zsoltékkal, Horváth Kristóf színész Bobbal közösen járunk le falvakba, a felzárkózó településekre, és kultúrát, színházat, művészetet viszünk, és foglalkozásokat tartunk fiataloknak, gyerekeknek, hogy, mert számunkra fontos az nagyon, hogy továbbadjuk, és azt gondoljuk, hogy ha tovább tudunk valamit adni ebből, akkor tovább fog az az érték élni, amit egyébként mi magunk felfedeztünk, egymással ütköztettünk, és itt a fesztiválon is ezek körül fog forogni a világ majd.
6: Akkor most tegyük fel a kérdéseinket, hogy mik azok a kérdések, amivel jegyet lehet nyerni esetleg ezekre a koncertekre, előadásokra, színi előadásokra?
5: Jó, hát elhangzott az, hogy a Prá című előadást Nyári Szilviával, a feleségemmel játsszuk. Ő a nő című szerepet, én a férfi című szerepet. Tehát kérdés az, hogy ki írta a Prah című művet, tehát melyik az a szerző, aki a Prah című művet írta. Hát ezt nagyon sokan fogják tudni, úgyhogy szerintem az első betelefonáló kapja meg azt a két jegyet, amit fölajánlunk.
6: Ennek a témája az ötös lottó, ha jól emlékszem.
5: Így van, az öt találatos lottó szelvény, csak hát nem akartam, hogy ezt a kérdést tegyük fel, mert ezt mindenki tudja, nagyon sokszor elhangzott. Legalább egy picit utána kell nézni, hogy ki írta a Prah című előadást.
6: Itt hadd mondjam el már az SMS számunkat, 0630303030-as telefonszám, amire várjuk a helyes megfejtéseket SMS formájában. És akkor a következő kérdés?
5: A következő kérdés, a Karaván Família együttes koncertjére nyerhet két jegyet, az, aki elmondja azt, betelefonos elmondja, hogy hány tagú Karaván Família együttes alapfelállásban, de nyilván járnak kevesebben is, talán többet is, de többen is, de alapfelállásban hány tagú. Jó, egy számot kell bemondani. Ha az helyes, akkor az a két jegyet lehet nyerni. Aztán a programban így szemezgetve azt mondom, egy fontos kérdés, hogy Balogh Kálmán kivel lép fel? Ki alkotja a Balogh Kálmán és a Gypsy Cimbalom Band együttest, tehát kivel lép fel Balogh Kálmán a mi fesztiválunkon, a Perspektíva Fesztiválon, ami május 9-től 13-áig a Karaván Színházban lesz látható, az Üllői út 31-ben, a bejárat a Kinizsi utca felé. belül is az Iparművészeti Múzeum mellett található, tehát ki az, akivel fellép Balogh Kálmán, nevet kell bemondani, és az a két jegyet lehet nyerni Balogh Kálmán koncertjére.
6: Cimbalom művész koncertjére. Kossuth díjas cimbalom művész.
5: De igen. Akkor most már fel is csigáztál, és akkor azt mondom, hogy a következő kérdésem az, hogy mikor lett Müller Péter Sziámi Kossuth díjas? Melyik évben? Jó, azt tudjuk, hogy Balogh Kálmán idén, tehát 2025-ben lett Kossuth díjas, mikor kapott Kossuth díjat Müller Péter Sziámi, Kossuth díjas filmrendező, énekes, költő, kulturális szakember, dokumentumfilmes. Tehát mikor lett? Ez volt a negyedik, és akkor tegyünk még fel még egy kérdést, ami pedig arról szól, hogy mikortól meddig tart a Perspektíva Fesztivál. És akkor ezt most nem mondjuk el többet, hanem azt mondjuk, hogy a Perspektíva Fesztivál a napokban lesz, majd kerül megvalósulásra, mikor lesz.
6: Aki viszont kíváncsi a részletekre, igen, az hol nézhet utána? Mondjuk igen, azért egy honlapot is.
5: Igen, köszönöm. Tehát a Karaván Színház honlapján, a karavanma.hu-n megtalálják a programunkat, egy műsorfüzetet. A műsorfüzetben ez letölthető műsorfüzet, az egyik oldalán ott van egy térkép, amin megtalálhatós jelölő van a Karaván Színház. Nagyon könnyű oda találni, mert az Iparművészeti Múzeum mellett található. És hát van info is, tehát a telefonszám is ott található, az e-mail cím is. Várjuk az érdeklődőket a kérdésekkel, 06-38-67-38-04-es számú, hogyha esetleg valamilyen problémát okoz, a jegyvétel, vagy hogy kérdésük van, hogy juttak oda, mikor, melyik program lesz, változás van esetleg, kérdésük van, elbizonytalanodnak, el akarnak jönni, szeretettel várjuk őket.

Hát igen, két dolgot szoktam mondani, ami szerintem nagyon fontos. Az egyik küldetésünk egyébként valóban a kontinuitás. Az, hogy átadjunk, hogy átörökítsünk olyan dolgokat, amit azt gondoljuk, hogy fontos, át kell örökíteni, mert igazi, eredeti érték volt akár évezredekkel ezelőtt is, hogy hogyan kell felnőni, mit kell, milyen, hogyan kell jó döntéseket hozni. De alapvetően azt mondom, hogy azt szoktam mondani, hogy szerencsés találkozásokat szeretnénk eszközölni roma és nem roma emberek között. Uh-huh. Tehát nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy egyetemes dolgok léteznek. Fontos érték az, hogy az ember roma identitású, fontos a kultúrán. De nagyon fontos az emberi értékek. Hiszen egy roma ember is lehet jó-rossz, és bárki lehet jó-rossz. De ebben a jó és a rossz a lényeg. És aztán következik az, hogy milyen identitású származású valaki. Tehát először is az emberi értékekről van szó. Ezt kell tudni és akarni átadni, és erre kell törekedni, és megértetni sok mindenkivel, az utódainkkal, hogy ez az emberi érték az a legfontosabb dolog. Ez az egyik. Tehát szerencsés találkozásokat eszközölni. Amikor bejön valaki megnézni egy színházi előadást, ne azért jöjjön be, hogy egy roma embert nézzen meg a színpadon, egy roma származású művészt, hanem nézzen meg egy történetet. A művért, a történetért, a színészért, a zenészért jöjjön be, és aztán utána leeshet neki, vagy elgondolkodhat azon, hogy jé, ez közben egy roma ember, és akkor az arra gondolt akkor, amikor, és ez nagyon fontos, de maga a művészet egyetemes. Szoktam azt is mondani, mivel, hogy a hátrányokból erényeket kell nagyon gyakran csinálni. Tehát, hogyha van egy hátrányos helyzet, tételezzük fel, hogy mondjuk nincs elég idő, akkor olyankor az ember sokkal gyorsabban, hatékonyabban dolgozik. Uh-huh. És sokkal kreatívabban dolgozik. És ez a kreativitás, amikor lesz idő, később, akkor ez a gyorsaság és kreativitás nagyon sokat fog hozni a konyhára. Tudod, amikor súlyokkal kell edzened, igen, aztán leveted a súlyokat, és felrepülsz a levegőbe. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Ezek mind olyan dolgok, amiket áll. A másik, hogy egyfajta perspektíva. Figyelem. Figyelem. Hogy az ember tudjon figyelni kifelé jól. Hallja meg azokat a dolgokat is, amikor a zajban a madárcsicsergést kell meghallani. Akkor, amikor a csendben a madárcsicsergést kell meghallani. Mert valódi csend nincs, nem létezik. Egy helyen létezik, de az reméljük későn fog elérkezni. És aztán van még egy, a belső figyelem. Amikor magadra belül figyelsz, akkor is, amikor egyedül vagy, és tudjál figyelni. És akkor leszel jó társaság önmagadnak, amikor képes vagy arra, hogy jól kommunikálj, hogy ne kelljen hadakoznod, ne kelljen versenyezned, ne kelljen vagdalkoznod, hanem teljesen egyértelműen, jól, asszertív módon tudj kommunikálni. Tehát kíváncsi legyél a másiknak a véleményére, azt meg tud magadban fürdetni, a magad véleményében egy picit megmosdatni, megfürdetni, aztán utána kimondani azt, amit gondolsz. De ne előre vagdalkozva, és hogyha ez így van, akkor nagyon jó társaság leszel magadnak is. És amikor nagyon jó társaság vagy magadnak, akkor vagy harmóniában önmagaddal. Tehát nagyon érdekes ez a harmónia. Aztán létezik a varázslat. Ez a hit kérdése. Tehát amikor felmész a színpadra, akkor nagyon sok mindent el kell hinned. Nagyon-nagyon sok mindent el kell hinned. És amikor azt gondolt, hogy túl sok mindent hittem el a színpadon túl, nem tudom én, ott csak azt kell eldönteni, hogy megéri-e. Megéri-e merni a színpadon elhinni sok mindent, és ezt levetkőzni a szünetre, levetkőzni a végére. Tehát azt akarom mondani ezzel, hogy bátornak kell lenni, csupasznak maradni, és őszintének a színpadon, és utána, amikor lejössz, akkor nem szabad naívnak és vértezetlennek lenned, de mégis kell vállalnod azt, amiről beszéltél a színpadon. Szóval nagyon

0: nagyon sok mondani való van. És van még egy. És ez pedig a, talán az egésznek egyfajta összessége. És ez sok fűződik a magyarságomhoz és a romaságomhoz. És egyáltalán ahhoz, ami a művészi attitűdhöz, vagy az alkotói vágyamhoz. Amikor azt mondom, hogy ha akarok egy közösséget alkotni, akkor meg kell teremtenem ennek a közösségnek, a virtuális közösségnek azt a mondjuk azt, hogy az emlékezés pillanatát, amire majd fogunk emlékezni később. És amiről vissza is tekinthetünk akár a Karaván Színház 25 éves múltjára. Ez a Perspektíva Fesztivál. Per pillanat most. Ha ez jó élmény, mert jó élményhez kötődik sok olyan munkához, amit végeztünk, akkor ez egy nagyon-nagyon pozitív dolog. Visszatekintünk a 25 évre, ez összeköt minket, és a jelenből elkezdjük formálni a jövőt. És ez nagyon fontos, mert akkor van egy közösségi érzésünk, és csak ezt tudjuk csinálni. Akkor ez nagyon hatékony. Mondok egy másik ilyen dolgot, ami nem a Karaván Színházhoz kötődik, de a Karavánhoz is kötődik. Mondjuk a Horoma Holokauszt, aminek most ugye 12-én lesz majd a Nemzeti Színházban egy emblematikus pillanata, amikor is megpróbáltak a romák ellenállni az auschwitzi cigánytáborban, és nem hagyták, hogy kiírtsák őket. Aztán ez megtörtént 1944. augusztus 2-3-ára viradólag. De itt, május 16-án nem hagyták magukat. És ez egy nagyon negatív pillanat. Ugye? Tehát kiirtottak egy cigánytábort, vagy nagyon sokak meghaltak azért, hogy ne tudják őket likvidálni. Most ezért jövünk össze, ugye, a Roma Holokauszt napján a Nemzeti Színházban, vagy bárhol, ahol ezt az emléknapot megtartják. Ez egy rettenetesen negatív dolog, ami minket összeköt. De még az se baj, hogy ez negatív, ha összeköt. Mert ennek az a lényege, hogy összeköt minket mondjuk a gyűlölet, mert hogy gyűlölnek minket, vagy összeköt minket az, hogy kirekesztenek, mert hogy kirekesztenek. Éppen. De nem baj, ha ebből egy közösség születik, egy közösen gondolkodó ember, ha csak azt mondjuk, hogy ezt mi nem akarjuk a jövőben. És a jelenben megidézve a múltat, a jövő felé tudunk fordulni. Na most ez pozitív módon van általában a karavánban, mert sokat teszünk érte, hogy pozitív legyen, de ugyanúgy emlékezünk a múltunkra, nem lettek adva, tudva, de nagyon fontos, hogy ez pozitív, negatív módon is meg lehet tenni, de erre a fajta közösségi gondolkodásra szükség van, és velünk tartó nem róma emberekre is szükség van. És ez azt gondolom, hogy a karaván fémjelzés ennek egy bizonyos 25 éves múltnak valamilyen emblematikus megjelenítése, bár nem teljes mértékben, mert erre majd szeretnénk egy hétvégét áldozni, de ez a Perspektíva Fesztivál.
1: Várunk mindenkit akkor sok szeretettel a Perspektíva Fesztiválra, amely most pénteken kezdődik, és jövő hét kedden fejeződik be, tehát május 9-től 13-áig tart. És köszönöm szépen Nyári Oszkárnak, Jászai Mari díjas színésznek, hogy eljött hozzánk, beszélt a fesztiválról, és természetesen a Karaván Színház negyed évszázadáról, és legalább ennyit kívánok még a színháznak, illetve ez a küldetéshez. Hiszen ez nem csak egy munka, nem csak egy hivatás, hanem igazából egy küldetés. Én legalábbis így tekintek rá.
0: Igen, én is így tekintek rá. Szerintem a színészet, a színház csinálás az egy olyan folyamat, amiből nem kell az embernek kikeverednie, és folyamatosan ebben élve kell élnie. Szerintem én így tudok rá tekinteni a világra, és remélem, hogy sok olyan dolog születik belőle, amit láttadni tudunk majd a Karaván Színházzal, illetve azokkal a művészekkel, partnerekkel, akik velünk tartanak.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Köszönöm. is várunk mindenkit a Karavárnak a fesztiváljára, a Perspektíva Fesztiválra.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Trájó, magyarul élet.
2: Életutak, hit, kereszténység.
3: Rádió Dik.
2: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked.
1: Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap.
0: Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Miben hisznek leggyakrabban a cigányok? A roma vallásosság és hagyományos hitvilág. A roma népesség vallásossága rendkívül sokszínű. A cigány közösségek hosszú vándorlásuk és különböző országokban való letelepedésük során sokféle vallási és kulturális hatással találkoztak. Ezért a romák között találkozhatunk katolikusokkal, reformátusokkal, görögkatolikusokkal, ortodox keresztényekkel, protestánsokkal és különböző kisebb keresztény közösségekkel is. Napjainkban különösen jelentős szerepet töltenek be egyes pünkösdi és evangéliumi gyülekezetek. A roma vallásosság egyik legfontosabb jellemzője, hogy a hivatalos vallási tanítások mellett sok családban hagyományos hiedelmek és szokások élnek tovább. Ezek sokszor nem különálló cigány vallást jelentenek, hanem a kereszténységgel, illetve az adott ország népi kultúrájával összefonódó hagyományokat. Istenbe vetett hit. A keresztény vallású roma közösségekben az Istenbe vetett hit központi jelentőségű. Sok családban fontos az imádkozás, a templomba járás, a keresztelés, a házasság és a vallási ünnepek megtartása. A család vallásos nevelése gyakran már gyermekkorban elkezdődik. Az idősebb generációk továbbadhatják a vallási történeteket, imákat és szokásokat a fiatalabbaknak. A hit sok esetben nem csupán vallási kérdés, hanem a mindennapi élet része. Egyes emberek Isten segítségét kérik betegség, nehézség, nehéz élethelyzet, családi probléma vagy fontos döntés előtt. Jézus Krisztus és a kereszténység. A keresztény roma közösségek számára Jézus Krisztus személye és tanítása kiemelkedően fontos. A szeretet, a megbocsájtás, a család támogatása, a segítségnyújtás és a közösséghez való tartozás sok közösség vallási életében is hangsúlyos. Magyarországon sok roma család keresztény vallású. A különböző felekezetekhez tartozó közösségek között azonban jelentős különbségek lehetnek abban, hogy hogyan gyakorolják a hitüket. Az ima és a közösségi vallásosság. Az ima sok roma család vallási életében fontos szerepet tölt be. Az imádkozás történhet templomban, gyülekezetben vagy otthon a család körében. Különösen erős lehet a közösségi vallásosság, egyes roma gyülekezetekben az Isten tiszteletekhez éneklés, zene, taps és közös imádkozás kapcsolódik. A zene és az éneklés sok közösség számára érzelmileg is fontos módja a vallás kifejezésének. A család és az ősök tisztelete. A roma kultúrában hagyományosan nagyon fontos a család és az idősebbek tisztelete. Az elhunyt családtagok emléke is erősen jelen lehet a közösségek életében. A halállal kapcsolatos szokások között találhatunk vallásos és kulturális elemeket egyaránt. A temetés, az elhunyt emlékének őrzése és a hozzátartozók támogatása pedig különösen jelentős lehet.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
1: Reklámot hallottatok. Közlekedési hírek.
3: Lezárták a Stefánia utat, a Tököli út és az Egresi út között, mert vízvezetéket javítanak. A 75-ös trolibusz terelve közlekedik, nem érinti az Egresi út, Stefánia út és a Stefánia út, Tököli út megállót. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerület Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell számítani. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a 2. kerület Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál is, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra. Pénteken a front hullámot vett fölöttünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területet érinthet. Napközben 16-25 fokot mérhetünk.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Molnár Ferenc Karamell élete és pályafutása. Molnár Ferenc, művész nevén Karamell, a magyar könnyűzene egyik ismert és meghatározó énekese. 1982. február 1-én született Szolnokon, és roma származású magyar előadóként vált országosan ismerté. Legnagyobb áttörését a Tehetségkutató 2. évada hozta meg számára, amelyet 2005-ben megnyert. Története azonban jóval több egy tehetségkutató győzelemnél. Nehéz gyermekkor, anyagi problémák, fizikai munka, előítéletek és számos sikertelen próbálkozás előzte meg azt, hogy az egész ország megismerte a nevét. Gyermekkora és roma származása. Karamelle gyermekkorának meghatározó helyszíne Törökszent Miklós volt, ahol klasszikus cigánytelepi környezetben nőtt fel. Saját visszaemlékezése szerint már gyermekkorában fontos szerepet töltött be életében a zene. Egy 2026-os interjúban arról is beszélt, hogy egy irodalom tanárnője vezette be a vers és mesemondás világába. Az iskolai szereplések során megtapasztalta, milyen érzés kiállni a közönség elé, és ez később a saját versei, majd dalszövegei írására is hatással volt. Életében nagyon korán tragédia történt, 6 éves volt, amikor öccse egy autóbalesetben meghalt. A család életét ez súlyosan megváltoztatta. Szülei kapcsolata is megromlott, Karamell később 17 éves korában elhagyta a családi otthont és megpróbált önálló életet építeni. Roma származása későbbi pályafutásában fontos kérdéssé vált. Karamell többször beszélt arról, hogy gyermekként és fiatalemberként találkozott előítéletekkel. 2026-ban például arról mesélt, hogy hosszú időn keresztül azt hallotta, csak egy cigány gyerek, aki nem fogja sokra vinni. A Megasztár megnyerése ezért számára nem csak szakmai siker volt, hanem személyes bizonyíték arra, hogy ezek a jóslatok tévesek voltak. A zene már gyermekkorában jelen volt, Karamell nem a Megasztárral kezdett énekelni. Elmondása szerint már egészen fiatalon folyamatosan zenét hallott és dallamokat dúdolt. Saját elmondása szerint már 8 éves korától írt dalokat, az iskolában olykor még az órák alatt is dúdolt, mert annyira lekötötte a zene. Különösen közel állt hozzá az R&B és a soul zenei világ. Többek között Michael Jackson és Stevie Wonder zenéje nagy hatással volt rá. Nem csak énekesként, hanem dalszerzőként és zenei alkotóként is szeretett volna érvényesülni. Nehéz évek és fizikai munka. Mielőtt ismert énekes lett, Karamellnek nagyon nehéz körülmények között kellett boldogulnia. Fiatalon többféle fizikai munkát végzett, dolgozott például kőművesként, segédmunkásként, faipari üzemben, üveggyárban, később pedig a Michelin budapesti gyárában is. A megterhelő fizikai munkák miatt gerinc problémái is kialakultak. Érdekesség, hogy amikor a Megasztár első évada elindult, Karamell még nem jelentkezett a műsorba. Később, amikor a második évadba jelentkezett, már komolyabb egészségügyi problémákkal is küzdött. Egy időszakban a kórházból követte a műsort.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Nálunk, neked. Rádiódik.
1: Szép jó reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. Hát ismét eljött a péntek, szeptember 11-e van. Hát ugye ma van az évfordulója, kereken 25 éve történt ugye a híres 9-11, amikor is támadás következtében összeomlott a világ egyik legmagasabb épülete, a New Yorki World Trade Center. Ugye két eltérített utasszállító repülőgép csapódott a World Trade Center ikertornyaiba, melyek aztán ugye később összeomlottak. Egy másik gép a Pentagon épületébe csapódott. Hivatalos adatok szerint 2819-en haltak meg, kereken 25 évvel ezelőtt. Ez még mindig az egyik legnagyobb tragédia, ami az elmúlt években történt, és milyen érdekes, hogy már 25 éve, ugye 2001. szeptember 11-ről van szó. Na nézzük, mik történtek még a mai napon. 963 évvel ezelőtt csatába menet belehalt sérüléseibe első magyar Béla király. Dömösi kúriájában rászakadt a trónépítmény és súlyosan megsebesítette. Ennek ellenére csatába indult, de útközben meghalt. 377 évvel ezelőtt az írországi Drogheda városába az angolok tömeges kivégzéseket rendeztek. Remélem valami jó kis hír is lesz azért, a jó kis visszaemlékezés, pontosabban nem hír, bocsánat. Szóval próbálok keresni. Na, hát mondjuk 145 éve született Asta Nielsen, dán színésznő, a néma film korszak sztárja, a filmtörténet első szexbálványa. Ezt írják róla. Aztán 95 éve született Makai Sándor, színpadi, film és szinkron színész, díszlettervező, grafikus, aki kiválóan rajzolt karikatúrákat. És végül, de nem utolsó sorban, ma 88 éve született Tarjáni Ferenc kürtművész, egyetemi tanár. Hát ezekkel tudtam így péntek reggel szolgálni, sajnos az időjárás nagyon szomorú, egész nap ilyen is lesz, sőt hova tovább, azt mondják, hogy talán még rosszabb is lehet a mai napon legalábbis, aztán utána majd lesznek még szebb idők, félreértés ne essék, de sajnos most ezen a napon ezt tudjuk nektek garantálni, és ezt tudjuk nektek mondani, olyan 18 és 24-25 fokos maximumok lesznek csak mindössze. Na jó, de ezt ne szegje kedvünket, hallgassuk a Dik Rádiót!

0: működik.
1: Penas tu menge.
0: Romákról nem csak romáknak.
2: Hamarosan 7:30, jó reggelt kívánok mindenkinek, nézzünk rá az utakra. A 7. kerület Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületre kell készülni, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Útszűkületre kell készülni a 10. kerület Tavas utcában, a Mádi utca felé, a Métó utca közelében, mert csatornát javítanak. Napközben lezárják a 11. kerület Albert utcát a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. Lezárták a 13. kerület Gömb utca, Csata utca kereszteződést vízvezeték javítása miatt. Építkezés miatt lezárták a 13. kerület Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lesz. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Röppentyű utca megállót Újpest központ felé. Lezárták a 13. kerület Rozsnyai utcát a Röppentyű utca és a Hajdú utca között, mert csatornát építenek. És végül, de nem utolsó sorban, csatornajavítása miatt lezárták a 14. kerület Cázár András utcát a Tököli út közelében, ezért az István-mezei út felől Zsák utca lett. Ezekkel tudtam most így iziben szolgálni nektek, jönnek is a roma hírek, úgyhogy maradjatok itt.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 7:30 múlt, ez nem jelenthet mást, mint hogy jönnek a roma hírek itt az FM 100.3-on, úgyhogy füleljetek.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Galamb Alex fogadalmának súlyos ára van, tisztában van ezzel az ország kedvenc roma pékje. Finomságok garmadája kerül az asztalra húsvétkor az ország kedvenc roma pékjénél. Galamb Alexnek nem mindig adatott meg, a jólét ezért nagyon hálás, hogy az ő gyermekeinek már nem kell nélkülözniük. Mint arról már többször beszámoltak, Galamb Alex még iskolás korában kéreckedett be a miskolci gyermekvárosba, a mély szegénység elől menekülve. Az intézményi keretek között már naponta kapott melegételt és vízöblítéses mosdót is használt.

0: Hatott. Galamb Alex nem tagadja, hogy honnan jött. Az ország kedvenc roma pékje nem szégyeli, hogy gyermekként megtapasztalta a nyomort, mert úgy érzi, az ő élettörténete sok hasonló fiatalnak adhat motivációt. Az édesapám 2005-ben már több mint 20 évvel ezelőtt itt hagyott bennünket. A haláláig viszonylag normálisan éltünk, de aztán édesanyám összezuhant, és igazából képtelen volt rólam és a testvéreimről gondoskodni. Emlékezett vissza Alex. Nem csak húsvétkor fordult elő, hogy alig került valami az asztalra, hanem hétköznapokban is, mesélte Alex, aki azért is szeretett a gyermekvárosban élni, mert saját ágya és szekrénye lehetett. Ezek mások számára teljesen hétköznapi dolgok, az én számomra azonban a gazdagságot jelenítették meg. Emlékszem, hogy mikor húsvétkor kalácsot és sonkát kaptunk, örömömben felkiáltottam, hogy végre van húsvét, árulta el Galamb Alex, aki egyébként mindent megbocsájtott az édesanyjának, mi több, a nőt magához is vette, így Mónika, ha anyaként kudarcot is vallott, most már nagymamaként bizonyíthat. Mindent meg is tesz Galamb Alex 3 gyermekéért. Azt már nagyon régen megfogadtam, hogy a fiaim és a lányom nem nőnek fel szegénységben. Ennek persze megvan az ára, mondja Galamb Alex. Az iskolában oktatóként dolgozom, a feleségem pedig egy gyroszosnál, amiért sokszor napokig alig látjuk egymást, hiszen a munka mellett mindketten tanulunk. Én egyetemre járok, a nejem pedig a PÉK képesítést szerezi meg hamarosan. Nem panaszkodunk, mert legalább mindenre van pénzünk, ami igazán fontos, magyarázta Alex. Galamb Alex húsvétkor természetesen maga süti az ünnepi kalácsot, illetve a gyerekek kedvenc süteményeit, így a képviselő fánkot is ő készítette el.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei.
2: Rompodrom
1: 100.3 rádió.
2: Utazz a Dik rádióval.

0: Rádió Dick.
1: Hamarosan 8 óra van, szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismét. Közel 3 évtized után azonnali hatállyal felbontotta minden szerződését a Madách Színházzal Miller Zoltán. A népszerű színész nem örökre int búcsút a teátrumnak. Drasztikus döntése hátterében etikai és szakmai szempontok állnak, ugyanis alkotótársaival együtt megpályázza a színház ügyvezetőigazgatói pozícióját. Miller Zoltán évtizedek óta a hazai színjátszás egyik legmeghatározóbb alakja. Pályafutása során többek között a Thália Színházban, a József Attila Színházban, valamint Miskolcon, Sopronban és Németországban is játszott. Neve mégis inkább a Madách Színházzal fonódott össze, amelyre mindig is második otthonaként tekintett. Most mégis úgy döntött, hogy azonnali hatállyal felmondja minden meglévő szerződését a teátrumnál. Bizonyára már több helyről is értesülhettetek arról, hogy alkotótársaimmal együtt megpályázzuk a Madách Színház ügyvezetését. Ennek következményeként etikai és szakmai szempontokat szem előtt tartva, elsősorban a társulat érdekeit figyelembe véve, felajánlottam minden szerződésem azonnali, közös megegyezéssel való felbontását, melyet a jelenlegi vezetés elfogadott. Így mostantól az Evita peronjaként, a Mary Poppins George Banks-eként és a 15. hajnaújaként sem találkozhatunk már a Madásban. Azonban hiszem, hogy a búcsú csak ilégdenes, és 2027. első hó 31-től egy új, más minőségbe lehetek szolgálatára a Madách Színháznak és nektek, a nézőknek. Írja ezt a hivatalos oldalán Miller Zoltán. Hát igen, most ugye kiírtak már pályázatot a Madách Színházra, és a jelenleg regnáló igazgató Szirtes Tamás, aki több évtizede, talán megmerem kockáztatni, hogy 30 éve a Madách Színház igazgatója, jelezte, hogy ő már ugyan nem pályázik, viszont felállított egy bizottságot, amelynek Vasilenko Eugénia, Jenővári Miklós és Posta Viktor, azt hiszem igen, így ők hárman a tagjai, és ők közülük látná szívesen a Madách Színház következő igazgatóját. Na de hát mivel ugye pályázat útján kell ezt elnyerni, ezért majd ez 2027-ben fog ugye kiderülni. Ami akárhogy nézzük, nincs annyira messze, ugye most 2026 szeptembere van, 2027 januárja már szinte, sajnos, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy itt van a nyakunkon. Na de ami a nyakunkon van, még itt az a 8 óra, úgyhogy elmegyek zenélni, és 8 után pár perccel pedig jövök vissza a program ajánlóra.

0: Rádiódi. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. Cigányok részvétele a tehetségkutatókban. A tehetségkutató műsorok az elmúlt évtizedekben a magyar televíziózás és könnyű zene fontos részévé váltak. Ezekben a műsorokban különböző társadalmi és kulturális háttérrel rendelkező emberek mutathatják meg a tehetségüket a nagy közönség előtt. A roma, illetve cigány származású előadók jelenléte különösen érdekes, hiszen a roma közösségeknek rendkívül gazdag zenei és kulturális hagyományaik vannak. A tehetségkutatók sok fiatal és felnőtt roma előadó számára olyan lehetőséget jelentettek, amelyen keresztül szélesebb közönséghez juthattak el és megmutatták a saját zenei világukat. A roma kultúrában a zene és a tánc évszázadok óta fontos szerepet tölt be. A különböző roma közösségek zenei hagyományai azonban nem egyformák. Eltérő nyelv, szokások, dallamvilág és előadásmód jellemzi őket. A zene sok esetben a közösségi összetartozás kifejező eszköze, valamint az érzelmek és történetek továbbadásának egyik módja. A családban és a közösségben megszerzett zenei tudás gyakran generációról generációra öröklődik, emiatt számos roma előadó már gyermekkorában közel kerül a zenéhez, az énekléshez, vagy éppen a tánchoz. A modern tehetségkutatók ugyanakkor új szintet adtak ennek a tehetségnek. Olyan műsorokban, melyek tehetségkutató műsorok, számos roma származású énekes és zenész szerepelt. Ezek az előadók különböző műfajokban próbálták ki magukat, voltak közöttük popénekesek, rappelek, szól és R&B előadók, mulatós zenészek, valamint olyanok is, akik a roma zenei hagyományokat ötvözték modern zenei stílusokkal. A roma előadók egyik különlegessége, hogy sok esetben olyan érzelmi töltettel adják elő a dalokat, amely erősen kapcsolódik saját kulturális és családi hátterükhöz. Egy-egy produkcióban megjelenhet a roma zenei hagyományokra jellemző temperamentum, ritmusérzék és előadásmód, miközben az előadó egy modern, széles közönség számára könnyen befogadható stílust képvisel. Ez a kulturális kettősség sok produkciót különlegessé tesz. A tehetségkutatók társadalmi szempontból nagyon fontos szerepet töltenek be. A televízióban való megjelenés ugyanis lehetőséget ad arra, hogy a nézők ne csupán sztereotípiákon keresztül találkozzanak a roma emberekkel, hanem megismerhessék őket. Egy roma énekes vagy zenész sikere ebben azt is megmutatja, hogy a származás nem határozza meg azt, hogy valaki milyen eredményeket képes elérni. A tehetségkutató műsorokban való szereplés természetesen nem mindig egyszerű. A versenyzőknek nem csak a zsűri véleményével és a közönség elvárásaival kell szembenézni, hanem sokszor az előítéletekkel is. Egy roma származású versenyző számára ezért különösen fontos, hogy saját teljesítményével bizonyítsa tehetségét. Ugyanakkor az is lényeges, hogy ne kizárólag származása alapján ítéljék meg, hanem elsősorban előadói teljesítménye, személyisége és munkája alapján.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
2: Lezárták a Stefánia utat, a Tököli út és az Egresi út között, mert vízvezetéket javítanak. A 75-ös trolibusz terelve közlekedik, nem érinti az Egresi út, Stefánia út és a Stefánia út, Tököli út megállót. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerület Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szerviz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell számítani. Hétköznapokon 18 óra 30-tól, másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégékre lezárják a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a 2. kerület Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál is, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra. Pénteken a front hullámot vett fölöttünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területet érinthet. Napközben 16-25 fokot mérhetünk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali vója!
2: Sziasztok, sziasztok, jó reggelt mindenkinek, 8 óra múlt. Hát, mivel ugye szeptember közepét írjuk, ezért azt kell, hogy mondjam, hogy a színházi évadok elkezdődtek, a szabadtérik mind bezártak, viszont a közszínházi évadok kezdetét vették valahol már múlt héten, valahol csak ezen a héten, és van, akinek a premier az majd most hétvégén lesz, már mint az évadnyitó premier. Na de nézzük meg, hogy a József Attila Színházban majd milyen előadásokat láthatunk és hallhatunk. Például új bemutató a Honolulu Star, avagy Jó éjszakát Fülig Jimmy. Ez egy zenés vígjáték, kérem tisztelettel, amelynek rendezője Lengyel Ferenc, és szeptember 26-án a nagy színpadon lesz a bemutatója. Uram, a késemért jöttem. Ezzel az emlékezetes mondattal ér véget egy kikötői kricsmiben kitört verekedés, és kezdődik egy egészen különös kaland. Az űrzavar közepén feltűnő Fülig Jimmy rövid idő alatt két állást is szerez a Honolulu Star fedélzetén. A luxus gőzös utasai között azonban senki nem az, akinek látszik. Kétes ügyletek szövődnek, és akadnak, akik egészen különös alkukra készülnek. Miközben a hajó békésen szeli a hullámokat, egy titokzatos aktatáska körül egyre sűrűsödnek az események, tartalma ugyanis felbecsülhetetlen értékű, és sokak számára mindennél fontosabb. Na de nézzük a szereposztást is. Maga a leírás nagyon izgalmas, nagyon kis mókásnak, nagyon aranyos, vicces, jó kis előadásnak tűnik. Fülig Jimmy, Lukács Dániel, Vivian, Horváth Csenge, Dolly és Molly, Szabó Emília, Dr. Nagy Mátyás, Farkas Dénes, Nusi, újságírónő, Kónya Merlin Renáta, kapitán Csajnócki Balázs, Piszkos Fred, Zöld Csaba, szállásmester Fila Balázs. Szóval velük találkozhattok ebben az előadásban, és ahogy már említettem, az előadás rendezője Lengyel Ferenc, a premier pedig szeptember 26-a. Úgyhogy szerintem, ha meghoztam a kedveteket, váltsátok meg a jegyet már most a József Attila Színházba. Jöjjön!

0: Apát hívtum enge.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Hamarosan 8:30 jönnek is a közlekedési hírek azonnal. Csatorna javítása miatt lezárták a 14. kerület Százár András utcát a Tököli út közelében, ezért az István mezei út felől Zsák utca lett. Lezárták a külső sávot a 15. kerület Páskomliget utcában a Nyírpalota út előtt, mert vízvezetéket javítanak. Az 5-ös, a 104-es, a 104A, a 204-es autóbusz, valamint a 905-ös és a 905A éjszakai járat Kossuth utca lakótelep megállóját a Pasaréti tér Békásmegyer, Dunakeszi és Rákospalota felé áthelyezték a régi Fóti útra az Attila utcához burkolatjavítás miatt. Sávlezárásra kell készülni a 16. kerület Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál, mert javítják a vízvezetéket. A 22. kerület Angeli utcában a Serafin villa közelében lezárták a fél útpályát vízvezetékjavítás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 23. kerület Tárcsás utcában a Gyékény utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Ezekkel tudtam most nektek szolgálni, nem sokára jönnek a nyelvoktató leckék itt az FM 100.3-on.

0: 3 Rádió Díj.
1: Vorbinas.
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten. 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyila Sajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp. Hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: 100.3 Rádió Díj.
1: Sunen Romale.
3: Szia Hajni.
4: Szia Ármándó. Na mivel folytatjuk a tanulást?
3: Hát itt van a hét közepe, a szerda, és ugye elkezdtük azt, hogy romák és nem romák között van különböző megnevezés, megtanultuk a gázsit, és van egy másik, amit nagyon sokan rosszul használnak, ez pedig az, hogy gázsó. Ezt nem így mondjuk, hanem gázsó.
4: Gázsó, de várja gázsót, én nagyon sokszor hallom, hogy nőkre is mondják, és férfiakra is, és nem igazán tudom nem cigányként eldönteni, hogy most akkor ki a gázsó, vagy ki a gázsó.
3: Így van, közben a gázsó az az idősebb, nem roma férfi, a gázsi pedig az idősebb, nem roma néni. Tehát gázsó, szütyú vaszlosasza?
4: Tanuljunk örömmel!
0: Ez a Rádió Díj.
2: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: Szép reggelt mindenkinek, hamarosan 9-et üt az óra, jó reggelt kívánok! A keddi ülésnapon az országgyűlés 134 igen és 52 nem szavazat mellett megszavazta, hogy a vármegyéket újra megyének, a főispánokat pedig kormány megbízottaknak hívják. Az ellenzék összes képviselője nemmel szavazott. Magyar Péter miniszterelnök július elején jelentette be, hogy megszüntetik a főispán és a vármegye elnevezéseket. A bejelentés nem a semmiből érkezett, a kormányfő már májusban is beszélt arról, hogy szakítani szeretnének azzal, hogy a főispánok politikai kinevezettek, a Tisza kormányban valódi közszolgák lesznek. Középtávon pedig az a terv, hogy az egész kormányhivatali rendszert átalakítják, megszűnnek majd a vármegyék, a kormányhivatalokból pedig több hatáskör elkerül, ismét lesznek szakszervek, mondta akkor. A vármegye és a főispán elnevezéseket 2022-ben vezette be a fideszes többség, akkor azzal érveltek, hogy a vármegye szó visszaállítása biztosítja az ezeréves magyar államiság alkotmányos hagyományainak továbbélését, erősíti a nemzeti összetartozás eszméjét, illetve a magyar demokrácia nemzeti karakterét. A kedden elfogadott javaslat a történeti hagyományok tiszteletében tartása mellett elsősorban praktikus okokkal a közigazgatási szervezetrendszer átláthatóság, közérthetőség és egységes jogalkalmazás magyarázza a főispán és vármegye elnevezések megszüntetését. Az elfogadott javaslat a kihirdetést követő napon lép hatályba. A dokumentumban tételesen felsorolják az egyéb törvényekben, hol kell átírni a vármegyét megyére. Ezek a rendelkezések október 1-én lépnek majd hatályba. Úgyhogy mostantól újra azt mondhatjuk, hogy megyék, nem pedig azt, hogy vármegyék. Na, viszont most azt mondhatjuk, hogy a Vekkernek vége van, ami azt jelenti, hogy kezdődik nem sokára a süsfelnap itt az FM 100.3-on, úgyhogy tartsatok velünk 9 után.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Megtartja az infláció követő autópályadíj emelést a kormány, érkeznek a támogatói okiratok a tavaszi fagykár megelőzését szolgáló beruházásokhoz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megtartja az infláció követő autópályadíj emelést a kormány. Ez azt jelenti, hogy az idei augusztusi pénzromlás szerint nőnek a tarifák jövőre. Minden elmatrica 1,3%-kal drágul. Ez az országos matrica esetében 800 forintos áremelkedés jelent. Így lesz ez jövőre 62.560 forint, míg a megyei esetében 90 forintos drágulásra kell számítani. Ott a végösszeg 7.280 forint lesz, és kedvezményes marad az M1-es használata. Érkeznek a támogatói okiratok a tavaszi fagykár megelőzését szolgáló beruházásokhoz, írta Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Első körben 147 kedvezményezett részesül, mintegy 6,6 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5,4 milliárd forintot biztosítottak. A programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is csak nem 5000-en dolgoztak. Baromfi pestis vírus jelenlétét mutatták ki két broiler csirke állományban Fülöpházán. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal azt írja, Magyarországon évtizedek óta nem fordult elő baromfi pestis. A fertőzés az állományokban gyorsan terjedhet, súlyos megbetegedést és elhullást, jelentős gazdasági károkat okozhat. A két telepen a megemelkedett elhullása, a csökkent takarmány és ivóvíz fogyasztás, valamint a zöldes színű hasmenés hívta fel a figyelmet a megbetegedésre. Az elmúlt időszakban Lengyelországból és Németországból is jelentettek hasonló eseteket. Az országfásítási program több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat 2030-ban. A településfásítási program keretében pedig további 317 ezer várható. A megvalósítást január 1-től éves célértékek alapján tervezik. Ennek eredményeképp 4 év alatt legalább 1320 hektár új állami erdő jöhet létre. A több mint 8 millió erdészeti csemete mellett 20 ezer kilométer csatornaszakasz fásítási beavatkozását vállalják. Ez további 4 millió fa elültetését jelenti. 2020 és 26 között évente 1 millió fát ültettek el. Október 12-e és 18-a között ismét megrendezik a Teszed akciót, ami Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László elmondta, hogy jelentkezni a www.szelektálok.hu weboldala lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Közlekedési hírek.
3: Lezárták a Stefánia utat, a Tököli út és az Egresi út között, mert vízvezetéket javítanak. A 75-ös trolibusz terelve közlekedik, nem érinti az Egresi út, Stefánia út és a Stefánia út, Tököli út megállót. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerület Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szerviz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell számítani. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a 2. kerület Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál is, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 30 30 100-as telefonszámra. Pénteken a front hullámot vett fölöttünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területet érinthet. Napközben 16-25 fokot mérhetünk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
4: Most indulunk.

0: Kedves hallgatóink, a süsfelnap azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádiódik. Süsfelnap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 17 perccel, péntek van, szeptember 11-e. Jó reggelt, és esernyős időt kívánunk mindenki. Vagyis nem kívánjuk, de esernyőt kívánunk mindenki kezébe, inkább így mondom.
2: Jó reggel, Gyuszikám, hogy bírod ezt a nagyon hideget?
1: Fú, hát még csak a hideg még csak-csak nem lenne olyan nagy probléma, de ez a nagy esőzés, ez az egész szürkeség, hát tegnap előtt gyerekek 33 fok volt, most 16, tehát konkrétan a felére.
2: Csapott minket ez.
1: Felére lecsökkent, szakad az eső, egész nap szakadni fog az eső, ráadásul úgyhogy még az sincs, hogy azt mondjuk, hogy jó, csak most délelőtt esik. Nem.
2: Egész nap?
1: Azt írják, hogy egész nap esni fog az eső, úgyhogy mindenki úgy készüljön, hogy vagy kocsival menjen, és akkor áll a dugóba, vagy hogyha gyalogoltok, akkor mindenképp legyen nálatok esernyő.
2: Engem most nagyon meglepett, de ugye a budapesti forgalom az egész jól járható volt a felső, vagy hát az alsórakparton, a budai alsórakparton. Simán úgy jöttem végig, mint kés a Vajban, sőt, még itt Budán is, ahogy beértem, ott a Lánchídnál, a körforgalomnál is, végig az alagútnál, meg így végig azon az útvonalon. Néztem is, hogy mi van, mi történt. Még egy
1: nem vették észre az emberek, tudod, hogy esik, vagy nem tudom.
2: Nem, elgondolkodtam, hogy mi történhetett, valami zombivá alakult a város.
1: Igen.
2: Kicsit így meg is ijedtem.
1: Hát én is taxival jöttem, amikor a taxi az megint más, mert az tud menni buszsávba, a Lánchídon, stb. Tehát, hogy taxival amúgy se lenne ez egy hosszú menet, de most is amúgy 17 vagy 18 perc alatt beértem háztól házig, és közben gyerekek majdnem elszováztam, meg kell, hogy mondjam az őszintét. Rám valahogy nagyon fura hatással van ez az óriási nagy időjárás változás.
2: Beszóváztál majdnem a kocsiba?
1: Igen, mert be kellett vegyek reggel egy algopinint rögtön, ahogy felébredtem, mert én nem bírom ezt a nagy időjárás változást, tehát hogy nekem ez borzalmasan megviseli a kis buksimat.
2: Szerintem nem csak neked, hanem sokaknak,
1: másoknak. Nem, persze, úgyhogy sajnos ez egy nagyon hát most az a hétvége ilyen, hát nem lesz ilyen, mert hazudok, nem lesz ilyen,
2: nem,
1: a hétvége.
2: Nem lesz ilyen, már megnéztem az időjárás jelentést.
1: Szebb lesz a hétvége.
2: De azért legyen nálatok esernyő.
1: Hát azért legyen esernyő, holnap nagy szelet mondanak, viszont holnap már 20-21 fok lesz, hát az sem eleg mondjuk, hanem ilyen kellemes.
2: De hát még mindig jobb, mint a 10 fokok.
1: Annál sokkal jobb, igen. Igen.
2: Na, szeptember 11 van, biztos beszéltél már a Vekkerbe.
1: Ezt akartam pont mondani, igen. De akkor mondd.
2: A Vekkeredbe, arról a bizonyos 2001-es szeptember 11-i terrortámadásról, ugye erről mindig megemlékezünk.
1: Igen.
2: Valahogy ez úgy nem tudja kikerülni, ez a dátum. Hát ez most már ez a dátum, ez ugyanúgy beírta magát a történelembe, mint nagyobb világháború történelmi eseményei, szóval, hogy ez is most már bekerült, és igen, erről is mindig számot adunk.
1: Ami a legnagyobb dolog, 25 éve történt. Azért milyen távolinak tűnik ez, milyen messzi időnek, és nagyon közben meg amúgy nem tűnik ilyen távolinak, hogyha kimondott, hogy 9-11. Nem? Tehát, így hogy úgy annyira nem érzed azt, hogy ez
2: hogy
1: most...
2: Hogy 2001 ilyen távol volt, igen.
1: Igen, nagyon durva. 25 év. Azért ott fölnőtt egy... Tehát aki akkor ebben az időben 5 éves volt, mondjuk amikor ez a baleset, hát terroresemény, merénylet történt, akkor az ma már 30 éves felnőtt meglett ember, aki akkor ott 5 esztendős volt. Tehát, hogy ez nagyon durva. Nagyon durva.
2: Hát az Al-Qaida terrorszervezet 12 gép eltérítője 4 utasszállító repülőgépet kerített hatalmába az Egyesült Államokban, és ebből 2 gépet a New Yorki World Trade Center ikertornyaiba, egyet a Washington Pentagon épületébe vezettek, a 4. eltérített gép pedig az utasok ellenállása után a pennsylvániai állambeli mezőn zuhant le végül. A mező mellett zuhant le. De így is az áldozatok a támadásokban, a terroristákon kívül 2977 ember vesztette életét ebben a terrortámadásban.
1: Igen, én is mondtam ezt persze reggel, nekem is ez volt az első. Ahogy az ember ma már sajnos kimondja azt, hogy szeptember 11, úgy rögtön úgy sajnos már ez ugrik be mindenkinek. És mondom, most már 25 éve, tehát ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez rengeteg, tehát hogy ez tényleg egy emberöltőnyi időszak, úgyhogy
2: és
1: hát
2: tényleg rögtön beugrik, mert rögtön. Pont ma így kérte a gyerekem, hogy írjak alá neki valamit a suliba, és akkor ott dátumozni kellett, valamihez hozzájárultam, és akkor mondom, mi a dátum, 9-11, és úgy össze is szorul az ember gyomra, meg úgy elszomorodik ettől a dátumtól, hogy igen, bizony ezen a napon nagyon sok ember veszítette életét.
1: Még borzalmas volt látni, és az megvan az a történet, az a Seth MacFarlane, ugye, aki a Family Guy-nak a kitalálója, meg ő szinkronizálja is, ő csinál benne mindent, hogy neki aznapra volt jegye, repülőgépjegye, és elaludt, mert másnapos volt, mert előtte lévő nap volt egy kis buli, meg ez az amaz, és elaludt, és nem szállt fel arra a gépre végül.
2: Pontosan arra a gépre, amiben ment. Valamelyikből, a négyből, valamelyikre.
1: Igen, és nem egyszer mesélte ezt már el így ilyen kinti talkshowba, Jimmy Fallonnál, Jimmy Kimmelnél, és a többi, hogy ez egy óriási dolog szerintem, tehát hogy és hányan lehettek így, akik így voltak, hogy lemaradtak,
2: vagy
1: nem mentek be aznap dolgozni, igen, tehát hogy ezek mennyi mindenem múlik ez, hogy valaki így ezáltal tudta elkerülni, hogy egy ilyen tragédiának a részese legyen. Történelmi tragédiának. Tényleg az.
2: Ijesztő. Pont tegnap láttam, mert van, amit az ember ugye nem tud elkerülni. Pont tegnap láttam a híradóban egy szegény motoros fiú, 16 évesen vesztette úgy a halálát, vagy az életét, hogy kis motorjával ment hazafele, elkapta a vihar, és ráesett egy óriási nagy kidőlt fa. Hát kidőlt egy fa, és ő pont ott volt, és pont ő alá került a fa alá, és a katasztrófa védelem, amikor ment, hogy a fát eltakarítsák az útból, akkor vették észre, hogy hát végül is alatta egy ember fekszik. Hihetetlen. És hát mindent megtettek azért, hogy a fiatal ember visszahozzák az életbe, de már sajnos nem sikerült. Szóval, hogy amennyire kis borongós nappal kezdünk, még a témán kis borongós, de hát ezzel nem tudunk mit csinálni.
1: Persze, hát 9-11, hát, ez mondani, még 40 fokos napon is,
2: hogy vannak dolgok, hogy amikor nem tudod elkerülni azt, ami meg van írva.
1: Igen.
2: Hát, hogy sajnos ez így van, megvan valami írva, annak úgy kell lennie, és látod, azt nem tudod elkerülni. De van, amikor nem kell ott lennie az embernek is.
1: Ez a nem mindegy, igen. Tényleg, hogy hányan kerülhették így ki. Most jó, persze, pont Seth MacFarlane-ről azért tudjuk, mert ő egy híresség.
2: Egy híres ember, igen.
1: És tudott ezzel a sztorival, bejárta ugye, mondom, a kinti talkshow-kat, és így elmesélte. És
2: akkor ő már híres volt, akkor már volt Family Guy, meg akkor ő már csinálta
1: akkor
2: ezeket?
1: Akkor kezdődött a Family Guy. Uh-huh. Akkor nem, várjál csak, 21-22 éves a Family Guy, úgyhogy nem, akkor még ő neki nem volt semmi hírneve.
2: Még nem volt hírneve.
1: Nem, semmi hírneve, ne. Jó a kérdésed, mert nem.
2: De
1: nem,
2: lehet, hogy a TED az meg a Family Guy után jött.
1: Ó, bőven, az egy 5-6-10 éves film, de
2: megnézem.
1: Hogy az nagyon-nagyon korai még. Nem. A Family Guy az most azt hiszem a 21 vagy 22. évadát tapossa, amúgy ez is durva. Tehát Seth MacFarlane 25 éve még úgymond egy no-name író volt valahol, nyilván ezzel foglalatoskodott ő már akkor is, de akkor még
2: mert 1999. január 31-en került adásba az Egyesült Államokba a Family Guy.
1: Akkor csak hozzánk jutott el később.
2: Hozzánk
1: értem.
2: Nagyon később.
1: Akkor bocsánat,
2: persze,
1: akkor már híres volt.
2: Híres.
1: Én megmertem volna kockáztatni, hogy pont az a váltó volt benne.
2: Én meg
1: hogy...
2: egyáltalán nem tudtam. De 99-ben most már tudjuk ezt.
1: Jézusom.
2: Jó régi. Hát 99-ben
1: nagyon
2: indult
1: durva.
2: El az amerikai televíziós animáció. Bizony.
1: Eszem megállom, hogy az is akkor már kis kimondani is szörnyű, hogy a Family Guy milyen öreg már tulajdonképpen.
2: Igen, és hát Magyarországon 2008-ra értél ide.
1: Azért mondom, hogy...
2: Mutatták be először itt nálunk. Hát sok
1: meg voltam győződve, hogy ugye mi a filmek is így szoktak bekerülni hozzánk, hogy mit tudom én, Amerikába bemutatják, így mondjuk 2026 februárjában, akkor Magyarországon 2026 márciusába vagy áprilisában mutatják be.
2: Most
1: régen
2: már mozikba
1: szerint...
2: már hamarabb hozzánk kerül, igen, most már igen. Azért gyorsabb az átfutási idő, már
1: de
2: nem
1: ezek
2: kell
1: szerint régen viszont kellett neki nyűzni 8 év.
2: Régen
1: az milyen durva. 8 év kellett ahhoz, hogy átjusson hozzánk egy show. Oké, ez egy rajzfilm sorozat, de hogy, vagy hát animációs sorozat, de hogy akkor is ez nagyon durva, hogy 8 év kellett hozzá. Ott már lemegy 8 évad, mire hozzánk eljutott az első, tudod?
2: Gondolom nem foglalkozott vele senki, és nem figyelték, és így nem vették át.
1: Vagy még akkor nem volt siker? Vagy még akkor nem volt siker, érted? És akkor úgy voltak vele, hogy á, minek szinkronizálni le, minek áthozni, csak a pénz van vele, tudod, és nem is siker mondjuk Amerikába se. Mert ez aztán később vált, ugye nem véletlen, hogy most már 20 mondom valahanyadik évadát tapossa a Family Guy, hogy ez később lett ám ez, amit mi most ismerünk. Ugye az elején nagyon gagyi volt az animáció is, a Stewie karaktere például, aki az egyik legviccesebb.
2: De azok voltak a legjobbak amúgy.
1: Igen, de a Stewie nem is ilyen volt eredetileg, amit mi megszerettünk tulajdonképpen. Igen. Szóval teljesen.
2: Na szerinted a Simpson család mikor kezdődött, tessék?
1: Jaj, hát az meg még régebbi, az 30 éve.
2: 30 éve?
1: Aha. Na mikori?
2: 89-es.
1: Jézusom! Jézusom! Inkább majdnem 40 az már.
2: Igen.
1: Azt a kutya mindenit? Azt a kutya mindenit?
2: Ugye? Milyen durva, ugye?
1: Azt tudtam, hogy a Simpsons az régi, de hogy ennyire, azt nem.
2: South Parkot nézted?
1: Hogyne.
2: Az is nagyon régi.
1: Na, az akkor az ilyen 30 éves.
2: Na, mit satszolsz?
1: Ha, mondjuk azt mondom, hogy Family Guy 99, akkor mondjuk a Simpson legyen 98.
2: Majdnem, igen. Na. 97-es.
1: Azt igen. Akartam először mondani. Igen. Poén kedvér.
2: Én azt hittem, hogy abba is részt vett Seth MacFarlane. Nem. Na, mondjad már.
1: Seth MacFarlane.
2: Nem tudom soha kimondani.
1: Nem. Seth
2: MacFarlane. Jó.
1: Abba a South Parkot azt hiszem Trey Parker és igen. Matt Stone csinálták.
2: Igen.
1: Jó,
2: igen.
1: Tudom?
2: Igen.
1: Gyerekek, nagyon képbe
2: és
1: vagyok.
2: Volt még egy megelőző animáció, nagyon szókimondó volt a Butthead, meg a...
1: Beavis és Butthead. Mm-hmm. Beavis és Butthead. Igen.
2: Beavis és Butthead.
1: Igen, nem
2: és
1: fordítjuk le, hogy a Butthead mit jelent, ugye?
2: Hát, tudjuk jól. És az volt szerintem a legelső ilyen olyan animáció, ami nagyon ilyen szókimondó igen. volt, pikírt, és
1: jól tudod, tudom, az hogy, volt, az ugye? Volt, és utána én alakultak ezek a... De ez is tudod, réteg volt, na, hogy, tehát hogy most a South Parkot is, lehet, hogy most így most a rádióban is mondjuk, lehet, hogy az embereknek a fele azt se tudja, hogy mi ez igazából, érted? Mert nem, ez egy rétegnek szólt, én szerettem speciál, főleg gyerekként ez ilyen ez is olyan volt, mint a Gangsta Zoliék CD-je, tudod, hogy titokba tudtad hallgatni, nézni, mármint a South Parkot, és akkor ez ilyen nem tudom, ilyen nagy fiúsnak éreztem magam, hogy én ilyet nézek,
2: persze,
1: és csúnyán beszélnek
2: vagy
1: benne,
2: hogy ilyen tartalmat hallgatsz.
1: Igen.
2: 93 Babies és Butthead.
1: Azért, az volt a legjobb. Hát igen, mert a Simpsons ott nem beszélnek csúnyán, ugye, az hiába volt előbb, a Simpson családban normálisan beszélnek, ugye ott semmi csúnya beszéd nincsen. Én megmondom őszintén, én mindig is Family Guy-os voltam, én a Simpson családot annyira nem csipáztam.
2: Azt én sem.
1: Néztem picit, volt a film is belőle, már mint úgy film, hogy animációs, de hogy egész estés film.
2: Tehát mozi.
1: Már mozi, igen, mozi, Simpson, mozi. Igen, és megnéztem,
2: nem, nekem sem,
1: de...
2: Nekem sem jöttek át azok a poénok, meg nem éreztem, viszont Family Guy-os mindig volt.

0: Jim Carrey.
1: De hát igen, csak most már ugye kicsit idősebb lett a hangja ugye Kerekes Józsefnek, hiszen hát ő sem mai csirke már, bár Jim Carrey sem, de hogy régen volt egy ilyen nagyon nagy fény a hangjában, amitől tényleg a Jim Carreynek ez a nagyon fiatalos, hát ez a persze. Nagyon... Hát most már nyilván a Jim Carrey is idős, és a Kerekes József is, tehát hogy így együtt idősödtek, úgyhogy most már más a hangfénye ilyen szempontból.
0: Még valamit hagyd mondjak el, így a végére zárszóként, hogy egy nagyon pozitív hírrel zárjuk. Tegnap ünnepelte 82. születésnapját ez magyar ikonikus színésznőnk Pogány Judit, aki Kossuth és Jászai Mari díjas színművésznő, úgyhogy Isten éltesse őt nagyon sokáig. Én arra gondoltam, hogy nem mindig csak arról adjunk számot, hogy amikor elhunynak ezek a híres emberek a környezetünkben, színészek, igen, énekesek.
1: Hanem a szülinapról is. Én a születésnapról mindig úgy kezdem, elmondom. Persze. Hát na, gyerekek, tegnap volt. Fú, ez már összefolyik. Adam Sandler barátunk, aki szerintem mindannyiunk, vagy hát nagyon sokunk régi, ikonikus fiatalságának sztárja, 60 esztendős lett, gyerekek.
0: Hihetetlen.
1: 60 éves lett Adam Sandler. Tényleg, egy, nem néz ki annyinak, kettő pedig, ezek a régi, amikor golfos volt, a Happy a flúgos golfos, vagy mi volt a címe, hát egy siheder, 20 éves,
0: igen,
1: fiatal gyerek.
0: Fiatalabbnak gondoltam, de és őszintén
1: kerek,
0: szóval
1: 60 éves
0: Pogány Juditot is fiatalabbnak gondoltam, mint 82, na mindegy, ha megfeledkeztél volna Wekkerben, akkor
1: most ezt kiegészítettem. Köszönöm szépen. Na akkor jöjjön kettő darab zene, és jövünk vissza.

0: A stúdióban Makagyuszi, Hóna alatt egy lúddal, Völgyi Zsuzsi pedig lesütött szemmel. Süss fel nap! 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 9 óra 39, vissza is gyűjtünk, ahogy ígértük.
2: Reméljük, hogy mindenkinél van egy szép színes esernyő.
1: Hát, legalább. Szóval,
2: te hoztál?
1: Hát én mindig viszek magammal, tudod jól. Én amikor 42 fok volt nálam, akkor is volt esernyő, mert who knows, ugye, sose tudni. De nem, én ma a taxival jöttem, és taxival megyek. Én nem most ilyenkor rajoskodok, tudom, ilyenkor gizda csávó vagyok, de nem érdekel.
2: Nem baj, néha megengedheted magadnak.
1: Nem érdekel. Én ma taxival jöttem, taxival megyek, úgyhogy...
2: Majd amikor lesz autód, akkor majd előveszed a garázsból ilyenkor.
1: Hát, vagy az, de ilyenkor még a taxi is annyiból jobb, ugye, hogy most te mondtad, ugye most, amikor megérkeztünk, vagy elkezdtük az adást, hogy szerencséd volt, és jöttél, mint kés a vajon.
2: Éppen, de kivételesen,
1: hogy,
2: igen.
1: Na ez az, hogy kivételesen, viszont a taxi az mindig tud menni, mint kés a vajon, mert buszsáv, Lánchíd, stb. Érted,
2: sokkal
1: te nem mehetsz
2: jobb.
1: Át a Lánchídon.
2: Nem, sajnos.
1: Nem mehetsz a buszsávba se. Ha fizeted az évi tagságit, biztos mehetsz, megengedik neked is, de szerintem nem magánautónak nem viszont megengedik. Na mindegy, szóval a lényeg, hogy azért taxival jönni még ilyenkor, ilyen időben kényelmesebb, mint sima autóval. Szerintem ez
2: persze,
1: az én
2: privátvélemény,
1: nem állsz úgy a dugóba.
2: Sokkal jobb. Igen. Na, közösségi médiában biztos te is láttad már, hogy eluralkodott az őrület, mindenkinek 80-as évek fotó kerül
1: igen,
2: ki.
1: Igen, marha unalmas már.
2: Miért?
1: Marha
2: én imádom.
1: Igen?
2: Én imádom.
1: Na, akkor véglet vagyunk. Nagyon, én utálom igen. Már ezt, hogy...
2: Miért?
1: Mert föllépek, és mindenki ezt csinál meg. Az első 20 még jó pofa volt.
2: Tök jó,
1: a következő 20 már azt mondtam, hogy ilyen közé. A más, az utolsó 30, amit
2: mindenki
1: láttam, az
2: elkapott.
1: Meg már ilyen...
2: Hát nem akar kimaradni belőle senki. Viszont azt néztem, hogy megcsináltuk természetesen mi is, csináltam családi képet, csináltam most a profilképem, nekem is 80-as évek, gyereket is beraktam a 80-as években. Nekem ez nagyon tetszik, megmondom miért. Annyira jó pofa, színes ruhák voltak.
1: Igen,
2: akkor milyen
1: melegítő.
2: Nem is csak az, hanem voltak ezek a Miami Vice-os feliratos pólók, ezek a több színű, minden olyan színes volt, színes igen. Karika fülbevalók, a nőkön színes sminkek,
1: vidám
2: olyan,
1: zene.
2: Vidám, igen. Igen, hát a 80-as évek visszanézve, persze nem arról beszélek, hogy a banánér sorba kellett állni, tehát ne, most ne ezt vegyük most figyelembe, hogy azért voltak a 80-as éveknek lemaradásai a korszaknak, mert persze. Hogy nem ért ide csak mondjuk évekkel később egy mozifilm,
1: ja.
2: Nem a szinkronos Rambó filmekről akarok beszélni igen. A 80-as évekből, de hogy divat szempontjából sokkal, de sokkal vagányabb és színesebb ruhák. Igen, igen. A Barbie, pont a lányom mondta, hogy megcsináltam a saját profilképemet a 80-as években, természetesen AI-jal, és akkor így mutatom a lányomnak, és mondja a lányom, anya, te jó, úgy nézel ki, mint egy Barbie. És tényleg, szóval...
1: Sok nő nézett ki úgy, igen, ez a föltupírozott nagy haj. Igen.
2: Akkor hát ezek aki... a nagy hajgumik, színes hajgumik.
1: Persze. Hát aki szereti és nézte, ugye a világ egyik legsikeresebb sorozata lett, és biztos vagyok benne, hogy az alaptémán kívül az időbehelyezés is segített neki. Ez ugye a Stranger Things, ami ugye az amerikai 80-as években játszódó hogy sci-fi, és hogy teljesen más az alap, ami miatt valószínűleg siker lett, de nagyon sokat dobott szerintem azon is, hogy a 80-as években játszódik, és mindenkin ezek a szettek, a VHS kazetták, a színes ruhák, amit mondasz, ez a görkori diszkó, tehát ezek mind-mind segítették ahhoz, hogy az emberek szívesen nézték.
2: Én nagyon szívesen nézték. Bár nagyon nehéz témát dolgozott fel, és egy valós témát a Csernobil, de ott is annyira jól megcsináltak a díszletet, a ruhákat, a bútorzatot, az minden kiegészítőt az utolsó
1: régi
2: hamutálig.
1: Panelek. Persze.
2: Ugye? Hogy ott igen. Is annyira jól vissza tudott vinni minket az időbe. Szeretem az ilyen filmeket.
1: Én is, bármennyire is, ugye igen, egy tragédia volt.
2: Igen, igen.
1: Bár sose fogom elfelejteni, mikor az HBO-t mint követem, mint oldalt, ugye, hiszen azon volt, meg mit tudom én, és akkor láttam egy kommentet alatt, hogy nem tudjátok, mikor jön a második évad?
2: Na jó.
1: És akkor valaki odaírta, hogy hát reméljük soha.
2: Igen.
1: És akkor ilyen sírva nevetős oldalas fej.
2: Na jó.
1: Na mindegy, szóval csak ez mindig eszembe jut, mikor Csernobil szóba kerül, ez mint a sorozat.
2: A kommentelő.
1: Ez mindig eszembe jut ez a komment, hogy mikor jön a második évad.
2: Reméljük soha. A 80-as évek zenéi is nagyon meghatározóak voltak, ugye, főleg Jacksoné, Whitney Houston, és még sorolhatnám ezeket
1: Cindy
2: a...
1: Lauper.
2: Persze, Sandra, Modern Talking, Bros, és még meg annyi 80-as évekbeli sztár, énekesnő csapatok, és hát imádom azt is, hogy a képek alá mindenki berakja a zenét is. Szóval vannak körületek, meg vannak ilyen jópofa challenge-ek, amiket szeretek a social médiában. Nekem például ez kimondottan tetszett.
1: Hát hogy ne, ez nem árt senkinek, ez jópofa, igen, persze.
2: Igen, nem bántasz vele senkit.
1: Nekem sem nem azért nem tetszik, csak nekem azt mondom, hogy fölépek Facebookra, és már 50. ember.
2: Pedig meg akartalak téged is csinálni a feleségeddel, gondoltam, hogy
1: küldök be. Mit csináltunk meg egyszer, majd föl is kerül, csak most megvárjuk, még lecseng ez az őrület, mi függetlenül minden trendtől ilyen indiai Bollywood plakátot csináltunk, és mivel hát legyünk őszinték, én is, meg feleségem is nem egy svéd típus, olyan sokat nem módosított az AI, csak annyi, hogy van egy kis képkocka, hogy én motoron ülök, drága bőrdzsekibe, tudod, ilyen igazi bollywoodi indiai film.
2: Lehet ezekkel jókat kacagni, én egy kicsit így játszottam vele, még egy picikét visszarepültem a 60-as, 50-es évekbe, és csinálgattam anyukámról, meg a gyerekemről képeket, és hát fantasztikusan el lehet vele szórakozni.
1: Igen,
2: jó
1: de ez
2: pofa.
1: Nem vicces, hanem ez jól néz ki. Jól tehát, néz hogy ez ki. Egyáltalán nem vicces. Igen. Tehát, hogy ez a 80-as évek trend most, ami
2: halál
1: megy,
2: jól
1: ez
2: néz
1: nem
2: ki.
1: Vicces.
2: Meg
1: ez
2: hát
1: figyelj.
2: Ezek a neon
1: cuccok. Ma majdnem csúnyát mondtam, rohadt jól áll.
2: Igen.
1: Valakinek, láttam egy-két, amúgy neked is, de láttam ismerőseimet, és főleg nőknek, hogy amúgy most is egy csinos nő, meg szép nő, de hogy így 80-as évek olyan trendi hajra, tényleg persze. Ez a színes ruha, van akinek ez a pöttyös, kicsit ez a, én úgy hívom mindig, hogy Szandi ruha.
2: Igen, Szandi.
1: Igen,
2: ja, Szandi?
1: Hát a mi Szandi,
2: de
1: hogy de amúgy Grízből
2: az
1: Szandi.
2: Az a 60-as évek volt inkább a Szandi.
1: Igen, de hogy mégis azért meg, fiam, most is van 80-as évek ruha, tehát hogy ez igazából annyira összemosódik.
2: Jó. Gyerekek, hozzuk, ezt akartam mondani, hozzuk már vissza a 80-as évek divatját. Nem a suhogós, susogós melegítőt, hanem a színeket. Pedig. Mert nézd meg, én állandóan ilyen szintelen, szaktalan, állandó feketébe vagyok. Tényleg, pedig milyen buli lenne, hogyha belibennél te is egy ilyen színes Miami Vice-os pólóba.
1: Mondjuk bocsánat, én amikor még jó idő volt, a rózsaszín rövidnadrágom, meg az én veszek föl színeket.
2: Jó, értem, de mégsem az a tipik 80-as években voltál.
1: Nem,
2: és hát 80-as évek színészei, szerintem 80-as évekből a legmenőbb fiatal színész az Tom Cruise volt, ha szeretett, ha nem, mert ő volt a koktél főszereplője, ő volt az akkori szép fiú, menő fiú, nem tudom.
1: Ezt én nem, ez aláírom.
2: Volt-e még valaki Tom Cruise-on kívül a 80-as évekből, de nekem valahogy
1: hát
2: persze nyilván volt.
1: Meg, igen,
2: megragadt, igen,
1: meg.
2: Mert gyerekként annyira jóképű fiatal srác volt, és gyerekként is már úgy nézegettem, tetszett nekem, na, megmondom őszintén. Azt nem szerettem azt a filmet, amiket én nézegettem tőle, az a Rain Man, a Cocktail, meg ugye ezek a klasszikus filmjei, amiben olyan nagyon sármos volt. Jaj, az is, de jó zene!
1: Igen,
2: nagyon jó. Igen. Na, gyerünk vissza a 80-as évekbe, öltözünk ki, de ne csak farsankor, hanem úgy jöjjön vissza.
1: Milyen érdekes ez, ugye már, hogy most már tehát 2026-ban farsangi elmezként veszel fel mondjuk egy ilyen suhogós melegítés 80-as éveket, igen.
2: Igen, de ne a suhogós jöjjön vissza, de maga az a hajtípus. Tényleg? Most most milyen jól jönne ebbe az esőbe?
1: Hát ebbe pont nem venném föl, mert szerintem ilyen szatyoranyag volt konkrétan,
2: hát pont
1: tudod.
2: Pont azért jó, lepereg róla. Lepereg róla a víz. Hát fölkapod a kapucnit, lepereg róla a víz, a nadrágot cselzik át.
1: Igen.
2: Na,
1: jogos.
2: Gyerünk, 80-as évek.
1: Megyünk, hajrá. Én adnám.
2: Én is, nagyon.
1: Én abszolút
2: jönnék
1: adnám.
2: Be ilyen tupírba, rózsaszín fülbevalókba, karkötőkbe.
1: Amúgy halál adnám. Nagyon nagy formák. Nekem meg ez a Bundesliga haj kicsit, tudod, de hátrafésülném, de itt hátul hosszabb lenne, tudod, nyaknál, tudod.
2: Annyira jó. Nekem meg nem kéne vasalni a hajamat úgy, ahogy megszárad, szárkásan, sőt, még tolnék rá hajlakot, tupírt.
1: És tupír, de a homlokpánt, John Travolta. Nem, nő volt, ott, aki
2: Olivia Newton-John. Jaj, Jane Fonda.
1: Jane Fonda, köszi. Na,
2: hó, de sokat tornáztunk anyuval. Jane Fonda kazettánk volt, VHS. Anyu tornázott rá, jól is nézett ki.
1: Amúgy apropó Travolta, ő is milyen menő volt, látod?
2: Jaj, nagyon jó
1: a
2: volt, ő is a 80-as évek.
1: Hát igen, viccelj már, hát
2: igen, de a Grease sem a tipik 80-as évek, ott már a kicsit előbb, hogy 70-es évek, mert a ruházat, igen, ez a
1: Bird Jackie, a fiúkorn, fölhajtott szárú farmernadrág, tudod?
2: Az nem a 80-as évek, az inkább a 70-es évek volt, igen. Mert a
1: Jampi korszak.
2: Igen, a rockabilly, a rock and roll, igen. A zene is inkább olyan, de a 80-as évek meg a szinti pop zenéje. Tehát, hogy más is...
1: Nem a szinti boy, várjatok.
2: Más is a zene. Na, csak egy rövidet akartunk erről megszólalni, és nézd meg már mindjárt 10 perc. Na.
1: Mert ez jó, persze, hát ez szeretik az emberek, szerintem ez, ami jó volt a régi korszakokban, miért ne? Tehát, hogy ez mi a baj? Hát simán lehetne tényleg amúgy...
2: Jaj, de jó lenne föl... ilyen neon rúst kenni, meg ilyen minden színes sminkeket az arcomra. Én bírnám, adnám. Úgy nézték ki, mint egy öreg papagáj.
1: Konkrétan. És kicsit hülyének néznének, hanem lenne már divat most. Ja, most nem divat, divatban, ugye?
2: De látod, most így lehet, most hogy elindul valami lavina.
1: Reméljük, reméljük. Én bízom benne. Na jó, térünk még vissza hozzátok természetesen, hiszen hova tovább, hát még csak 10 óra lesz.
2: De most térülünk, fordulunk egy kis zenére.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Molnár Ferenc Karamell élete és pályafutása. Molnár Ferenc, művész nevén Karamell, a magyar könnyűzene egyik ismert és meghatározó énekese. 1982. február 1-én született Szolnokon, és roma származású magyar előadóként vált országosan ismerté. Legnagyobb áttörését a Tehetségkutató második évada hozta meg számára, amelyet 2005-ben megnyert. Története azonban jóval több egy tehetségkutató győzelemnél. Nehéz gyermekkor, anyagi problémák, fizikai munka, előítéletek és számos sikertelen próbálkozás előzte meg azt, hogy az egész ország megismerte a nevét. Gyermekkora és roma származása. Karamell gyermekkorának meghatározó helyszíne Törökszent Miklós volt, ahol klasszikus cigánytelepi környezetben nőtt fel. Saját visszaemlékezése szerint már gyermekkorában fontos szerepet töltött be életében a zene. Egy 2026-os interjúban arról is beszélt, hogy egy irodalom tanárnője vezette be a vers és mesemondás világába. Az iskolai szereplések során megtapasztalta, milyen érzés kiállni a közönség elé, és ez később a saját versei, majd dalszövegei írására is hatással volt. Életében nagyon korán tragédia történt, 6 éves volt, amikor öccse egy autóbalesetben meghalt. A család életét ez súlyosan megváltoztatta. Szülei kapcsolata is megromlott. Karamell később 17 éves korában elhagyta a családi otthont és megpróbált önálló életet építeni. Roma származása későbbi pályafutásában fontos kérdéssé vált. Karamell többször beszélt arról, hogy gyermekként és fiatalemberként találkozott előítéletekkel. 2026-ban például arról mesélt, hogy hosszú időn keresztül azt hallotta, csak egy cigány gyerek, aki nem fogja sokra vinni. A Megasztár megnyerése ezért számára nem csak szakmai siker volt, hanem személyes bizonyíték arra, hogy ezek a jóslatok tévesek voltak. A zene már gyermekkorában jelen volt, Karamell nem a Megasztárral kezdett énekelni. Elmondása szerint már egészen fiatalon folyamatosan zenét hallott és dallamokat dúdolt. Saját elmondása szerint már 8 éves korától írt dalokat, az iskolában olykor még az órák alatt is dúdolt, mert annyira lekötötte a zene. Különösen közel állt hozzá az R&B és a soul zenei világ, többek között Michael Jackson és Stevie Wonder zenéje nagy hatással volt rá. Nem csak énekesként, hanem dalszerzőként és zenei alkotóként is szeretett volna érvényesülni. Nehéz évek és fizikai munka. Mielőtt ismert énekes lett, Karamellnek nagyon nehéz körülmények között kellett boldogulnia. Fiatalon többféle fizikai munkát végzett, dolgozott például kőművesként, segédmunkásként, faipari üzemben, üveggyárban, később pedig a Michelin budapesti gyárában is. A megterhelő fizikai munkák miatt gerinc problémái is kialakultak. Érdekesség, hogy amikor a Megasztár első évada elindult, Karamell még nem jelentkezett a műsorba. Később, amikor a második évadba jelentkezett, már komolyabb egészségügyi problémákkal is küzdött. Egy időszakban a kórházból követte a műsort.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.
2: Pénteken a front hullámot vett fölöttünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területet érinthet. Napközben 16-25 fokot mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
2: Lezárták a Stefánia utat, a Tököli út és az Egresi út között, mert vízvezetéket javítanak. A 75-ös trolibusz terelve közlekedik, nem érinti az Egresi út, Stefánia út és a Stefánia út, Tököli út megállót. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerület Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell számítani. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a 2. kerület Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál is, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
2: Most indulunk.

0: perce elkezdődött. Elnézést, a büfében voltam.
1: 10 óra múlt 15 perccel, péntek van, és szeptember 11-e. Hát szebb délelőttöt kívánunk mindenkinek, legalábbis ami az időjárás tekintetében van.
2: Majd reméljük már a holnap és a vasárnap ennél sokkal szebb lesz.
1: Van hétvégi terv?
2: Nincs.
1: Nincsen neked nincs. Sem most mi?
2: Nincs, most semmi.
1: Nekünk
2: most
1: sincsen.
2: Otthonmaradás, takarítás, aztán utána érkezik édesanyám jövő héten.
1: Ja. Igen.
2: Rendet kell csinálni, de hogy megszóljon.
1: Hogy mit csinálta eddig, te jány?
2: Igen,
1: jogos.
2: Muszáj.
1: Hát mi is ugye inkább milyen jól tettük, hogy múlt hétvégén csináltunk egy hosszú zamárdi hétvégét búcsúzóul, ugye, hogy a gyönyörű szép időbe, mert ha most mennénk hétvégén, hát szívem leszakadna, hogy ott kell ülni a hotelbe, pulóverbe, mert mit tudsz csinálni? Ugye? Hát
2: nem
1: most
2: jó.
1: A benti medóba tudsz úszni, de azt ott nem olyan, hát ez most nem egészen olyan, mint
2: de legalább
1: kint,
2: a benti
1: hát
2: medencéje annyival jobb.
1: Kint is, igen. De persze, nyilván jobb ez a történet, de azért nekünk nagyon jó volt az, hogy a kinti medencébe is, a drága szép napsütésbe tudtunk ott úszni, mentek ezek a fúvókák, a masszázsrész, minden, tehát hogy azért jó volt ezt még kihasználni, ellenben, ha most mentünk volna, úgyhogy ugye előre hoztuk az évfordulónkat, mert nekünk meg ugye vasárnap, szeptember 13-án lesz az egyéves házassági évfordulónk, amin drága Zsuzsa nényém is ott volt, ugye?
2: Ott voltam.
1: Ott tiszteletét
2: ott
1: tette,
2: voltam,
1: tapsolt,
2: láttam mindent,
1: sírt.
2: Megkönnyeztem. Ettem, ittam.
1: Ettél, ittál. Jaj, de jól tettünk ott.
2: Gyuszikám, hát előre is gratulálok, hogy ennyit kibírtál már hűségesen és ilyen fixen házas emberként nézd.
1: Ki gondolta volna ezt annó, ugye?
2: Én.
1: Igen?
2: Én tudtam, hogy...
1: Előlegezted ezt a bizalmat.
2: Tudtam, hogy jó férj leszel, mindig árultalak, emlékezz vissza.
1: Ez így van. Megelőlegezted a bizalmat, ez vitán felül áll.
2: Igen, én mindig mondtam mindenkinek, hogy majd aki a gyuszit betöri, az majd jól jár.
1: Aki megtöri a kancát, az mondjuk a lányló, bocsánat. Na mindegy. Szóval lényeg, hogy igen, most vasárnap lesz. Hát, hogyha szebb idő lesz, már pedig vasárnapra azt írja, hogy 24 fok lesz, és ilyen felhős, picit napsütéses, de eső elvileg nem lesz. Azért elmegyünk kedvesemmel azért valahova egy ebédre legalább, hogy azért mégiscsak legyen egy kerete ennek, hogy évforduló, de olyan nagy programot nem tervezünk, hogy őszinte legyek. Tehát, hogy így nincs most az a Amárdiba ünnepeltük előre egy hete.
2: Szerintem más sem. Meg hát, hogy nem is tudok most olyan programajánlókról, bár nem, az jövő hét, amiket elmondtunk, az mind jövő hét vége.
1: Most nem tudok én se úgy nagyon semmi programot ajánlani nektek. Hát annyit tudok ajánlani, ugye ezt a Vekkerben mindig el szoktam mondani, de itt a Süsfelnapban is elmondom, valószínűleg ezt azért többen halljátok, hogy ugye már megnyitottak, most már lassan ezen a héten nyitottak meg javarészt a kőszínházak, ugye, Szabadtériknek szájé, ahogy Cilla mondaná, és igazából most már a kőszínházi évadok kezdetét vették. Van, aki rögtön egy premierrel kezd, például az Operett Színház, illetve a Madách Színház. A Madách Színházban az Evita kerül bemutatásra, az Operett Színházban pedig a Mohács 500 című rock musical kerül bemutatásra, a mai napon lesz a bemutató. Az Operett Színházban, Madásban pontosan nem tudom, de azok is mostanában mutatják be. Szóval elkezdődtek, úgyhogy ezt tudom javasolni programnak.
2: Nagyon
1: igaz,
2: jó.
1: Nem ingyenes program, hanem jegyet kell vásárolnotok, viszont pont ilyen időben a legjobb. Beülsz a színházba, megnézel egy jó kis musicalt, vagy akár ha prózai beállítottságú, vagy akkor egy vígjátékot, vagy drámát, kinek mi tetszik, és ez egy jó program.
2: Ilyen érdekes, hogy pont ezt mondtam most a barátaimnak, hogy nézzünk fel a Csak Ma Színház, vagy valami ilyesmi.
1: Igen, ma este
2: oldal,
1: színház. Ma este igen, nekem is mindig küldi e-mailt, igen.
2: Igen, hogy így random menjünk el, és nézzünk meg valamit.
1: Te szoktál onnan jegyet venni?
2: Én, igen, sűrűn. Igen, mert nekem, én szeretem azt, hogyha nem egy fél évre előre van meg a jegyem, hanem mondjuk, mit tudom én, aznap kitalálom, és akkor felkerekedek, valakit magammal rántok, és akkor irány a színház.
1: Ellenben velünk, mi meg pont az ellenkezője vagyunk, mert nekünk meg...
2: Hónapokkal előtte már megvan
1: augusztus,
2: a jegy.
1: Augusztus elején vettünk jegyet a Szépség és a Szörnyeteg című musicalre.
2: Na jó, de van, amire már fél végére. Évre. Van, amire már fél évre előre kell, mert
1: október
2: nem kapsz
1: végére.
2: Jegyet.
1: Október végére van jegyünk rá, úgyhogy ja, kicsit előre
2: jó,
1: gondolkodtunk.
2: Jó, de igen, de vannak azok a darabok, amire tényleg egy 3 hónappal előbb kell jegyet venni, mert igen. Különben nem kapsz, de mondjuk ez sem igaz, mert pont a Mary Poppins-t nézegettem, és hétköznapra találtam még jegyeket, nem most, hanem még amikor megnéztük, még a színházi időszakban, még tavasszal, és akkor ott voltak egy-két jegy, tehát így párosával.
1: Csak ott ugye a hétköznapi... nem mindegy, ugye, mert hogyha
2: nem
1: olyan...
2: volt drága.
1: Nem volt drága? Nem. Na, jó, tudod, van ilyen, hogy marad, de az már olyan helyre szól, tudod, hogy 30 ezer per jegy, és akkor ketten mentek.
2: Nem, az olcsóbb sorokban voltak üres székek, és hétköznap. Tehát úgy látszik, hogy hétköznap még lehet, ki lehet fogni ezeket a színházjegyeket.
1: Igen, mert nagyon sokan vannak úgy vele, hogy inkább hétvégén mennének színházba, hétköznap meg nem feltétlenül terv az, mondjuk, hogy most mondok egy napot, szerda este menjél el színházba. De ugyanakkor nagyon szép házak szoktak lenni azért akkor is, főleg a két nagy színházról beszélvén, ugye az Operett és a Madács.
2: Nagyon szép házak szoktak lenni akkor is.
1: Azt úgy szoktuk mondani.
2: Igen, de jó.
1: Igen, szép házak
2: vannak. Hogy itt telt ház.
1: A cirkuszban is mindig ezt mondtuk, hogy milyenek a hétköznapok, szép házak vannak. Mert hogy ezt tudod,
2: hogy telt ház, félház,
1: és akkor, hogyha csak olyan kettő közt, akkor azt mondod, hogy szép házak vannak, szép házak.
2: Elégedett
1: nem telt ház, de több, mint a félház, és akkor szép házak.
2: Az már szép ház,
1: igen,
2: jó.
1: Igen. Úgyhogy a színházak is szerintem így működnek. Szóval például téged érdekel az Evita, mint musical? Tudod, melyik a film, ugye, nyilván a Madonnás, tudod.
2: Igen, nem néztem meg a filmet.
1: Nem. Én is őszinte leszek, a Madás Színház picit a régi vágású műzikelekhez is szokott néha visszanyúlni, független attól, hogy nagyon jó színház és nagyszerű gárdával dolgoznak, ugye, Szirtes Tamás tanár úr, akinek ugye elvileg januárban lejár a mandátuma, ugye most már mennek a pályázatok, például Miller Zoltán is, ugye, aki Madás Színházban dolgozott nagyon-nagyon sok évet, és például pont a Mary Poppinsban is, ha olyan szereposztást fogták ki, akkor láthattad őt. Na, ő visszaadott minden szerepét ennek tükrében, hogy ugye ő is megpályázza alkotótársaival a Madách Színház igazgatói székét. Na de, vissza a musicalhez.
2: Megmondom, miért nem. Na, azért, mert én úgy, mert egy kicsit ilyen politikai az Evita, tehát
1: ja,
2: hogy így
1: az
2: fog, igen, hát igen, az foglalja össze, igen, jól emlékeztem, hogy így nagyon ilyen a politikán alapszik a főszál, és valahogy ezeket a ezért nem kedveltem, a zenéjét kedveltem például a Miss Saigonnak, de az meg a háborús időszakot, az amerikai és japán háborút. Jaj, nem, és nem, tehát hogy ezért nem, úgy nem
1: Vietnám, fokott, nem Japán.
2: Vagy Vietnám, igen, bocsánat, és valahogy a sztori nagyon, nagyon unalmas volt nekem.
1: Igen?
2: Az évődés, az hercehurca, hogy most az kellek, évődés. Vagy nem kellek, mert egy a nőszerepéből, hogy akarsz, vagy nem akarsz,
1: igen,
2: most maradok, elmegyek, lett gyerek, aztán
1: a zene, jó? Hogy nézed a gyerekek, de szeretem, mikor műzikelekről lehet így valakivel, igen. Például én hoztam szóba, de csak tényleg a program véget, de pont a misszájban, érdekes, hogy azt mondod, én nagyon szerettem például, ugye Kerényi Miklós Gábor tanár úr csinálta meg a felújítását, ugye az annak idén a Rock Színházba ment, nagyon-nagyon régen ez a Miss Saigon musical, és aztán az Operett Színház megcsinálta, hát a Dolhai Attilával, Feke Palival, Szabó P. Szilveszter, Mészáros Árpád Zsolt, tehát a nagyokkal megcsinálta még anno Keró tanár úr. Én nagyon szerettem.
2: Én sajnos nem velük láttam, lehet, hogy ez volt a baj. A másik pedig...
1: akkor itt van a kutya elásva.
2: A másik pedig az, hogy énekesként nekem nagyon fáj, hogyha valaki nem énekel jól színházba. És
1: hát az nekem is fáj, én nem vagyok éneke, de nekem is fáj.
2: És ezért kizárok bizonyos darabokat, nem nézek inkább meg, mert tudom, hogy nekem ezek kínszenvedések lennének. És most is van egy darab, ami fut, és nagyon nagy szerencsére tényleg örülök a sikernek. Nem mondom, hogy melyik darab, mert nem akarok neki rossz reklámot, neked el fogom zenék alatt mondani. Van egy darab, ami most nagyon híres, és azért nem nézem meg, mert nem akarom végig borzongani rossz érzéssel az egészet,
1: mert tudom, hogy
2: olyanok énekelnek benne, akik nem tudnak énekelni. Na, és ez borzasztó.
1: Jó, majd kíváncsi vagyok, hogy melyik színház, melyik darab, mert ez így most próbálok agyalni, hogy melyik lehet, de nyilván nem a madás vagy az operett lehet, mert nem. Ott azért jó
2: igen,
1: énekesek
2: vannak. Ott azért jók szoktak, de amikor beraknak akik... olyan színészeket zenés darabba, akik nem tudnak énekelni, és ott megy az erőlködés, meg a félhangok, meg a hamisság, hát azt nekem igen. nagyon nehéz kibírni. Na,
1: szóval igen, és néha-néha még azért belefutsz nagy műzikel színházakba is, egy-kettőbe csak hála jó Istennek, mert tényleg én azért én nagy operett színház fan vagyok, és azért ott nagyon ritkán, de persze. Volt már rá precedens, de lehet, hogy épp rossz napja volt annak a bizonyos színésznek, meg stb. De azért pont visszatérve egy picit még a Miss Saigonra, ott azért mondom, olyan szereposztás volt, hogy ott egyszerűen nem tudtál ebbe belefutni.
2: Nem azt láttam.
1: Nem tudtál ebbe belefutni, és lehet, hogy téged ezért is untatott. De maga a történet valóban erről szól, hogy Kimnek hívják a női főszereplőt, aki egy örömlány Vietnámban, megjön a katona.
2: Az amerikai Chris,
1: ő volt a dolhai.
2: Aztán,
1: most és a barátja John, aki meg a fekepali volt.
2: Igen, és akkor visszajár.
1: Igen, és akkor lett gyerek. És a professzor, aki meg a Szabó P. Szilveszter volt, meg a Mészáros Árpi így váltóba, ők mozgatják a szálakat tulajdonképpen.
2: Ezek a politikai, meg ilyen háborús, meg ezek a, például az Evitában is.
1: Az Evita politikai. Teljesen. A azért inkább nem nekem a háború, való. Az más. Az
2: nem nekem való, az sem tetszett. Ez
1: de értem.
2: Úgyhogy ezért inkább kizárom.
1: Uh-huh. Viszont, ami most
2: meg
1: mondom.
2: Meg hát Evitának a... olyan tragikus fiatalon bekövetkezett halála van, tehát ez egy dráma valójában.
1: Maximálisan.
2: És, tudom, nem szeretem annyira a drámákat.
1: Én is valahogy jobban csípem azokat a musicaleket, ami úgy történelmi, mint például az Elizabeth, vagy a Rudolf musical, ha már Elizabeth, akkor ugye a Rudolf effektív az ilyen folytatása, idézőjelbe téve, hogy azok valós történelmi íze, és hogy az úgy teljesen más. Az is, abba is van politika.
2: Az más, abba igen, de valahogy mégis monarchia, más. Filmekben például nagyon szeretem a Sisi filmeket, szeretem a sorozatot is, filmekben szeretem a drámát, valahogy máshogy csapódik le nekem filmeken keresztül a dráma, de színházba, ha elmegyek, akkor szeretem, amikor a közönség úgy nagyon nevet egyszerre, uh-huh. és ilyen volt nekem például a francia rúdugrás, uh-huh. amit még nem tudom, hogy láttál-e.
1: Nem, de hallottam róla, de nem.
2: De valami elképesztő, tehát ott valami elképesztő humor az, ami felvonul, és az a pici színház, mert a játékszín játsz a francia rúdugrás, nem tudom, hogy mikor szokott menni, de abban biztos vagyok, hogy az egy sokszor nézős darab, mert ott olyan humor van, hogy amikor felzendül a nézőközönség egyszerre a nevetésbe,
1: elhiszem.
2: Ezeket szeretem, ezek jó.
1: Elhiszem, voltam én is a játékszínben, még ugye Nagy Sanyi barátunk révén voltam előadást nézni, a 39 lépcsőfok című előadást
2: volt,
1: néztem.
2: Az is igen.
1: Ő Lengyel Tomi és egy színésznő, nem fog eszembe a neve, bocsánatot kérek, ők hárman játszották, plusz két kis szereplő volt még benne, igen, zseniális volt.
2: Az is nagyon jó. De engem például most Mary Poppins is meghatott. Tehát, hogy annyira szép volt, annyira jól meg volt csinálva. Nem. Igen, és amikor a végén Mary Poppinsot fölhúzzák, és ott előttünk szállt el, hát komolyan mondom, a könnyem kicsordult. Úgyhogy jó a színház, de engem inkább a színház a szórakoztatásban kell, hogy megfogjon, a drámai darabokat annyira nem szeretem.
1: Igen, pedig alapvetően nagyon sok musicalnek száj, hogy dráma legyen az alapja, különben nem lenne ugye konfliktus. Uh-huh. Most itt például én gondolok a legutóbb látott két musicalre, amit láttam még az előző évadban, úgy azt már úgy mondjuk, hiszen most már szeptembertől egy új évad indul a színházaknál. A Carmen című musical, ugye az Operett Színházban, illetve a Notre Dame-i Toronyőr, szintén az Operett Színházban. Hát mind a kettő drámai alapokon nyugszik, hiszen kell a konfliktus.
2: Na
1: bele.
2: Jó, de az biztos, hogy nagyon izgalmas volt a romás, kicsit ott a cigány király, meg tehát egy nagyon-nagyon jó
1: volt
2: lehetett.
1: Benne csárdásos hát rész, amikor izétek ment, esküszöm neked, gondolom, hogy kihallottam, kannáztak, és ment benne. Én egyből följebb ültem egy kicsit, tudod, így az egyből kihúztam magam, hogy engem miért? Ha most én az Operett Színház társulatának a tagja lennék, és nem élettem volna Klopén a cigány király, ugye a Notre Dame-i
2: nagyon haragudtam volna.
1: Nagyon megsértődtem volna. Rögtön mentem volna fölmondani. Megmondtam volna, hogy igazgató úr.
2: Itt vagyok, és
1: ne
2: nem én lehetek a cigány király.
1: Na, hát azért kérem tisztelettel. De a Carmenben is ugye van cigánykodás, hiszen a Carmen is egy cigánylány ugye benne. De ott is a konfliktus az alap, hogy ugye beleszeret a José Rivera, ugye a rendőrfőhadnagy, de neki már van egy benyasszonya, a polgármester
2: lánya. Igen, ez egy jó sztori.
1: Tehát, hogy az egy másabb.
2: Ez egy jó jó sztori. De az Evita, szerintem az Evita nem jó sztori, de mindegy. Sok
1: ne
2: sikert.
1: Nem akarok semmi sok rosszat. Sikert. Biztos, hogy óriási siker lesz. A Madách Színházban mindig óriási siker
3: igen,
1: van.
3: Igen.
1: Nekem is furcsa volt, mikor a Szirtes tanár úr bejelentette még az előző évad végén, hogy hát készülnek egy nagy dobásra a Madách Színházba, és akkor egy hét múlva lett egy ilyen bejelentő videó, hogy természetesen hármas szereposztásban, hogy Evita Gubik Petra lesz többek között, akit úgy széles közönség is ismer, ugye a Sztárban Sztár óta. Például ő lesz az egyik Evita. Biztos vagyok benne, hogy a Petra remekelni fog ebben, mind színésznő, mind hangilag, de maga nekem is az ilyen faj

0: volt vendégünk itt is a, hát a reggelben.
1: Hát a magyarul jó volt annak
0: aranyinak. Volt, igen, és nagyon szerettem a játékát. Uh-huh. Nagyon szerettem a játékát, úgyhogy ő miatta ültem ott, ő hívott meg, és tényleg állva tapsoltam, mert mint embert is nagyon szeretem, meg hát fantasztikus színésznőnek is tartom. Innen is gratulálok, mert ez fantasztikus volt.
1: Amit viszont azért ajánlanék, dráma ide, dráma oda, az sem egy vidám történet lesz, ezt azért előre szólok mindenkinek, amit ugye ma mutatnak be, Szomor György, mondhatom barátom, tollából származik ez az új rock musical, a Mohács 500, ugye ma lesz a bemutató az Operett Színházba. Értelemszerűen a Mohácsi csata 500. évfordulójára írt rockmusicalről van szó. Második Lajos a főszereplője ennek a történetnek, ugye, illetve Szapolyai János, Tomori Pál és társaik. Úgyhogy ez egy komoly magyar történelmi rockmusical lesz.
0: Most lehet egy kicsit ellent mondok magamnak, mert ha István a királyt szerettem, már pedig nagyon jó rock opera volt, akkor lehet, hogy ez izgalmas lehet.
1: Ebben biztos vagyok.
0: Mind zeneileg, mind történelmi feldolgozásban is. Ez. A magyar történelmet szeretem nézni, de most az, hogy Evitával, az argentin First Lady-vel mi történik, nem tudom.
1: Ráadásul benne van Che Guevara, aki amúgy azt mondták, már mint maga Szirtes tanár úr mondta egy videóban, hogy nem is abban az időben élt, tehát ő egy ilyen kicsit ilyen mesélő szereplő körbe van. Uh-huh. Hát nem tudom. Hát, nem én írtam a műziket, úgyhogy hát nem írtam volna bele, nem tudom. De mindegy.
0: Minden esetre nagyon sok sikert kívánunk a szereplőknek, meg ennek az előadásnak.
1: És biztos, hogy nagy siker lesz, úgyhogy kicsit most a zenés színházi kitérő után.
0: Menjetek színházba!
1: Menjetek színházba, és innen viszont nem menjetek messzire, mert kettő zene, és még visszajövünk.

0: és Makagyuszi ma sem sülnek fel. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt 40 perccel, ahogy ígértem, még egy picit visszajövünk ebben az órában, ugyanis legyünk korrektek, Zsuzsám, én azt legyünk. Mondom, ha már színházat ajánlottunk ebben a kis taknyos időben, hogy így mondjam, kis sír az ég, ugye, taknyanyála egybe folyik az időnek, akkor hova mehettek még máshova, ha nem színházba? Hát moziba.
2: Menjünk moziba.
1: Menjünk moziba. Megmondom nektek, hogy éppen aktuálisan milyen filmek vannak.
2: Mondom, Átkozott boszorkák 2.
1: Ezzel akartam én is kezdeni.
2: Jó hosszú, 2 óra 10 perc. Oda az aztán hosszú. Kell a nachosz. Hát igen. Nekem már hosszú, igen.
1: Pedig te nagy mozis vagy, neked hosszú.
2: 2 óra 10 perc, igen. Az azért igen. Hogyha nem Jacksonról szól természetesen a film, akkor az már hosszú.
1: Én nem tudom, hogy legutóbb ugye a Pókember Brand New Day című filmet láttuk feleségemmel, és az meg 2 óra 40 perc volt, vagy valahogy így.
2: Igen, látom.
1: És nem tűnt hosszúnak, mert én szeretem ugye a Marvel filmeket, és ugye decemberben jön csak sajnos az új bosszúállók, a Doomsday, az meg 3 óra 10 perc lesz.
2: Most itt látok olyat, hogy Torrente 6. Torrente 6, az elnöki ügy, ez most egy vadonatúj epizód. Hát azt el kell mennem megnézni.
1: Kamázod a Torrente filmeket?
2: Én
1: nem
2: imádom.
1: Néztem ki belőled.
2: Miért?
1: Nem tudom.
2: Nekem abszolút a humorom.
1: Azért van,
2: a nőknek gusztustalan.
1: Igen, durva humora van.
2: A nőknek szemét és gusztustalan a Torrente, igen, aláírom. Például édesanyám kimondottan kirázza tőle hideg, azt mondja, hogy undorodik Torrente alakjától. Hát én nem tudom, nekem nagyon szórakoztató. Biztos, hogy más, tehát, hogy más időben kapott el engem Torrente, mert én ilyen a 20-as éveimben jártam, amikor először a Torrente a filmek eljutottak hozzám, és akkor nagyon jókat nevettem rajta. Engem nem undorított, mert hát tudom nyilván, hogy ez egy karakter, de
1: csak furcsáltam ezt, hogy te kamázod. De ha már mondtad
2: idézni
1: a Jackson...
2: Idézni is tudok belőle.
1: Léci, nem, meg büntetnek minket.
2: Jó.
1: mit akartam? Ja igen, ha már mondtad a Jackson filmet, akkor azért ugye volt a Queen film is, ugye a Bohemian Rhapsody, amiben ugye Rami Malek, ugye Oscar díjas is színész, de lesz, képzeljétek el, maga a Queen Budapestnek egy ilyen dokufilmszerűsége, ugye 1986. július 27-én lépett fel a Queen a budapesti Népstadionban 80 ezer ember előtt, azért azt, hogy képzeljük el, és erről egy ilyen IMAX 4K minőségű koncert. Na,
2: ott leszek. Na, ez látod, ez jó. És tuti, hogy IMAX-ben nézem meg, mert akkor...
1: Nem is tudod máshogy.
2: Meg visszakapod azt a koncertélményt a hangban, a látvány. Hát azt nem, nyilván.
1: Igen, azt nem. De
2: úgy a nagy hanghatás, a nagy vászon.
1: Viszont az, még várjál vele.
2: De jó,
1: bocsánat,
2: mikor lesz?
1: Október 7.
2: Uh-huh.
1: Jó,
2: nem baj,
1: ezt,
2: ha kell egyedül is, de ezt megnézem, abba biztos lehetek.
1: Tudsz rá a szemjegyet így elő... Persze.
2: Abba biztos lehetek.
1: Te magadnak? Abba biztos lehetel.
2: Képzeljétek el, hogy én 86-ban a szüleimmel ott álltam ezen a koncerten, csak kerítésen kívül, és ott hallgattuk végig ezt a nagyszerű koncertet. 86-ban a szüleimmel ott álltunk kint, és
1: Népstadionba tomboltál.
2: Nem jutottak már be, meg...
1: Népstadion előtt tomboltál.
2: Igen, hát ott mellette ott kihallatszódott, és soha nem felejtem el, látod, ez is egy tök érdekes emléke, ülök apukámnak a nyakába, és ott bulisztunk koncerten, tehát a kerítésen kívül.
1: Mire lehetett? Te nagyon kamázod a horrorfilmeket, úgyhogy hagyd kedvezzek neked.
2: Csak az utóbbi időben nem láttam túl jókat.
1: Akkor most ajánlok neked egyet, mert ezt nagyon dicsérik előre, hát mondjuk előre dicsérni valamit kicsit necharisnya, de szeptember 17-én, tehát jövő héten lesz a bemutatója az Éjszaka szülötte című filmnek, amelynek a férfi főszereplője, most kapaszkodjunk meg, Rupert Grint, ugye aki Ron Weasley-t alakította évtizedekig ugye a Harry Potter filmekben, és milyen érdekes, hogy ő is egy horrorfilmben jön vissza, ugye annak idején, mikor vége lett a Harry Potter filmeknek, Daniel Radcliffe, ugye, aki Harry Potter volt, ő is egy horrorfilmben jött először mozikba.
2: Milyen érdekes ez.
1: És Rupert Grint ennyi év kihagyás után szintén egy horrorfilmben jön.
2: Na, ez lehet, hogy jó lesz, mert a legutóbbi horrorfilm, amit láttam, az nagyon kedves barátommal, az annyira jól sikerült az a horror, hogy konkrétan ő végig aludta a barátom a filmet, én meg azt néztem, hogy mikor kell fel. Tehát meg te már telefonáltam telefonozgattam, meg telefonozgattam.
1: Jó, de rossz, mikor moziba rádion elsz, hogy
2: borzasztó volt, és amikor fölkeltettem a haveromat, hogy figyelj, nem megyünk haza, nem most már nézzük meg a végét. Igen. Hát aztán ő bőrszemüvegen keresztül tovább folytatta a nézést a filmnek, én meg nyomkodtam a telefon, valami elképesztő.
1: Mi volt a cím, nem emlékszem.
2: Hú, valami elképesztő jól indult, és valami iszonyat rossz lett a vége.
1: Jó, elhiszem neked. Na, de ez az éjszaka, az
2: nem is mondom el, hogy mi volt a címe, mert egy nem jegyeztem meg, kettő meg nem akarom reklámozni sem, mert ne nézzétek meg, valami égetelem rossz.
1: Jó, hogy nem is kell. De ez az Éjszaka szülötte című filmet nagyon mondják most egyelőre azok a kritikusok, akik ilyen elővetítést láthattak.
2: Na, jó.
1: Azok már írtak róla ilyen spoilermentes kritikát, és ott ők azt írják, hogy ez egy ilyen igazi démoni, ez a régi vágású horrorfilm kategória, megszületik Rupert Grint, Ron Weasley és a hölgy, akinek nem tudom a nevét, mindegynek a gyereke, és ővel egy kicsit ilyen Omen filmszerűség.
2: Jó. Na, az ilyesmi sztorikat
1: van a mozikba,
2: szeretem. Ezeket szeretek moziba nézni. Szeretek félni is a moziba, meg szeretek ördjöngeni is. Koncertélményt is szeretem a moziban.
1: Igen. Lesz Brad Pittnek, jaj de jó, lesz egy új filmje, én kamázom Brad Pittet amúgy, egy akció thrillere, amelynek a címe A vadon szíve, kérem tisztelettel.
2: Jó, jó.
1: Szeptember 24-től lesz moziba. Brad Pitt egy kommandó tisztet alakít, és kutyusa, az alaszkai, egy kutyus, egy ilyen német juhász kutyusa, az alaszkai vadon mélyén rekednek, ahol együtt kényszerülnek kíméletlen harcra a természet erőivel szembe.
2: Jónak ígérkezik, és ráadásul ugye Brad Pitt neve már, amikor így felcsendül, az valahogy garancia. Olyan garancia. Igen.
1: Garancia, nem vállal el minden szart.
2: Hát igen. És hagy áruljak el valamit, tegnap megnéztem, már nagyon régen láttam ezt a filmet, fönn van Netflixen, hogyha már filmajánlóknál tartunk, akkor neked is ajánlom, Gyuszikám, meg a hallgatóinknak Az időutazó feleségét. Ez egy régebbi film, viszont nagyon, tehát hogy egy mély, egy igazából dráma, de vannak benne nagyon vicces és megható pillanatok is, és nagyon meglepődtem. Ezt a filmet már láttam előtte, jó volt újra nézni, mert egy csomó minden új értelmet nyert, így a mostani gondolkodásomban. Sokszor van ilyen, amikor egy film beérik az embernek. Régen is tetszett, most is nagyon, és a végén elájultam, hogy Brad Pitt volt a producere, az executive producere a filmnek, de ő nem játszik a filmben, tehát ő nem, nincsen.
1: Csak executive producer.
2: Igen, de
1: az
2: ő
1: azt
2: nincsen.
1: Jelenti az executive producer, hogy ő ad pénzt
2: ő támogatta meg teljesen.
1: Mecénás tulajdonképpen.
2: Ő fizette ki az egészet, a kamerásokat, a világítót,
1: ő hozott
2: minden. Bárhogy szendvicseket, kifizetett minden cateringet.
1: Mindent is. És záróakkordként, ha már említetted, mert nagyon kamázott Tom Cruise-t, akkor neki is lesz egy új filmje, ez pedig október 1-én kerül mozikba, Digger címmel. A Digger az ugye ásót jelent, ugye szokták mondani, hogy Gold Digger, az pedig aranyásót jelent. A film azt írja itt a leírásban, hogy a Birdman rendezője Alejandro Iñárritu Tom Cruise főszereplésével készítette legújabb fekete komédiáját, amelyben a világ legnagyobb hatalmú embere megpróbálja mindenáron bebizonyítani, hogy ő a föld megmentője. Vagyis igyekszik megakadályozni azt a katasztrófát, amelyet ő szabadított a világra. Műfaját megnevezve, vígjáték dráma.
2: Jó, ez is jónak ígérkezik.
1: Én nem megyek erre.
2: Jó, majd én elmegyek.
1: Jó, te nézd meg és elmeséled. Úgy kíváncsi vagyok rá, ha te megnézed és elmondod.
2: Na, azért vannak jó mozifilmek is. Pont.
1: Igen.
2: Milyen érdekes, hogy előhoztad a mozit, mert éppen ahogy ide tartottam a stúdióba, azon gondolkodtam, hogy már rég voltam, és valami jó filmet meg kéne nézni a moziba a hétvégén, ha már ilyen az eső. Úgyhogy köszi az ajánlást, Gyuszikám, lesz mit nézni, nem, hogy az legyen, hogy egyikről ülök be a másikra.
1: Nekem is azért jutott eszembe, mert pont tegnap mi is néztünk mozi ajánlót, mi meg azért, mert mi meg nyertünk egy páros jegyet feleségemmel, és szeptember 30-ig föl kell használnunk.
2: Megyek veletek.
1: Úgyhogy, de kettő jegyet nyertünk.
2: Hát veszem, megveszem az enyémet.
1: Jó.
2: Megveszem. Úgyhogy az enyémet, elmegyek veletek,
1: jó,
2: azt megnézzük a Mancsőrjára. Hát akkor Mancsőrjáratra beülünk, mert olyan az is, a Dino film. Mancsőrjárat, ha már gyerekeknek is akarunk ajánlani.
1: Igen.
2: De várjál még, Odüsszeát láttátok már végül?
1: Nem, mert azt pedig mondják, az hogy nagyon unalmas.
2: Igen.
1: Aha.
2: Majdnem három órás.
1: Majdnem három órás, és azt mondják, hogy mérhetetlenül unalmas a sikeredet sajnos, úgyhogy megrémített, és pedig majdnem megvettük rá a jegyet, és az utolsó pillanatban mondtuk, hogy majd megnézzük később, és milyen jót tettük, mert azóta akármit olvastam kritika, bocsánat akitől, aki látta és tetszett neki, nem akarok rosszat, csak én ezt olvastam, nem tudom mi az igazság, hogy azt írják, hogy nem sikerült egy izgalmas alkotásra sajnos.
2: Jaj, és három órás, gondold el a haverom, mit összealudna ott?
1: Na jó. Most viszont ti se aludjatok, hanem figyeljetek, mert 11-kor jövünk a nap és a hét utolsó megszólalásaival.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
2: Titkosított kormányhatározatokat hoz nyilvánosságra a kormány. Megkapta az Európai Bizottság egy újabb 4 milliárd euró felszabadításához szükséges értesítést a kormánytól. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Nyilvánosságra hozta az elmúlt 16 évben született, eddig minősített úgynevezett 3000-es kormányhatározatok első részét a Tisza kormány. Első körben a századvég tanulmányaival kapcsolatos kormányhatározatok kerültek ki a kormány oldalára. Ebből kiderül, hogy az Orbán kormányok mintegy 65 milliárd forint forrást biztosítottak, többek között közvéleménykutatásokra, pénzügyi tanácsadásra, döntéselőkészítést megalapozó tanulmányok készítésére és médiafigyelésre. Megkapta az Európai Bizottság a magyar kormány írásos értesítését a jogállamisági eljárással kapcsolatban. Erről Piotr Serafin költségvetési uniós biztos számolt be az X-en. Serafin szerint az EB most alaposan megvizsgálja az értesítést. A jogállamisági eljárás keretein belül az Európai Bizottság korábban 6,3 milliárd euró Magyarországnak járó támogatást fagyasztott be 2024 elején. Az előző kormány már 2024 és 25 végén is elbukott egy-egy milliárd eurónyi forrást, így most a fennmaradó 4,2 milliárd euró a tét. Jövő szerdán és csütörtökön hallgatja meg a médiatanács elnöki posztjára pályázókat az Országgyűlés médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottsága. 15 pályázat érkezett a pályázatra, ebből egy nem tartalmazta a felhívásban is előírt szakmai koncepciót. Szeptember 15-éig kell nyilatkozniuk a HPV elleni védőoltás igényléséről a 7. osztályos gyermekek szüleinek. Az önkéntes térítésmentes védőoltást minden évben a 12. életévüket betöltött 7. osztályos gyermekeik számára igényelhetik a gyermekek által látogatott általános iskolában vagy gimnáziumban. Aki most nem igényli gyermeke számára a vakcinát, a későbbiekben csak vény és térítés ellenében juthat hozzá a védőoltáshoz. Meghirdették a 36. országos tudományos és innovációs olimpiát, amelyre műszaki, tudományos, informatikai, környezetvédelmi vagy matematikai ötlettel, fejlesztéssel lehet jelentkezni. A versenyre 2006. szeptember 1-e és 2013. augusztus 31-e között született diákok jelentkezhetnek, akik még nem kezdték el felsőoktatási tanulmányaikat. Űrbéli objektumok egy teljesen új csoportját fedezték fel a NASA kutatói, amelyeknél minden ismert égitestről eltérő tulajdonságok figyelhetők meg. A kutatók összesen 84 hiperlágy röntgenforrást észleltek. Azért nevezik így őket, mert szokatlanul alacsony energiájú röntgensugarakat bocsátanak ki, ám eközben ultraibolya sugárzás kifejezetten intenzív. A szakértők úgy gondolják, ezek a különös objektumok az asztrofizika két régóta fennálló kérdését is segíthetnek megválaszolni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
3: Lezárták a Stefánia utat, a Tököli út és az Egresi út között, mert vízvezetéket javítanak. A 75-ös trolibusz terelve közlekedik, nem érinti az Egresi út, Stefánia út és a Stefánia út, Tököli út megállót. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerület Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szerviz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell számítani. Hétköznapokon 18 óra 30-tól, másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégékre lezárják a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a 2. kerület Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál is, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra. Pénteken a front hullámot vett fölöttünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területet érinthet. Napközben 16-25 fokot mérhetünk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
4: Most indulunk.

0: hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 17 perccel, még mindig péntek van, és szeptember 11-e. Szép délelőttöt kívánunk.
2: Na, sziasztok!
1: Esőtől függetlenül szép délelőttöt mindenkinek. Na hát előző órában kiajálgattuk magunkat, hogy ebbe az időbe hova tudtok menni, milyen musicalek, milyen színdarabok, illetve milyen mozifilmek várhatóak az elkövetkezendő napokban, akár hetekben. Úgyhogy ezt szerintem ki is veséztük. Zsuzsinak nagyon megjött a kedve, azóta is itt zenék alatt a Cinema City-nek az oldalát lapozgatja.
2: És arra jutottam, hogy nagyon hosszú filmeket gyártanak mostanában, mindegyik kettő óránál több.
1: Muszáj. Mert ha már bemenni az ember a moziba, nem szúrhatod ki a
2: szemét. Nem fogy el a kukorica, hát nem is.
1: Figyelj, nem szúrhatod ki az emberek szemét már egy 1 óra 20 perces semmiséggel, érted? Ha már megveszi a jegyet 5000-ért, veszel kukoricát, nachos,
2: ez a... De 2 óra 40 perc, meg 2 óra 30, meg majdnem 3 óra, találtam ilyet is, hogy majdnem 3 órás egy film.
1: Mondom, én nagyon várom, decemberben lesz, a másik a Marvel rajongóknak mondom, ugye, de hát nyilván ők tudják, ugye az új bosszúállók rész, az pedig 3 óra 10 perc lesz. De hát végig várod, meg végig akció, meg izé, imádni fogom, úgyhogy nyilván.
2: De jó, hogy a pasim nem fannya, és nem kell ezt végig szenvednem.
1: Hát, hogyha nem szereted, akkor én például nem is rángatnám el feleségemet, de ő is szereti, hál' Istennek.
2: Na, úgyhogy, látod, úgyhogy milyen szerencse.
1: Úgyhogy elfogom, mert most a Pókember filmet is ő is várta, és kaptunk kitűzőt, ő is föltűzte a Farmer Jackie-re, én a táskámra, úgyhogy ő is rajongó. Pöttyös
2: a pöttyössel, csíkos a csíkossal.
1: Így van. Na, képzeljétek el, ezt el akartam mesélni Zsuzsinak, meg persze nektek is, drága hallgatók, hogy nekem tegnap milyen jó élményem volt egy riport kapcsán, már mint csak nézője voltam, meg hallgatója ennek a riportnak. Tegnap este a Fókuszban volt egy egész hosszú interjú, riport egy Izlandon élő fiatal párral. A fiatal alatt azt értem, hogy ilyen, hát úgy ránézésre olyan 30 és 35-38, tehát olyan én korosztályomnál picit fiatalabb párról van szó. És csak azért hozom szóba, mert az tetszett meg a legjobban, hogy két ember, aki összetalálkozik Magyarországon, hogy jutott el odáig, hogy Izland, tehát nem is egy olyan hely, hogy azt mondod, hogy Miami, vagy tudom én, hanem Izlandra mentek.
2: Miért pont oda?
1: Ők maguk bevallották, hogy amúgy a tél az ott borzalmas, és nem azért, mert nagyon hideg van, hanem azért, mert olyan viharok vannak, hogy 4-5 hetekre bezárnak munkahelyek, iskolák, és nem mozdulhatsz ki a lakásból.
2: Nem, ilyen rossz az.
1: Ilyen január-február körül olyan viharok vannak Izlandon, hogy nem mehetsz ki. Meg van tiltva államilag, hogy te nem mehetsz ki a házból.
2: De izgalmas.
1: Úgyhogy, ha nem vagy betárazva...
2: De hóviharak? Hóviharok?
1: Hóviharak. Hóviharak, Árvai Laci, hóvihar, szélvihar, esőzés, igen. De nem is a szomorú részét akarom én ennek mondani, hanem pont, hogy a pozitív részét. Ők itthon Magyarországon hegymászó, túrázó körökben találkoztak, és hát nem a mi világunk, ez valljuk be az őszintét, feleségem is nézett rám, hogy szóval Jézus, azt mondja, hogy mutattak régi képeket, ott másznak a hegyeken, és a feleségem is rám néz, hogy Jézus, hát és Jézus, nem a mi világunk.
2: Mondom, pöttyös a pöttyöse, csíkos a csíkosa.
1: Na de, a pozitív részét, hogy itthon találkoztak, és egyszer csak úgy döntöttek, ők kimennek Izlandra. Munkát is vállaltak, és egy év után mind a kettőjüket szinte ugyanazon napon ki is rúgtak. És utána azt képzeljétek el, hogy Izlandon, ha egy évet ledolgoztál izlandi körökben, 30, még egyszer mondom, 30 hónapig fizetik neked a munkanélkülit.
2: Várjál, számoltam, az hány év?
1: 30 hónap, hát majdnem 3.
2: Nagyon jó, de hát, hogy elmondtad, hogy fölvezetted, hát azért csak elmondtad a hátrányait, hogy milyen viharok, meg hóviharok,
1: jó,
2: meg
1: mit tudom. Az télen, de nyáron nincs ott sem baj. De nem, hát most az 1-2 hónapig van ilyen, de az most
2: 30 hónapig fizetik a teljes körű fizetét, tehát teljes 100%-os fizetést?
1: Nem, hát itthon sem fizetnek munkanélkülbe 100%-ost. Hát itthon azt hiszem 70-et
2: fizetnek. De nem itthon, ott.
1: Nem, azt nem mondták el.
2: De itthoni nem érdekel, az ottani.
1: Nem, tök minden, fizessék csak a felét. Hát ne viccelj már, 30 hónapig? 2,5 évig te, hogyha nem akarsz, nem dolgozol, és ha megélsz abból a pénzből, akkor fizetik.
2: De csak akkor, ha kirúgnak, nem is... azért, hogy te
1: ja,
2: nem akarsz.
1: Ha kirúgnak, persze. Na de, ez is egy pozitív, mármint, hogy nem az, hogy kirúgták őket, de utána mind a ketten találtak másik állást. A nő ilyen blogíró lett, hogy elmegy ilyen túrahelyszínekre felfedezni, és tulajdonképpen a hobbija lett a munkája, és jól fizetik érte. A csávó pedig nagykövetségen kezdett el dolgozni, és egy
2: magyar
1: idő után...
2: nagykövetségen?
1: Igen, igen. Mm-hmm. És ezáltal ők most már izlandi állampolgárok is lettek. Föladtak hirdetést, hogy keresnek ott Reykjavikba lakást, mert hogy látták, hogy ott úgy működik, hogy, hogy nem tudnak egyszerűen úgy találni lakást, hogy, hogyha te mész el jelentkezni, hanem ők létrehoztak maguknak egy weboldalt, és így a tulaj jelentkezett náluk, hogy az én lakásomat kivehetnétek, mert tök cuki párnak tűnt.
2: Nem is, álljunk meg egy pillanatra, ez nem is rossz ötlet.
1: Na ezért, mm-hmm. igen, például ez is nagyon ötlet. Pozitív.
2: Igen, ez nekem tetszik, hogy lehetne ezt így fordítva is csinálni, igen, hogy valaki meghirdeti magát, hogy de mondjuk itt is van ilyen, hogy lakást keresünk, de...
1: Persze, hogy van, ma már itt is divat, valahogy, de hogy ők ezt 5 éve csinálták.
2: Tehát én, mint tulaj, nem jelentkezek, hogy na hát az enyém, az pedig ez egy jó ötlet.
1: Abszolút azt gondolom, hogy ha te látsz valakiről, tényleg mondta a csávó is, de mondom ezt, ők 10 éve élnek kín, és ez 5 éve történt ez, hogy ők ezt megcsinálták, tehát még mielőtt divat lett itthon, ők már azelőtt ezt csinálták, hogy létrehoztak egy konkrét weboldalt, amit összekapcsoltak az ottani ilyen hirdetőkereső, tehát uh-huh. ez a lakáshirdetőkereső, és konkrétan leírtak magukról, mondta a csávó mindent. Milyen magasak, honnan jöttek, mit csinálnak, hogy élnek, bla bla bla bla.
2: Na milyen pozitívumok vannak és még ott kint?
1: Például ez nagyon szimpatikus volt, hogy itt találtak egy csodaszép lakást, mutatták, ugye ott zajlott maga az interjú velük, csodaszép lakást, született oda már gyerekük.
2: És árértékarányban mi a rezsi, erről beszéltek, hogy mennyire?
1: Nem, erről nem. Erről nem szólt a fáma, de biztos vagyok benne, hogy keresnek annyit. Hát most pont ezt akarom mondani, hogy biztos vagyok benne, hogy keresnek annyit ők ketten, hogy kivettek Reykjavikba egy csodaszép újépítésű lakást, ami nagyon jó környéken van, ezt ők mondták. Mutatták ugye a lakást a riport közben, és egy vadonatúj építésű, nagyon szép bútorozású lakás.
2: Nyelvtudás mondjuk a ottani...
1: Tanulják most már, tanulják, aha. mind a ketten. A gyerekük oda született, oda jár oviba, tehát hogy ő teljesen beszél izlandiul. Nem tudom. És inkább nekem, ami az interjúban vagy ebben a riportban nagyon megfogott, hogy mennyire tudja egymást építeni két ember, és hogy milyen nehézségekkel, és milyen nagy kalandra lehet merni vállalkozni. Na most ezt hülyén fogalmaztam, de hogy értitek? Tehát, hogy milyen nagy kalandra mersz vállalkozni, ha megtalálod a foltodat, vagy ahogy te mondtad, igen. ilyen pöttyös a pöttyöse, hogy Izlandra, ami nem itt van a sarkon, nem egy európai ország, egy teljesen más kultúra, egy teljesen más éghajlati övezetben lévő hely. És kimennek, és nézd meg, megcsinálták a szerencséjüket, és halálboldogok. Van egy csodaszép, 5 éves kisfiú.
2: Ez egy nagyon jó sikersztori, jó nagyon. Ilyet látni, de csak én nagyon. Láttam mást is. Én láttam olyat is, hogy két ugyanígy fiatal elindult Skandináviába, kikötöttek, aztán válás lett a vége, és gyerekkel az egyik hazaköltözött, a másik ott maradt, és apuka nem olyan sűrűn tudja így látogatni a gyerekét, mert ő ott maradt. Uh-huh. Szóval, hogy igen, ez is nehéz, de nem
1: te
2: tudom.
1: Te például sose gondolkoztál ezen, hogy külföldön éljél valakivel?
2: Soha
1: nem volt benned ilyen vágy?
2: Soha, egy pillanatig sem. Nem, mert nekem engem annyira ide húz a családom, és nekem egy annyira erős összetartó családi egységem van, hogy nem tudtam azt elképzelni. Uh-huh. Még az sem, hogy mondjuk egy külföldi férjet fogok magamnak, legyen az olasz, vagy spanyol, vagy bármilyet jártam
1: egyből
2: ezeken az országokon.
1: Egyből a dögös manusokat fogtad volna, olasz, nem spanyol, olyan dögösek, mexikói.
2: Sose láttam. Na, például látod, sose láttam olyat, nem. hogy most azt mondtam volna, hogy ejha. Na, ejha, te gyere velem. Nem láttam.
1: Érdekes.
2: Nem láttam azért. Na jó, egyet láttam.
1: Na, ugye azért. Visszagondolunk.
2: Igen, de az kellett másnak is. És valahogy
1: látában így van, igen.
2: Valahogy így nem éreztem azt a nyelvi tehát a nyelvi különbségek miatt, hogy valaki szürcsölni a húslevest édesanyámnál, és akkor a nagymamám ott pillog, néz, és akkor folyamatosan fordítsak köztük, hogy ízlik-e neki a leves, vagy elsózta anyám. Valahogy így nem éreztem azt, hogy a nyelvi különbségek miatt, és ezáltal a kultúrák különbségei miatt sem. Tehát egy
1: én ezt te megértem. A te esetedben így, igen, te azért nagyon sokszor elmondtad már az elmúlt gondold, négy hogy, évünkben, hogy
2: egy versünket sem tud úgy értelmezni egy külföldi, ahogy mi érzünk az iránt, a vers iránt, vagy bár, érted? Tehát a magyar nyelvünk iránt.
1: Persze,
2: csak egy vers, egy bármilyen versünk iránt, egy Petőfi,
1: egy jó átok.
2: Egy talpra magyar vagy, vagy igen. Nem tudom. Vagy a humor, a humorlecsapódás, tehát a magyar humor azért, vagy a magyar identitásnak is a múltbéli korszakunkból is vannak humorok, amit lehet, hogy egy külföldi egyáltalán nem ért.
1: Egyáltalán nem,
2: például
1: persze.
2: Jót nevetek majd egy Hofin, érted? Visszamegyünk egy kicsit az időbe, vagy a Gálvölgyin.
1: Igen,
2: és akkor ide jön egy külföldi, és egyáltalán nem tud velem kapcsolódni ilyen szinten.
1: Ezt megértem, de mondjuk itt ugye az volt a szerencse, hogy ők magyarok, tehát hogy a nő is, meg a férfi is magyar. Most igen. Az, hogy az megint más,
2: jó,
1: amit te mondasz, de persze, persze, persze.
2: Hogy soha nem gondolkodtam azon, hogy mondjuk külföldön éljek, vagy külföldi legyen a férjem.
1: Nem. Például én erre gondoltam elsősorban.
2: Nem, mi nagyon ide voltunk berendezkedve, ráadásul azért is, mert nekem a karrierem az itt volt, mm-hmm. mindig. Mm-hmm. És soha nem akart mondjuk a volt férjem sem máshol élni.
1: Máshol,
2: sőt, még el sem akart költözni abból a házból. Nem.
1: Tehát akkor ő igazán rökhöz kötött.
2: Nagyon, igen.
1: Figyelj, ez egy ilyen magyar betegség amúgy, ez a rökhöz kötöttség, mert ez egyfajta betegség.
2: Jó, de nehéz fölállni, nem olyan könnyű fölállni.
1: Ajjaj, nagyon-nagyon nehéz.
2: Főleg, hogyha vannak itt idekötő szálaid, neked már lehet, hogy könnyebb lenne fölállni, mert a testvéred sincsen itt Magyarországon, ő is most már Ausztriában rendezkedett
1: be. Nincs nagy családunk, nekem van egy apám, azt ennyi igazából. Igen. Tehát nekem unokatestvérekkel se tartom a kapcsolatot. Akivel uh-huh. beszéltem, az első unokatestvérem, ő is 10 éve Németországban él. Uh-huh. Tehát mi meg pont, hogy nem tudom, én amúgy nem vetem el még ezt, és hál' Istennek feleségem se, hogy mi esetleg egyszer külföldön éljünk, mert én nem szeretem ezt a rökhöz kötöttséget uh-huh. például. Tehát, hogy én azért nem is akarnék saját lakást, mert akkor abból nem tudsz olyan könnyen továbbállni, mint egy albérletből.
2: Ez így van.
1: Van egy saját lakásod, azt max el tudod adni, de annak én most, aki eladtam lakást, tudom, hogy mennyi izéje van mögötte, meg te is adtál már el, vettél is, tudod jól, hogy milyen.
2: Nekem könnyen ment szerencsére.
1: De azért alapvetően hosszú folyamat ez. És én megmondom őszintén, hogy például én azért irigylem az amerikai mentalitást például olyan szempontból, hogy Amerikában is azért bérelnek lakást a java, mert
2: ha más államba kap mondjuk, de ott is azért egy családot nehéz mozgatni. És azt mondom neked, hogy ez addig könnyű, amikor még nincs gyerek.
1: Persze,
2: tehát gyerekkel már persze. Ez nem olyan egyszerű, hogy te persze. Államokban, még Amerikában is azért számtalan ilyen...
1: Én csak filmekben látok. 10-15 óra ott is egy utazás, egy hosszabb útra.
2: Kivenni az iskolából
1: persze,
2: a gyereket, más közösség.
1: De most arra gondolok, aki van egy házaspár, mint mondjuk én meg a feleségem, és mondjuk amerikaiak vagyunk, és mondjuk New Yorkban élünk.
2: Nincs gyereketek,
1: könnyebb. És azt mondják, hogy Chicagóba kapunk egy rohadt jó munkát, ami nagyon nagy cipi, fölfogom magam, az összecsomagolunk, repülőrülünk, azt kimegyünk Chicagóba.
2: Értem, igen, így egyszerű, de gyerekkel már, szóval ezt addig kell megcsinálni, meg addig, szóval, hogy ezt mindig addig kell csinálni, amíg nincsen úgy effektív családod, hogy nincs melletted még két gyerek, vagy egy gyerek.
1: Ez így van. De mondom, Amerikában ott is szokták azért, és akkor nem is véletlen, hogy szokták azt mondani, hogy egy vannak a gyerekek utólag mesélik, hogy hát akár sztárok, hogy ők mondják, hogy itt rengeteg által iskolába jártak, és azért, mert hogy folyton költöztek. És elkezdtem itt amin az elsőt, mit a Chicagóba, a harmadikat Nashville-be, az ötödik osztályt elkezdte New York City, tehát hogy így ők is, tehát hogy így vándoroltak.
2: Igen, de szerintem nem feltétlenül jó a gyereknek sem ez, hogy még Magyarországon belül sem, hogy mindig valaki költözik, és aztán új közösség, új iskola, ez a vándorlás, ez
1: nem jó,
2: a gyerekeknek nem jó.
1: Nem jó.
2: Addig kell ezeket meghúzni, meg megcsinálni, ameddig az embernek nincsenek gyerekek.
1: Nem jó, de azért nekem ez az interjú vagy riport azért tetszett nagyon-nagyon, mert iszonyat pozitivitás sugárzott ebből a két emberből, és látszik, hogy nagyon boldogok. És ez
2: neked tetszett
1: annyira
2: az, hogy bátrak voltak, mertek felállni, elindulni, próbálni más országban, szerencsét próbálni, életet kialakítani, meg lehet. Igen.
1: És jól sikerült nekik, tudod, ez inkább ez is, amit elmondtál, minden, és plusz az hozzátéve, hogy és jól sikerült nekik. Jól kereshetnek valószínűleg, mert mondom, egy csodaszép lakást bérelnek Reykjavik azon részén, ami egy jó környék, egy új építésű ingatlan.
2: És valójában
1: van gyerekük,
2: minek kapcsán voltak most, mert azért sok ilyen ember van, de minek kapcsán kerültek ők most tévébe?
1: Megkereste őket a Fókusz,
2: ja,
1: valami.
2: Csak úgy.
1: Ja, csak úgy. Uh-huh. Miért? Én simán csinálnék én is ilyen interjúk. Annyira beszélgetnék ilyen emberekkel, hogy kimennék én.

0: Hát nagyon
1: na,
0: nyomasztan.
1: Akkor addig majd kávézom, meg fölhívjuk a Lillát, hogy fölhívom a Lilláékat.
0: De hogy kávézok, hát én is kíváncsi vagyok. Tudom, hogy az biztos, hogy nagyon sok nehézségen mentek keresztül.
1: Persze,
0: mert
1: persze.
0: Azért ott is vittek ki egy tinédzserkorú gyereket.
1: Így van.
0: És azért nem volt egyszerű nekik se egy sikerből fölállni és előről kezdeni az életüket.
1: Ez maximálisan így lehet. Talán azért is vonz engem ez a sztori szempontjából, mert én is pici gyerekként, vagy hát annyira nem voltam pici, de 11 éves voltam, ugye, amikor kiköltöztünk Németországba, és én élveztem. Én emlékszem rá, hogy én kifejezetten élveztem, és mikor visszajöttem, én olyan picit furább volt visszaszokni. Pedig csak egy évet, vagy picivel többet, mint egy évet éltem kint családdal, és én éltem azt akkor gyerekként. Úgyhogy ki tudja most felnőttként milyen lenne.
0: Én azt mondom, hogyha nem köt ide úgy semmi, hát tehát hogy nincsen semmi. Nagymama, unokatestvérek, testvérek, tényleg még amíg a család ide köt, addig én nem mennék sehova, de ha már valakit nem köt semmi, akkor miért ne? Hogyha benned ég az a vágy, hogy kipróbálj egy ilyet, hogy máshol élni egy kis ideig, akkor miért ne? Mm-hmm. Ezt meg kell nézni. Körül kell nézni, és merni kell egyébként.
1: Hát ettől fél picit gyáva vagyok, ezt bevallom férfiasan, de közben meg vonz. Tehát van bennem egy félelem, talán ezért, mert ezt így belénk nevelik, ez a jó van ez itt,
0: nem.
1: Jó van ez így.
0: Nem ezért van a félelem, mert hogy jó van ez így, meg jó van ez úgy.
1: Hát egy picit magyar mentalitás ez, jó van ez így.
0: Nem, azért félsz, mert tudod nagyon jól, hogy máshol sincs kolbászból a kerítés.
1: Ez egyértelmű,
0: lehet azt előre tudni, hogy mennyire tudsz beilleszkedni, milyen ott a közösség, mennyire fogadnak be, mennyire segítőkészek.
1: Lecigányoznak-e?
0: Nincs ismerősöd, nincsen senki, tehát ott aztán tényleg ugyan szinten magad ura vagy, és magadra maradsz, ha nincsen kint valaki olyan ismerős, aki segíten eligazodni, tehát ezekben azért körültekintőnek kell lenni. Nem rossz, hogyha vannak magyar ismerőseid akár, mondjuk, hogyha le akarsz települni Ausztráliába, akkor hogyha mondjuk... Most csak mondtam valamit, nekem például ott van egy volt osztálytársam gimnáziumból, és tudom, hogy ha én oda vágynék, akkor igen, akkor tudom, hogy lenne ott egy biztos pontom, akik segít eligazodni, és segít a
1: munkában. Megmondja, melyik talán halálos, ha megcsíp.
0: Így van, meg melyik kígyót kerüld el messziről.
1: Igen, ha meglátod futás.
0: Azért ez nem rossz, hogyha van ott olyan magyar ismerős, akiben tudsz bízni.
1: Nehogy kimenjünk a Lilláék után Kanadába, mi meg a feleségemmel. Mátéval mondom, igen, azért jobban voltunk.
0: A másik pedig az, hogy milyen munkát tudsz vállalni. Tehát az sem mindegy, mert azért tudom, hogy a Lilláék is olyan munkát vállaltak.
1: A Lilla a Wellenstein üzletben volt eladó.
0: Igen.
1: Igen.
0: Igen, tehát hogy még addig meg egy ünnepelt sztár volt a színházba, és tapsoltak neki minden este, egy művésznő, szóval, de
1: hát
0: elengedte.
1: Hát a Máté is játszott az Operett Színházba.
0: Igen, és elengedték. Szóval itt ezt is bele kell kalkulálni, hogy miért engedem el az itteni életemet, és mivel lesz jobb az ottani életem.
1: Én már azt gondolom, jó, hogy ebben máshogy gondolkozunk amúgy, de nincs ezzel semmi baj, más szempontból nézzük. Én azt gondolom, hogy például már, hogyha egy szebb helyre...

0: A műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. Cigányok részvétele a tehetségkutatókban. A tehetségkutató műsorok az elmúlt évtizedekben a magyar televíziózás és könnyű zene fontos részévé váltak. Ezekben a műsorokban különböző társadalmi és kulturális háttérrel rendelkező emberek mutathatják meg a tehetségüket a nagy közönség előtt. A roma, illetve cigány származású előadók jelenléte különösen érdekes, hiszen a roma közösségeknek rendkívül gazdag zenei és kulturális hagyományaik vannak. A tehetségkutatók sok fiatal és felnőtt roma előadó számára olyan lehetőséget jelentettek, amelyen keresztül szélesebb közönséghez juthattak el, és megmutatták a saját zenei világukat. A roma kultúrában a zene és a tánc évszázadok óta fontos szerepet tölt be. A különböző roma közösségek zenei hagyományai azonban nem egyformák. Eltérő nyelv, szokások, dallamvilág és előadásmód jellemzi őket. A zene sok esetben a közösségi összetartozás kifejező eszköze, valamint az érzelmek és történetek továbbadásának egyik módja. A családban és a közösségben megszerzett zenei tudás gyakran generációról generációra öröklődik, emiatt számos roma előadó már gyermekkorában közel kerül a zenéhez, az énekléshez, vagy éppen a tánchoz. A modern tehetségkutatók ugyanakkor új szintet adtak ennek a tehetségnek. Olyan műsorokban, melyek tehetségkutató műsorok, számos roma származású énekes és zenész szerepelt. Ezek az előadók különböző műfajokban próbálták ki magukat, voltak közöttük popénekesek, rappelek, szól és R&B előadók, mulatós zenészek, valamint olyanok is, akik a roma zenei hagyományokat ötvözték modern zenei stílusokkal. A roma előadók egyik különlegessége, hogy sok esetben olyan érzelmi töltettel adják elő a dalokat, amely erősen kapcsolódik saját kulturális és családi hátterükhöz. Egy-egy produkcióban megjelenhet a roma zenei hagyományokra jellemző temperamentum, ritmusérzék és előadásmód, miközben az előadó egy modern, széles közönség számára könnyen befogadható stílust képvisel. Ez a kulturális kettősség sok produkciót különlegessé tesz. A tehetségkutatók társadalmi szempontból nagyon fontos szerepet töltenek be. A televízióban való megjelenés ugyanis lehetőséget ad arra, hogy a nézők ne csupán sztereotípiákon keresztül találkozzanak a roma emberekkel, hanem megismerhessék őket. Egy roma énekes vagy zenész sikere ebben azt is megmutatja, hogy a származás nem határozza meg azt, hogy valaki milyen eredményeket képes elérni. A tehetségkutató műsorokban való szereplés természetesen nem mindig egyszerű. A versenyzőknek nem csak a zsűri véleményével és a közönség elvárásaival kell szembenézni, hanem sokszor az előítéletekkel is. Egy roma származású versenyző számára ezért különösen fontos, hogy saját teljesítményével bizonyítsa tehetségét. Ugyanakkor az is lényeges, hogy ne kizárólag származása alapján ítéljék meg, hanem elsősorban előadói teljesítménye, személyisége és munkája alapján.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vójatú menge!
2: Szép péntek délután kívánok mindenkinek ebben a gyönyörű, ragyogó időben. Felülről hullik ránk az áldás, néha az arcunkba csapja a szél, de egy védett helyen, mondjuk egy forró teával a kezünkben, igazán kellemesen tudjuk érezni magunkat. Üdvözlök mindenkit, Baranyi Tamás vagyok. Szeptember 11-e van, Teodóra névnap, Isten éltesse a hölgyeket, és ebben a 4 percben megosztom veletek Amelia Earhart, a repülés amerikai származású női úttörője, az első jelentős női pilóta gondolatát, amit nagyjából így tudnék összefoglalni: ne várd meg, amíg készen állsz, csak csináld. Idézetünk így hangzik: a leghatékonyabb módja annak, hogy megcsinálj valamit, ha megcsinálod. Amelia Earhart 100 évvel ezelőtt egy olyan korban lett pilóta, amikor a repülés önmagában is kockázatos vállalkozás volt, nőként pedig még több akadály kellett neki áttörnie. Az idézet lényege szinte már provokatívan egyszerű. Egy ponton túl nem kell még egy terv, nem kell még egy kifogás, vagy még egy kis önbizalom. Egyszerűen el kell kezdeni. Olyan is van, hogy az önbizalom sokszor nem a cselekvés előtt érkezik, hanem közben, mert megtapasztalom, hogy nolám, ez mégis megy nekem. Következik most az útinform és az időjárás jelentés, aztán folytatódnak a zenék itt a Rádió Dickben. Hol volt, hol nem volt, de inkább hol nem, az Óperenciás tengeren is túl egy főváros, amit Budapestnek hívtak, és ebben az apró 2 milliós városban lezárták a Kőbányai útról a Pongrác útra a jobbra kanyarodó sávot, de az egyenesen haladó külső sávból a Járdasziget után jobbra lehet kanyarodni. Aztán, hogy főhősünk elindult a maga útján, mert ugye mindannyiunknak járni kell azt az utat, ami a sajátunk, nem élhetünk használt hittel, másodkézből kapott gondolatokkal, saját tapasztalatokat kell gyűjtenünk, s erre jó alkalom lesz, hogy lezárták a buszsávot a 10. kerület Vaspálya utcájában, befelé az Ihász utca után. Főhősünk Janó úgy döntött, hogy ezt az akadályt kikerüli, és az irányt inkább a 13. kerület felé vette, mert nem tudta, hogy a Rejter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkoló sávba terelik gázvezeték javítás miatt. Amikor ezt meglátta, akkor felfelé köpött és aláállt. Mert rosszul döntött, így büntetve önmagát, hiszen folyamatosan ezt tesszük az életünkben, mi magunkat büntetjük. Úgy gondoljuk, hogy megérdemeljük a büntetést, egyfajta egyensúlyra törekszünk, és minden egyes rossz cselekedetünk vagy hibánkért mi magunk büntetjük magunkat, teljesen fölöslegesen. Ideje lenne kiengesztelődnünk az életünkkel és a választásainkkal. És akkor mondjuk mehetnénk a 14. kerületbe, a Stefánia útra, amelyben a Hungária körút felé az Egressy útnál lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Miután hősünk itt a Stefánia úton elkötelezte magát amellett, hogy többé nem lesz önmaga ellensége, elindult a 15. kerületbe, ahol pedig távhővezeték javítás miatt lezárták a Szerencs utcát a Pázmány Péter utcánál, ezért az Elm utca felől, ja nem, az Elm utca az egy másik történet, ezért a Szerencs utca az Elem utca felől Zsák utca lett. Ekkor hősünk még nem tudta, hogy csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületet, pontosabban nem az egész kerületet, csak azon belül a Városligeti Fasort a Bajza utcánál. De hősünk észrevette, hogy a szervizúton lehet közlekedni. A Bajza utcában tehát sávlezárásra számíthattok. Na hát az idő meg olyan, amilyen. Általában olyan, amilyen. Most éppen olyan, hogy itt egy hullámzó frontrendszer fölöttünk, ami épp egy olyan hullámot vet, amelynek hatására, ahogyan tapasztalhatjátok, felhős, borongós időnk van, csipi-csöpi csöpörög, és a nap folytatásában is esőre, záporokra, néhol akár még zivatarokra is számíthatunk. Ráadásul a szél igen élénk, erős lesz, vagyis szépen csapdossa az arcunkba az esőt, és hát nem elég a magunk baja, ráadásul a zivatarok környezetében még erős széllökésekre is számíthatunk. Délutánra megjön a forróság, plusz 17 fokot mérhetünk. Ha összehasonlítjuk ezt a tegnap előtti minimum 33 fokkal, akkor elmondható, hogy 2 nap alatt megyei fokon 16 fokot esett a hőmérséklet. Ez az erős érték, a 17, az tartja magát este 6-ig, 8 órakor 15, 10-kor 14, éjfőkor pedig 13 fok lesz, ezeket a számokat megjátszhatjátok az 5-ös lottón is, szerintem nyerhetünk vele, és ahogyan nézem, holnap hajnalra 12 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén. Végezetül újra felolvastám Amelia vagy Emilia Earhart gondolatát, ami így hangzott: a leghatékonyabb módja annak, hogy megcsinálj valamit, ha megcsinálod.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Legyen egy szép délutánunk, annak ellenére, hogy ilyen borongós az idő. Ettől függetlenül ezt a napot még mindig pénteknek hívják, és legtöbbünk számára véget ér a hét munkás része. Baranyi Tamás vagyok. Szeptember 11-én hoztam nektek egy gondolatot, nem mástól, mint Bruce Lee-től, ami nagyjából arról szól, hogy a gondolkodásnak is van lejárati ideje. Az idézet így szól. Ha túl sok időt töltesz azzal, hogy gondolkodsz valamin, soha nem fogod megcsinálni. Eddig az idézet. No most kérlek szépen, nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy Bruce Lee számára a filozófia, vagyis a gondolat és a cselekvés nem két külön világ volt. A harcművészetben is azt kereste, hogy mi működik a valóságban, és nem azt, hogy mi néz ki jól elméletben. Ez a mondása is erről szól. Természetesen gondold át, mit akarsz, de ne használd a gondolkodást arra, hogy elhalaszd az életed. Egy bizonyos pont után már nem több válaszra van szükség, hanem az első mozdulatra. Legyen így. Most pedig következik a budapesti utak helyzete és az időjárás jelentés. Hol volt, hol nem volt, de inkább hol nem, az Operenciás tengeren is túl egy főváros, amit Budapestnek hívtak, és ebben az apró kétmilliós városban Janó megy magának előrefelé, a 7. kerületbe, ott pedig az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében össze kellett húznia magát, mert útszűkületen hajtott át, ugyanis új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Mit volt mit tenni? Hősünk úgy döntött, hogy akkor is tovább halad az útján, mert hogy jött neki egy füles, hogy útszűkületre készülhet a 10. kerületben, a Tavas utcában, a Mádi utca felé, a Méto utca közelében, ahol is csatornát javítanak. Hát Janót ez különösebben nem érdekelte, áthaladt a 10. kerületen, majd úgy döntött, hogy a 11. kerület felé veszi az útját, és bizony egy budai csávó lesz. Na most itt, kérlek szépen, napközben lezárták a 14. kerületben az Albert utcát, a Zsombor utca és az Andor utca között. Janó meg pont oda akart menni. Hát persze, hogy ideges volt. Csúnyául beszélt, mindent mondott, nem részletezem, és akkor úgy döntött, hogy inkább visszamegy a 13. kerületbe, mert az Budapest másik nagy kerülete, és még az sem érdekelt, hogy a 13-ban lezárták a Gömb utca és a Csata utca kereszteződést vízvezetékjavítás miatt, ugyanis ő nem oda tartott, hanem a 13. kerület Petneházi utcájába. Na most az meg igaz, hogy építkezés miatt a Petneházi utcát lezárták a Lomb utcánál, így a Teve utca felül az Zsák utca lett. Hát mit volt mit tenni, csak el kell menni a rendőrség mellett, muszáj lesz, nem lett abból semmi baj elvégre, nem csinált semmi rosszat. Na jó van, Janó megy magának, és akkor tudja meg, ott szól neki az egyik biztonsági őr a rendőrpalota aljába, hogy lezárták a 13. kerületben a Rozsnyai utcát is, mégpedig a Röppentyű utca és a Hajdú utca között, mert csatornát építenek. No, ekkor már Janónak igazán eldurrant az agya, azt mondta, hogy itt, ebben a városban nem lehet közlekedni, ezért fölemelkedett és elröpült egy másik fővárosba. Itt van az ősz, itt van újra, szép, mint mindig én nekem, Isten tudja, mi okból szeretem, de szeretem. Ahogyan tapasztalhatjátok, felhős, borongós időnk van, és a nap folytatásában is esőre, záporokra, néhol akár még zivatarokra is számíthatunk. Ráadásul a szél igen élénk, erős lesz, délután 17 fokot mérhetünk, 8 órakor 15, 10-kor 14, éjfőkor pedig 13 fok lesz, holnap hajnalra 12 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén. Végezetül megismételem Bruce Lee gondolatát, ha túl sok időt töltesz azzal, hogy gondolkodsz valamin, soha nem fogod megcsinálni.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
2: Tudatosabban vásárolunk az új vámszabályok bevezetése óta. Pénztárgépportál néven működik a korábban KOBAK-ként ismert NAV felület. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A magyar online vásárlók többsége nem mond le a nemzetközi webáruházakról, hanem tudatosabban rendel az új vámszabályok júliusi életbelépése óta. A piaci adatok azt jelzik, hogy a kereslet nem tűnt el, de a teljesítés módja változott. A második negyedévben mintegy 750 ezerrel csökkent az EU-n kívülről érkező csomagok száma az első negyedévhez képest, míg az EU-n belülről érkező rendelések volumene több mint 1,25 millió darabbal nőtt. Mostantól pénztárgép portál néven érhető el a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábbi KOBAK portálja, közölte a NAV. Az új név egyértelmű bejelzi a felület szerepét, itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, valamint itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugtaadatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti, a korábban létrehozott felhasználók beállított jogosultságok, hozzáférések és a portálon elérhető adatok változatlanul megmaradnak, azokkal kapcsolatban a felhasználóknak nincs teendő. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5,4 milliárd forintot biztosítottak. A programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén-nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is csaknem 5000-en dolgoztak. Több mint 27 ezer tanszert adományoztak a vásárlók a rászoruló gyermekeknek országszerte 25 Tesco áruházban. A felajánlások csaknem 2000 gyermek iskola kezdését és tanévét segítik. Az Ökumenikus Segélyszervezet közölte, az adományok elsősorban olyan eszközökből álltak, amelyekre a gyerekeknek nap mint nap szükségük van az iskolában. A felajánlások az áruházak környezetében élő nehéz helyzetben lévő gyerekekhez és családjaikhoz jutnak el. A passzív dohányzás nem kevésbé káros, mintha közvetlenül dohányoznának. A nemzetközi kutatócsoport több száz ország adatainak átfésülésével kiszámította, hogy 2023-ban a passzív dohányzás 1,7 millió ember halálát okozhatta világszerte. Több ezer ezüstpénzt talált egy amatőr fémkeresős férfi Finnországban. A helyszínre másnap régészek is kiérkeztek, akik megállapították, hogy a lelet együttes több ezer érmét foglal magában. Pontos számukat egyelőre nem határozták meg, de összesített tömegük mintegy 4,5 kilogramra tehető. A szakértők szerint a lelet együttes az országban valaha megtalált legnagyobb vikingkori érmehalom lehet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rádió Dick. Hallod?
1: Szép délután kívánok mindenkinek, legyen egy remek és eredményes hétzárásunk, mármint a munkásnapokat illetően. Baranyi Tamás vagyok. Walt Disneytől hoztam egy gondolatot, ami röviden így foglalható össze, hogy elég a beszédből, a dumából. Az idézet így hangzik: úgy lehet valamit elkezdeni, hogy abba hagyod a beszédet és neki látsz. Disney történetében pedig ez különösen találó. Rengeteg ötletéről lehetett volna hosszan beszélni úgy, hogy túl nagynak, túl drágának, vagy egyszerűen lehetetlennek tűnik. Ő viszont újra és újra megpróbálta valósággá alakítani őket. Az ötlet és a megvalósult dolog között van egy pillanat, amikor egyszerűen neki kell állni és el kell kezdeni a dolgot. Következik most az útinform és az időjárás jelentés, aztán folytatódnak a zenék itt a Rádió Dickben. Hol volt, hol nem volt, de inkább hol nem, az Óperenciás tengeren is túl egy főváros, amit Budapestnek hívtak, és ebben az apró kétmilliós városban lezárták a Kőbányai útról a Pongrác útra a jobbra kanyarodó sávot, de az egyenesen haladó külső sávból a Járda-sziget után jobbra lehet kanyarodni. Aztán, hogy főhősünk elindult a maga útján, mert ugye mindannyiunknak járni kell azt az utat, ami a sajátunk, nem élhetünk használt hittel, másodkézből kapott gondolatokkal, saját tapasztalatokat kell gyűjtenünk, s erre jó alkalom lesz, hogy lezárták a buszsávot a 10. kerület Vaspálya utcájában, befelé az Ihász utca után. Főhősünk Janó úgy döntött, hogy ezt az akadályt kikerüli, és az irányt inkább a 13. kerület felé vette, mert nem tudta, hogy a Rejter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósávba terelik gázvezeték javítás miatt. Amikor ezt meglátta, akkor felfelé köpött és aláállt. Mert rosszul döntött, így büntetve önmagát, hiszen folyamatosan ezt tesszük az életünkben, mi magunkat büntetjük. Úgy gondoljuk, hogy megérdemeljük a büntetést, egyfajta egyensúlyra törekszünk, és minden egyes rossz cselekedetünk vagy hibánkért mi magunk büntetjük magunkat, teljesen fölöslegesen. Ideje lenne kiengesztelődnünk az életünkkel és a választásainkkal. És akkor mondjuk mehetnénk a 14. kerületbe, a Stefánia útra, amelyben a Hungária körút felé az Egressy útnál lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Miután hősünk itt a Stefánia úton elkötelezte magát amellett, hogy többé nem lesz önmaga ellensége, elindult a 15. kerületbe, ahol pedig távhővezeték javítás miatt lezárták a Szerencs utcát a Pázmány Péter utcánál, ezért az Elm utca felől, ja nem, az Elm utca az egy másik történet, ezért a Szerencs utca az Elem utca felől Zsák utca lett. Ekkor hősünk még nem tudta, hogy csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületet, pontosabban nem az egész kerületet, csak azon belül a Városligeti Fasort a Bajza utcánál. De hősünk észrevette, hogy a szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcában tehát sávlezárásra számíthattok. Na hát az idő meg olyan, amilyen. Általában olyan, amilyen. Most éppen olyan, hogy itt egy hullámzó frontrendszer fölöttünk, ami épp egy olyan hullámot vet, amelynek hatására, ahogyan tapasztalhatjátok, felhős, borongós időnk van, csipi-csöpi csöpörög, és a nap folytatásában is esőre, záporokra, néhol akár még zivatarokra is számíthatunk. Ráadásul a szél igen élénk, erős lesz, vagyis szépen csapdossa az arcunkba az esőt, és hát nem elég a magunk baja, ráadásul a zivatarok környezetében még erős széllökésekre is számíthatunk. Délutánra megjön a forróság, plusz 17 fokot mérhetünk. Ha összehasonlítjuk ezt a tegnap előtti minimum 33 fokkal, akkor elmondható, hogy két nap alatt megyei fokon 16 fokot esett a hőmérséklet. Ez az erős érték, a 17, az tartja magát este 6-ig, 8 órakor 15, 10-kor 14, évfőkor pedig 13 fok lesz. Ezeket a számokat megjátszhatjátok az ötös lottón is, szerintem nyerhetünk vele. És ahogyan nézem, holnap hajnalra 12 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén. Megismételném Walt Disney gondolatát. Úgy lehet valamit elkezdeni, hogy abba hagyod a beszédet és neki látsz.

gyereket, tedd le a mikrofon, tedd le a mikrofon. Nézd már, mit Tony mondtál, hát mire föl Tony? Tony, ez a dogszlip Tony, még hogy rap háború, gangster. Mondtam már,

0: zenéink
1: változatosan Rádió Dík.
2: Szép délután kívánok, örülök, hogy velünk vagytok, én Baranyi Tamás vagyok. Szeptember 11-e van, és hoztam egy gondolatot Albert Einsteintől, amely röviden így foglalható össze, hogy mozgás közben találod meg az egyensúlyt. Na nézzük, miről szól az idézet. Így hangzik. Az élet olyan, mint a biciklizés. Ahhoz, hogy megtartsd az egyensúlyod, mozgásba kell kerülnöd és maradnod. Ennek ráadásul van egy szép eredeti története, Einstein 1930-ban fiának, Edwardnak írt levelében használta ezt a bicikli képet. A ma ismert mondat egy csiszoltabb fordítás. Az eredeti gondolat az, hogy az ember olyan, mint a kerékpár. Könnyen megtartja az egyensúlyát, amíg halad. Vagyis néha éppen azért bizonytalanodunk el, mert egy helyben állunk és várjuk a bizonyosságot. Pedig lehet, hogy az a visszaigazolás és az egyensúly majd menet közben jön meg. Következik most az útinform és az időjárás jelentés, aztán folytatódnak a zenék itt a Rádió Dickben. Hol volt, hol nem volt, de inkább hol nem, az Óperenciás tengeren is túl egy főváros, amit Budapestnek hívtak, és ebben az apró kétmilliós városban Janó megy magának előrefelé, a 7. kerületbe, ott pedig az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében össze kellett húznia magát, mert útszükületen hajtott át, ugyanis új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Mit volt mit tenni? Hősünk úgy döntött, hogy akkor is tovább halad az útján, mert hogy jött neki egy füles, hogy útszűkületre készülhet a 10. kerületben, a Tavas utcában, a Mádi utca felé, a Méto utca közelében, ahol is csatornát javítanak. Hát Janót ez különösebben nem érdekelte, áthaladt a 10. kerületen, majd úgy döntött, hogy a 11. kerület felé veszi az útját, és bizony ő egy budai csávó lesz. Na most itt, kérlek szépen, napközben lezárták a 14. kerületben az Albert utcát, a Zsombor utca és az Andor utca között. Janó meg pont oda akart menni. Hát persze, hogy ideges volt. Csúnyául beszélt, mindent mondott. Nem részletezem. És akkor úgy döntött, hogy inkább visszamegy a 13. kerületbe, mert az Budapest másik nagy kerülete, és még az sem érdekelte, hogy a 13-ban lezárták a Gömb utca és a Csata utca kereszteződést vízvezetékjavítás miatt, ugyanis ő nem oda tartott, hanem a 13. kerület Petneházi utcájába. Na most az meg igaz, hogy építkezés miatt a Petneházi utcát lezárták a Lomb utcánál, így a Teve utca felül az Zsák utca lett. Hát mit volt mit tenni, csak el kell menni a rendőrség mellett, muszáj lesz, nem lett abból semmi baj elvégre, nem csinált semmi rosszat. Na jó van, Janó megy magának, és akkor tudja meg, ott szól neki az egyik biztonsági őr a rendőrpalota aljába, hogy lezárták a 13. kerületben a Rozsnyai utcát is, mégpedig a Röppentyű utca és a Hajdú utca között, mert csatornát építenek. No, ekkor már Janónak igazán eldurrant az agya, azt mondta, hogy itt, ebben a városban nem lehet közlekedni, ezért fölemelkedett és elröpült egy másik fővárosba. Itt van az ősz, itt van újra, szép, mint mindig én nekem, Isten tudja, mi okból szeretem, de szeretem. Ahogyan tapasztalhatjátok, felhős, borongós időnk van, és a nap folytatásában is esőre, záporokra, néhol akár még zivatarokra is számíthatunk. Ráadásul a szél igen élénk, erős lesz, délután 17 fokot mérhetünk, 8 órakor 15, 10-kor 14, éjfőkor pedig 13 fok lesz, holnap hajnalra 12 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén. Végezetül újra felolvastam Albert Einsteintől, az élet olyan, mint a biciklizés. Ahhoz, hogy megtartsd az egyensúlyod, mozgásba kell kerülnöd és maradnod.

0: megcsináltam.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Molnár Ferenc Karamell élete és pályafutása. Molnár Ferenc, művész nevén Karamell, a magyar könnyűzene egyik ismert és meghatározó énekese. 1982. február 1-én született Szolnokon, és roma származású magyar előadóként vált országosan ismerté. Legnagyobb áttörését a Tehetségkutató második évada hozta meg számára, amelyet 2005-ben megnyert. Története azonban jóval több egy tehetségkutató győzelemnél. Nehéz gyermekkor, anyagi problémák, fizikai munka, előítéletek és számos sikertelen próbálkozás előzte meg azt, hogy az egész ország megismerte a nevét. Gyermekkora és roma származása. Karamell gyermekkorának meghatározó helyszíne Törökszent Miklós volt, ahol klasszikus cigánytelepi környezetben nőtt fel. Saját visszaemlékezése szerint már gyermekkorában fontos szerepet töltött be életében a zene. Egy 2026-os interjúban arról is beszélt, hogy egy irodalom tanárnője vezette be a vers és mesemondás világába. Az iskolai szereplések során megtapasztalta, milyen érzés kiállni a közönség elé, és ez később a saját versei, majd dalszövegei írására is hatással volt. Életében nagyon korán tragédia történt, 6 éves volt, amikor öccse egy autóbalesetben meghalt. A család életét ez súlyosan megváltoztatta. Szülei kapcsolata is megromlott, Karamell később 17 éves korában elhagyta a családi otthont és megpróbált önálló életet építeni. Roma származása későbbi pályafutásában fontos kérdéssé vált. Karamell többször beszélt arról, hogy gyermekként és fiatalemberként találkozott előítéletekkel. 2026-ban például arról mesélt, hogy hosszú időn keresztül azt hallotta, csak egy cigány gyerek, aki nem fogja sokra vinni. A Megasztár megnyerése ezért számára nem csak szakmai siker volt, hanem személyes bizonyíték arra, hogy ezek a jóslatok tévesek voltak. A zene már gyermekkorában jelen volt, Karamell nem a Megasztárral kezdett énekelni. Elmondása szerint már egészen fiatalon folyamatosan zenét hallott és dallamokat dúdolt. Saját elmondása szerint már 8 éves korától írt dalokat, az iskolában olykor még az órák alatt is dúdolt, mert annyira lekötötte a zene. Különösen közel állt hozzá az R&B és a soul zenei világ, többek között Michael Jackson és Stevie Wonder zenéje nagy hatással volt rá. Nem csak énekesként, hanem dalszerzőként és zenei alkotóként is szeretett volna érvényesülni. Nehéz évek és fizikai munka. Mielőtt ismert énekes lett, Karamellnek nagyon nehéz körülmények között kellett boldogulnia. Fiatalon többféle fizikai munkát végzett, dolgozott például kőművesként, segédmunkásként, faipari üzemben, üveggyárban, később pedig a Michelin budapesti gyárában is. A megterhelő fizikai munkák miatt gerinc problémái is kialakultak. Érdekesség, hogy amikor a Megasztár első évada elindult, Karamell még nem jelentkezett a műsorba. Később, amikor a második évadba jelentkezett, már komolyabb egészségügyi problémákkal is küzdött. Egy időszakban a kórházból követte a műsort.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
4: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió Dik.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádió Dix. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép péntek délután kívánok mindenkinek ebben a gyönyörű, ragyogó időben. Felülről hullik ránk az áldás. Néha az arcunkba csapja a szél, de egy védett helyen, mondjuk egy forró teával a kezünkben, igazán kellemesen tudjuk érezni magunkat. Üdvözlök mindenkit, Baranyi Tamás vagyok. Theodore Rooseveltől hoztam egy gondolatot, aki amerikai politikus, író és az Egyesült Államok 26. elnöke volt. Röviden így foglalhatnánk össze az idézet üzenetét: abból indulj, amit van. Az idézet pedig így hangzik: tedd meg, amit tudsz, azzal, amit van, ott, ahol vagy. Nem azt mondja, hogy majd akkor indulj el, amikor több pénzed, több időd, több tudásod vagy bátorságod lesz, hanem azt: nézd meg, mi van most a kezedben, és abból tedd meg a következő lépést. A tökéletesen felrajzolt rajtvonal valószínűleg soha nem készül el, ugyanis jól startolni nem elsősorban tökéletes állapotban kell, hanem inkább időben. Következik most az útinform és az időjárás jelentés, aztán folytatódnak a zenék itt a Rádió Dixben. Hol volt, hol nem volt, de inkább hol nem, az Óperenciás tengeren is túl egy főváros, amit Budapestnek hívtak, és ebben az apró kétmilliós városban Janó megy magának előrefelé, a 7. kerületbe, ott pedig az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében össze kellett húznia magát, mert úgy szükületen hajtott át, ugyanis úgy gyalogos átkelő helyet létesítenek. Mit volt mit tenni? Hősünk úgy döntött, hogy akkor is tovább halad az útján, mert hogy jött neki egy füles, hogy útszűkületre készülhet a 10. kerületben, a Tavas utcában, a Mádi utca felé, a Méto utca közelében, ahol is csatornát javítanak. Hát Janót ez különösebben nem érdekelte, áthaladt a 10. kerületen, majd úgy döntött, hogy a 11. kerület felé veszi az útját, és bizony egy budai csávó lesz. Na most itt, kérlek szépen, napközben lezárták a 14. kerületben az Albert utcát, a Zsombor utca és az Andor utca között. Janó meg pont oda akart menni, hát persze, hogy ideges volt, csúnyául beszélt, mindent mondott, nem részletezem, és akkor úgy döntött, hogy inkább visszamegy a 13. kerületbe, mert az Budapest másik nagy kerülete, és még az sem érdekelte, hogy a 13-ban lezárták a Gömb utca és a Csata utca kereszteződést vízvezetékjavítás miatt, ugyanis ő nem oda tartott, hanem a 13. kerület Petneházi utcájába. Na most az meg igaz, hogy építkezés miatt a Petneházi utcát lezárták a Lomb utcánál, így a Teve utca felül az Zsák utca lett. Hát mit volt itt tenni, csak el kell menni a rendőrség mellett, muszáj lesz, nem lehet abból semmi baj elvégre, nem csinált semmi rosszat. Na jó van, Janó megy magának, és akkor tudja meg, ott szól neki az egyik biztonsági őr a rendőrpalota aljába, hogy lezárták a 13. kerületben a Rozsnyai utcát is, mégpedig a Röppentyű utca és a Hajdú utca között, mert csatornát építenek. No, ekkor már Janónak igazán eldurrant az agya, azt mondta, hogy itt, ebben a városban nem lehet közlekedni, ezért fölemelkedett és elröpült egy másik fővárosba. Az idő meg most éppen olyan, hogy itt egy hullámzó frontrendszer fölöttünk, ami épp egy olyan hullámot vet, amelynek hatására, ahogyan tapasztalhatjátok, felhős, borongós időnk van, csipi-csöpi csöpörög, és a nap folytatásában is esőre, záporokra, néhol akár még zivatarokra is számíthatunk. Ráadásul a szél igen élénk, erős lesz, vagyis szépen csapdossa az arc. Mondanám újra Roosevelt gondolatát: tedd meg, amit tudsz, azzal, amit van, ott, ahol vagy.
2: Váratlan mosolycsal

Emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll. Hát úszom érted a Balatont, tombol anyád, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maradt

0: Ne várj tovább, kérd kedvenc zenédet. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Ez a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
1: Legyen egy szép délutánunk, annak ellenére, hogy ilyen borongós az idő. Ettől függetlenül ezt a napot még mindig pénteknek hívják, és legtöbbünk számára véget ér a hét munkás része. Baranyi Tamás vagyok. És most utolsó gondolatként és idézetként jöjjön Yoda mestertől, a Birodalom Visszavág egyik szereplőjétől egy idézet. Így hangzik: ne próbáld, tedd vagy ne tedd, nincs próbálkozás, mondja Yoda, és ahogy ezt mondtam, ez egy filmes idézet, amikor a tanítvány Luke azt mondja mesterének, Yodának, hogy megpróbálja kiemelni az X-szárnyú űrhajót a mocsárból. Yoda pedig azonnal leállítja ebből a tedd vagy ne tedd felszólítással. Nem arról beszél, hogy minden sikerülni fog, hanem arról, hogy ne úgy indulj neki valaminek, hogy már előre fenntartjuk magunknak a kibúvót, előbb köteleződj el a cselekvés mellett, aztán derül ki majd, hogy mire vagy képes. Következik most az útinform és az időjárás jelentés, aztán folytatódnak a zenék itt a Rádió Dickben. Hol volt, hol nem volt, de inkább hol nem, az Operenciás tengeren is túl egy főváros, amit Budapestnek hívtak, és ebben az apró kétmilliós városban Janó megy magának előrefelé, a 7. kerületbe, ott pedig az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében össze kellett húznia magát, mert úgy szükületen hajtott át, ugyanis úgy gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Mit volt mit tenni? Hősünk úgy döntött, hogy akkor is tovább halad az útján, mert hogy jött neki egy füles, hogy útszűkületre készülhet a 10. kerületben, a Tavas utcában, a Mádi utca felé, a Méto utca közelében, ahol is csatornát javítanak. Hát Janót ez különösebben nem érdekelte, áthaladt a 10. kerületen, majd úgy döntött, hogy a 11. kerület felé veszi az útját, és bizony ő egy budai csávó lesz. Na most itt, kérlek szépen, napközben lezárták a 14. kerületben az Albert utcát, a Zsombor utca és az Andor utca között. Janó meg pont oda akart menni. Hát persze, hogy ideges volt. Csúnyául beszélt, mindent mondott. Nem részletezem. És akkor úgy döntött, hogy inkább visszamegy a 13. kerületbe, mert az Budapest másik nagy kerülete, és még az sem érdekelte, hogy a 13-ban lezárták a Gömb utca és a Csata utca kereszteződést vízvezetékjavítás miatt, ugyanis ő nem oda tartott, hanem a 13. kerület Petneházi utcájába. Na most az meg igaz, hogy építkezés miatt a Petneházi utcát lezárták a Lomb utcánál, így a Teve utca felül az Zsák utca lett. Hát mit volt mit tenni, csak el kell menni a rendőrség mellett. Muszáj lesz. Nem lett abból semmi baj elvégre, nem csinált semmi rosszat. Na jó van, Janó megy magának, és akkor tudja meg, ott szól neki az egyik biztonsági őr a rendőrpalota aljába, hogy lezárták a 13. kerületben a Rozsnyai utcát is, mégpedig a Röppentyű utca és a Hajdú utca között, mert csatornát építenek. No, ekkor már Janónak igazán eldurrant az agya, azt mondta, hogy itt, ebben a városban nem lehet közlekedni, ezért fölemelkedett és elröpült egy másik fővárosba. Itt van az ősz, itt van újra, szép, mint mindig én nekem, Isten tudja, mi okból szeretem, de szeretem. Ahogyan tapasztalhatjátok, felhős, borongós időnk van, és a nap folytatásában is esőre, záporokra, néhol akár még zivatarokra is számíthatunk. Ráadásul a szél igen élénk, erős lesz, délután 17 fokot mérhetünk, 8 órakor 15, 10-kor 14, éjfőkor pedig 13 fok lesz, holnap hajnalra 12 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén. Most, hogy így végignéztem a mai adás gondolatait és üzeneteit, ha ezt a hatot egyetlen ívre fűzzük fel, nagyon szépen kijön belőlük egy gondolat. Erhard azt mondta, kezd el. Bruce Lee, ne gondold túl. Disney, ne csak beszélj róla. Einsteintől ezt a tanácsot kaptuk, hogy indulj el, s az egyensúly majd menet közben jön meg. Roosevelt elnök pedig ezt hagyta ránk, ne a hiányaidra fókuszálj, hanem abból indulj el, és arra kezd építeni magad, amit van. Yoda mester pedig ezzel zárta, most már ne próbálkozz vele, hanem csináld. Azt hiszem, hogy ezekhez a gondolatokhoz nincs mit hozzátenni, nekem már csak annyi maradt hátra, hogy mindenkinek egy jó hétvégét, jó pihenést és további jó rádiózást kívánjak. Szeretettel és üdvözlettel, Baranyi Tomi.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: A gyorsaság helyett a sikerességet tartja fontosnak a jegybankelnök az euró bevezetésénél. Lassult a lakbérárak emelkedése szeptemberre. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az euró gyors bevezetése helyett sikeres bevezetésre van szükség, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály kiemelte, ha a közös európai fizetőeszköz magyarországi bevezetése gyors lesz, az ellen senki nem fog tiltakozni, de a hangsúlyt a sikeres és megfelelő csatlakozásra kell helyezni. Önmagában a bevezetéshez szükséges maastrichti kritériumok teljesítése még nem garancia a gazdasági sikerre. Olyan csatlakozást kell tehát célul kitűzni, ahol a közös fizetőeszköz átvételével Magyarország képes lesz gazdasági fejlettségét fenntartható módon növelni. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök a visegrádi országok és Írország részvételével tartott csúcstalálkozó után Pozsonyban. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Lassult a lakbérárak emelkedése szeptemberben. Az augusztusban tapasztalható mérsékelt 0,5-0,9% közötti növekedés is csökkent. A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása szerint Budapesten továbbra is 260 ezer forint a kiadó lakások átlagos bérleti díja, ami megfelel a tavalyi nyár végi középértéknek. Elemzők szerint több tényező, például a tavaly bevezetett Otthonstart program is akadályozza a drágulást. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt héten Budapest déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. A szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. A Magyar Népdal napját ünneplik vasárnap a Néprajzi Múzeumban. Az esemény gyűjteményi kiállításán bemutatják a népdalgyűjtés kezdeteit és a korai rögzítési technikákkal, például a fonográf hengerek és a gramofon lemezek történetével is megismerkedhet a közönség. Az érdeklődők betekinthetnek mások mellett Bartók Béla, Kodály Zoltán, Lajta László és Kallus Zoltán kutatásaiba. Ősbemutatóval indítja az évadot a Kolozsvári Magyar Opera. A Fidibus Maximus Csodaiskolája című musical egy vidékről a városba került tinédzser felnőtté válásával járó gondjait és élményeit dolgozza fel 67 gyermek és egyetlen felnőtt szereplő játékában. A Kolozsvári Magyar Gyermekkórus fennállásának 10. évfordulójára írt művet jövő szombaton mutatják be. A továbbiakban a Diótörőt és a Mágnás Miskát is színpadra állítják, valamint jazz koncerttel és újévi műsorral is készülnek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei.
2: A Reiter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkoló sávba terelték. A Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy útnál le van zárva a külső sáv, illetve le van zárva a Szerencs utca a Pázmány Péter utcánál, ezért az Elem utca felől Zsák utca lett. Diósdon a Sashegyi utat lezárták a Baross utca és a Kossuth Lajos út között, illetve le van zárva a Városligeti fasor a Bajza utcánál, de a Szerviz úton lehet közlekedni, illetve a Bajza utcában is a sávlezárásra kell számítani. Az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületen kell áthajtani, ahogy a Tavas utcában a Mádi utca felé a Métó utca közelében is, illetve le van zárva az Albert utca, a Zsombor utca és az Andor utca között, valamint a Gömb utca, a Csata utca kereszteződése sem járható, ahogyan a Rozsnyai utca sem, a Röppentyű utca és a Hajdú utca között, úgyhogy vezessünk egy kicsit ügyesebben, okosabban, óvatosabban, illetve hát úgy, hogy haladjon is a forgalom azért. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai péntekünkön egy hullámzó frontrendszer hatására felhős, a borongós időre van kilátás. Magyarul rossz lesz az idő sok esővel, nem fogjátok elhinni, de háromféleképpen fog esni az eső. Tehát ma lesz eső, zápor is, illetve zivatar is, úgyhogy ahol meg egyszerre mind a három lesz, na ott aztán tényleg baj lesz. Viccet félretéve többfelé lesz élénk, sőt a zivatarok környezetében kifejezetten erős az északnyugati szél. A mai délután amúgy 17 fok körül várható a csúcshőmérséklet, és hát így röviden és tömören megfogalmazva, fogalmazva, hasonló lesz az időjárás a hétvégén is, kicsivel kevesebb csapadékkal, illetve egy pár fokkal melegebb is lesz, de nagyjából ilyen lesz a hétvégénk, mint ma.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Ez itt még mindig a Bódik Kívánság Show, tehát még mindig várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt a 0630-30-30-100-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy tárcsázzátok a telefonszámunkat, én pedig addig olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia, Zsuzsanna vagyok, és a kollega nőimnek szeretnék kérni egy dalt, hogy jobban teljen a műszakunk, takarítók vagyunk. Na hát akkor lényegében úgy is lehetne fogalmazni óvatosan, hogy akkor Magyarország takarító király nőinek fog szólni egy nagyon jó kis dal, legyen Lorenzótól a Nem értem miért kell című slágere, szerintem a zene is jó önmagába, meg hát azért most ez eléggé trendi dal, úgyhogy jöjjön Lorenzó!

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.

Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat. Elvégre ez a Bódik kívánságshow, tehát nem szabadna szégyelősködnötök, illetve kéressétek magatokat, hiszen az elmúlt 5 évben szerintem már nem egyszer bebizonyítottam, hogy a lehető legtöbb zenei kívánságot teljesítem minden hétköznap délután 3-tól 6-ig, úgyhogy kapjátok elő nyugodtan a telefonotokat, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is elmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és milyen alkalomból szeretnétek küldeni. Én pedig olvasom is a következő kívánságot, melyet Patriktól kaptam nem is olyan nagyon régen, így szól. Szia, Patrik vagyok, LL Junior a kedvencem, tőle szeretnék kérni egy dalt, hogy jobb kedvem legyen. Hát, ha Patriknak Junior testvérem a kedvence, akkor már el is indítom sok szeretettel az Extra Idő című slágerét.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 rá.

0: A Reiter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósávba terelték. A Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy útnál le van zárva a külső sáv, illetve le van zárva a Szerencs utca a Pázmány Péter utcánál, ezért az Elem utca felől Zsák utca lett. Diósdon a Sashegyi utat lezárták a Baross utca és a Kossuth-Lajos út között, illetve le van zárva a Városligeti fasor a Bajza utcánál, de a Szerviz úton lehet közlekedni, illetve a Bajza utcában is a sávlezárásra kell számítani. Az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületen kell áthajtani, ahogy a Tavas utcában a Mádi utca felé a Métó utca közelében is, illetve le van zárva az Albert utca, a Zsombor utca és az Andor utca között, valamint a Gömb utca, Csata utca kereszteződése sem járható, ahogyan a Rozsnyai utca sem, a Röppentyű utca és a Hajdú utca között, úgyhogy vezessünk egy kicsit ügyesebben, okosabban, óvatosabban, illetve hát úgy, hogy haladjon is a forgalom azért. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívül itt közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
0: A mai péntekünkön egy hullámzó frontrendszer hatására felhős, a borongós időre van kilátás. Magyarul rossz lesz az idő sok esővel, nem fogjátok elhinni, de háromféleképpen fog esni az eső. Tehát ma lesz eső, zápor is, illetve zivatar is, úgyhogy ahol meg egyszerre mind a három lesz, na ott aztán tényleg baj lesz. Viccet félretéve többfelé lesz élénk, sőt a zivatarok környezetében kifejezetten erős az északnyugati szél. A mai délután amúgy 17 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, és hát így röviden és tömören megfogalmazva, hasonló lesz az időjárás a hétvégén is, kicsivel kevesebb csapadékkal, illetve egy pár fokkal melegebb is lesz, de nagyjából ilyen lesz a hétvégénk, mint ma.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
0: Ha az autó fogyasztása hirtelen megnő, nem feltétlenül azonnal komoly motorhibára kell gyanakodni. A járművezetők gyakran a legdrágább hibákat feltételezik, a probléma viszont sokszor egyszerűbb, mint gondolnánk. Mielőtt szervizbe vinnénk az autót, érdemes néhány alapvető ellenőrzést elvégezni, amely gyorsan fényt deríthet a fogyasztás növekedésének okára. A műszerfalon megjelenő adatok gyakran félrevezetőek lehetnek, mivel a fedélzeti számítógép az aktuális átlag fogyasztást mutatja, amelyet számos tényező, például a városi forgalom, a rövid utak vagy a hideg időjárás is jelentősen befolyásolhat. A legpontosabb mérési módszer

vele, ha sokat fogyaszt az autó, akkor is sokat fog fogyasztani, hogyha kiszámoljuk, hogyha pedig spórolni szeretnénk az üzemanyagon, attól még több pénzünk úgysem lesz. Viszont, hogyha a mérés a valóban magasabb fogyasztást jelez, az első lépés a gumi abroncsok nyomásának ellenőrzése. Már néhány tized bár nyomási csökkenés jelentősen növelheti a gördülési ellenállást, ami miatt a motor több energiát használ, és akkor mondjuk tényleg 7,2 helyett lesz 7,4 liter a fogyasztás. Egy másik gyakori lehetséges probléma a fékrendszer meghibásodása lehet, például amikor beragad a féknyereg vagy a fékbetét, és ez folyamatosan oda nyomódik a féktárcsához. Ilyen esetben az autó nehezebben gyorsul, és hirtelen lassul, amikor a vezető leveszi a lábát a gázpedálról. A túlmelegedett fék szaga, valamint az, hogy a jármű az egyik oldalra húz, szintén erre utalhat. Ha erre a hibára gyanakodunk, érdemes azonnal szerelőhöz vinnünk az autót, és hát alaposan megnézetni, mert ez nagyon nem egészséges. Tehát ha 100 milliárd kilométer lenne egy kocsiba, szerintem akkor se ragadhatna be a fék, vagy hogyha mondjuk 50 milliárd éves lenne az autó. Hát, tehát tök mindegy az állapota, meg a kilométer óra állása, ez lehetetlen, hogy előforduljon. Ha mégis ilyen problémánk van, szerintem inkább ne szerelőhöz vigyük az autót, hanem szabaduljunk meg tőle. Viszont a motor és hajtáslánc egyéb elemei is okozhatnak többletfogyasztást. Dízel motoroknál például az eltömődött DPF szűrő, illetve van váltóhiba is a dízeleknél, amikor hát igazából feleslegesen pörgeti a motort, és ilyen magas fokozatra kapcsol, meg össze-vissza kapcsol, és ez megnövel heti az üzemanyagfogyasztást, hogyha a váltó sincs jó állapotban, illetve van olyan is, amikor a termosztát nyitott állapotban marad, és igazából a hűtőrendszert így ilyen állapotban tartja, így a motor hideg marad, és a rendszer pedig folyamatosan dúsabb keveréket adagol. Ennek cseréje azonban gyorsan és költséghatékony módon megoldhatja a túl magas üzemanyagfogyasztásunkat, de itt pár deciliterről beszélünk igazából 100 kilométerenként. Egyelőre ez még csak pár 10 forint különbség, aztán majd a jövőbe kiderül, hogy hogy alakulnak az üzemanyag árak, de szerintem azzal meg tudok mindenkit nyugtatni, a spórol...

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánságshow a 100.3 rá.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

továbbra se kíméljetek meg a zenei kívánságaitoktól, tárcsázátok a 06303030-as telefonszámot, ide várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat, hiszen minden hétköznap a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, délutánonként 3-tól 6-ig, és természetesen most éppen egy újabb kívánságot fogok teljesíteni, kitalálhattátok, olvasom is. Szia Csabi, zenét szeretnék küldeni kincses férjemnek, Gyémántomnak, üzeni felesége Babi, hogy nagyon, de nagyon szeretem, és nagyon hiányzik nekünk, millió csókot küldök neki. Na hát akkor a Babi kérésére fog szólni a drága egyetlen szerelmetes férjének egy jó kis zene, és én úgy gondolom, hogy ez most legyen Váradi Olasz és a Váradi Rikó kis egyvelege, Szeretni csak egyet lehet, ez a címe. Hát,

Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Hogy vagy?
1: Én nagyon jól vagyok, és nem fáj a hasam.
2: A pered.
1: A perem, igen. A mai nap folyamán pedig megtanuljuk azt, hogy önmagában az egész hosszú kezünk az úgy van, hogy vaszt.
2: Vaszt.
1: És mivel kettő van...
2: Vaszta.
1: Így van! Egyszerűen ragad rád a lovári cigány.
2: Annyira remélem, annyira látom lelki szemeim előtt, ahogy a hallgatók is tudják már, hogy az A a többes szám, a lovári cigány nyelve, és amikor így megkérdezed, hogy akkor ebből most mi következik, akkor hallom, ahogy velem mondják az autóban, vagy otthon, vagy bárhol is legyenek, hogy vaszta!
1: Igen, igen, és jól esik, hogy én tudtam. Szígyú, vászlas eszem?
2: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Cigányok részvétele a tehetségkutatókban. A tehetségkutató műsorok az elmúlt évtizedekben a magyar televíziózás és könnyű zene fontos részévé váltak. Ezekben a műsorokban különböző társadalmi és kulturális háttérrel rendelkező emberek mutathatják meg a tehetségüket a nagy közönség előtt. A roma, illetve cigány származású előadók jelenléte különösen érdekes, hiszen a roma közösségeknek rendkívül gazdag zenei és kulturális hagyományaik vannak. A tehetségkutatók sok fiatal és felnőtt roma előadó számára olyan lehetőséget jelentettek, amelyen keresztül szélesebb közönséghez juthattak el és megmutatták a saját zenei világukat. A roma kultúrában a zene és a tánc évszázadok óta fontos szerepet tölt be. A különböző roma közösségek zenei hagyományai azonban nem egyformák. Eltérő nyelv, szokások, dallamvilág és előadásmód jellemzi őket. A zene sok esetben a közösségi összetartozás kifejező eszköze, valamint az érzelmek és történetek továbbadásának egyik módja. A családban és a közösségben megszerzett zenei tudás gyakran generációról generációra öröklődik, emiatt számos roma előadó már gyermekkorában közel kerül a zenéhez, az énekléshez, vagy éppen a tánchoz. A modern tehetségkutatók ugyanakkor új szintet adtak ennek a tehetségnek. Olyan műsorokban, melyek tehetségkutató műsorok, számos roma származású énekes és zenész szerepelt. Ezek az előadók különböző műfajokban próbálták ki magukat, voltak közöttük popénekesek, rappelek, szól és R&B előadók, mulatós zenészek, valamint olyanok is, akik a roma zenei hagyományokat ötvözték modern zenei stílusokkal. A roma előadók egyik különlegessége, hogy sok esetben olyan érzelmi töltettel adják elő a dalokat, amely erősen kapcsolódik saját kulturális és családi hátterükhöz. Egy-egy produkcióban megjelenhet a roma zenei hagyományokra jellemző temperamentum, ritmusérzék és előadásmód, miközben az előadó egy modern, széles közönség számára könnyen befogadható stílust képvisel. Ez a kulturális kettősség sok produkciót különlegessé tesz. A tehetségkutatók társadalmi szempontból nagyon fontos szerepet töltenek be. A televízióban való megjelenés ugyanis lehetőséget ad arra, hogy a nézők ne csupán sztereotípiákon keresztül találkozzanak a roma emberekkel, hanem megismerhessék őket. Egy roma énekes vagy zenész sikere ebben azt is megmutatja, hogy a származás nem határozza meg azt, hogy valaki milyen eredményeket képes elérni. A tehetségkutató műsorokban való szereplés természetesen nem mindig egyszerű. A versenyzőknek nem csak a zsűri véleményével és a közönség elvárásaival kell szembenézni, hanem sokszor az előítéletekkel is. Egy roma származású versenyző számára ezért különösen fontos, hogy saját teljesítményével bizonyítsa tehetségét. Ugyanakkor az is lényeges, hogy ne kizárólag származása alapján ítéljék meg, hanem elsősorban előadói teljesítménye, személyisége és munkája alapján.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei.
4: A Reiter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkoló sávba terelték. A Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy útnál le van zárva a külső sáv, illetve le van zárva a Szerencs utca a Pázmány Péter utcánál, ezért az Elem utca felől Zsák utca lett. Diósdon a Sashegyi utat lezárták a Baross utca és a Kossuth-Lajos út között, illetve le van zárva a Városligeti fasor a Bajza utcánál, de a Szerviz úton lehet közlekedni, illetve a Bajza utcában is a sávlezárásra kell számítani. Az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületen kell áthajtani, ahogy a Tavas utcában a Mádi utca felé a Métó utca közelében is, illetve le van zárva az Albert utca, a Zsombor utca és az Andor utca között, valamint a Gömb utca, Csata utca kereszteződése sem járható, ahogyan a Rozsnyai utca sem, a Röppentyű utca és a Hajdú utca között, úgyhogy vezessünk egy kicsit ügyesebben, okosabban, óvatosabban, illetve hát úgy, hogy haladjon is a forgalom azért. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: A mai péntekünkön egy hullámzó frontrendszer hatására felhős, a borongós időre van kilátás. Magyarul rossz lesz az idő sok esővel, nem fogjátok elhinni, de háromféleképpen fog esni az eső. Tehát ma lesz eső, zápor is, illetve zivatar is, úgyhogy ahol meg egyszerre mind a három lesz, na ott aztán tényleg baj lesz. Viccet félretéve többfelé lesz élénk, sőt a zivatarok környezetében kifejezetten erős az északnyugati szél. A mai délután amúgy 17 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, és hát így röviden és tömören megfogalmazva, hasonló lesz az időjárás a hétvégén is, kicsivel kevesebb csapadékkal, illetve egy pár fokkal melegebb is lesz, de nagyjából ilyen lesz a hétvégénk, mint ma.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
4: Nagyon sok szeretettel várom, és hát teljesítem is a zenei kívánságaitokat, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy ezt bebizonyítva olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem is olyan nagyon régen kaptam Bettitől, így szól a kívánság. Sziasztok, szia Csabika, Betti vagyok, a szerelmemnek szeretnék üzenni a Surdának. Nincs olyan perc, hogy ne gondolnék rá, és teljes szívemből szeretem, nagyon vigyázzon magára. Tegyetek szerencsések. Na hát akkor szóljon sok szeretettel egy kiváló Kis Palika, Te lettél a végzetem című slágere fog akkor Betty kérésére szólni Surdának, élete szerelmének. Nagyon sok szeretettel.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Módi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0630 30 30 100. Ide várom a zenei kívánságokat, mint SMS, mint betelefonálás formájában, hiszen én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig csak is a tiétek vagyok. Itt vagyok veletek, nektek, értetek, tök mindegy a ragozás, a lényeg ugyanaz, a lehető legtöbb zenei kívánság teljesül, úgyhogy tárcsázzátok a telefonszámunkat, én pedig addig olvasom is a következő SMS-t, így szól: sziasztok, szeretnék kérni egy számot a kollégáimnak, hogy jobban menjen a munka. Ha lehet, ifjabb Csóré Béla, kék a szeme. Hát hogy ne lehetne, viszont, hogyha SMS-t írtok, akkor egyrésztről nyugodtan be lehet mutatkozni, ahogy amúgy illik, ugye, mert akkor így tudom, hogy kivel állok szembe, illetve, idézőjelesen, illetve legalább be tudom mondani, hogy kiküldi a dalt. Illetve, hogyha mondjuk ebben a példában írta a kedves hallgató, hogy a kollégáimnak, legalább a keresztneveket soroljuk már fel, higgyétek el, egy apró gesztus, nekünk pár gomnyomás, nekik meg jó érzés, hogy be van mondva a nevük. Úgyhogy szerintem így szívhez szóló egy kívánság, de mivel a legendás Csóré Bélának a fiától kell most meghallgassuk ezt a Kék a szeme című slágert, szerintem ez még így is elég szívhez szóló, úgyhogy szóljon sok szeretettel!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: A Reiter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósávba terelték. A Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy útnál le van zárva a külső sáv, illetve le van zárva a Szerencs utca a Pázmány Péter utcánál, ezért az Elem utca felől Zsák utca lett. Diósdon a Sashegyi utat lezárták a Baross utca és a Kossuth-Lajos út között, illetve le van zárva a Városligeti fasor a Bajza utcánál, de a Szerviz úton lehet közlekedni, illetve a Bajza utcában is a sávlezárásra kell számítani. Az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületen kell áthajtani, ahogy a Tavas utcában a Mádi utca felé a Métó utca közelében is, illetve le van zárva az Albert utca, a Zsombor utca és az Andor utca között, valamint a Gömb utca, a Csata utca kereszteződése sem járható, ahogyan a Rozsnyai utca sem, a Röppentyű utca és a Hajdú utca között, úgyhogy vezessünk egy kicsit ügyesebben, okosabban, óvatosabban, illetve hát úgy, hogy haladjon is a forgalom azért. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
0: A mai péntekünkön egy hullámzó frontrendszer hatására felhős, a borongós időre van kilátás. Magyarul rossz lesz az idő sok esővel, nem fogjátok elhinni, de háromféleképpen fog esni az eső. Tehát ma lesz eső, zápor is, illetve zivatar is, úgyhogy ahol meg egyszerre mind a három lesz, na ott aztán tényleg baj lesz. Viccet félretéve többfelé lesz élénk, sőt a zivatarok környezetében kifejezetten erős az északnyugati szél. A mai délután amúgy 17 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, és hát így röviden és tömören megfogal hasonló lesz az időjárás a hétvégén is, kicsivel kevesebb csapadékkal, illetve egy pár fokkal melegebb is lesz, de nagyjából ilyen lesz a hétvégénk, mint ma.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
0: 8 óra munka és 8 óra pihenés. Na hát évezredekkel ezelőtt nem így nézett ki egy átlagos ember napja. A pihenésről hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy azt megszakítás nélkül érdemes megtenni, hosszú időn át keresztül pedig egészen más volt a menetrend. Hát van mit tanulni az ősemberektől, az egyszer biztos. Ennek pedig komoly evolúciós oka van. Az Index cikke szerint igazából David Sampson, alvás szakértő, antropológus úgy véli, hogy kutatásai alapján a szakaszos pihenés egyfajta evolúciós előny volt. A kutató, aki nem mellesleg a Torontói Egyetem docense, éveken keresztül csimpánz fészekben

és Dél-Kelet-Ázsiában is elterjedt volt egykoron. Samson és csapata 30 főemlős faj alvási szokásait elemezve jutott arra a megállapításra, hogy messze az emberek alszanak a legkevesebbet, a főemlősöket tekintve. Ennek ellenére hosszabb és egészségesebb életünk van, sokkal komolyabb kognitív képességekkel rendelkezünk, mint például mondjuk egy csimpánz. Testméretünk, agyméretünk, társadalmi szerkezetünk és a szárazföldi létünk alapján napi 11,5 órát kellene aludni nagyjából, de az emberek világszerte átlagosan körülbelül 7 órát alszanak, összegzi az Index cikke, hozzátéve, hogy ennek az oka az emberek fákról földre kényszerülése. A kutató a paleoid időszak embereinek és az afrikai törzseknek a példáját is megemlíti, miszerint a törzsek kisebb csoportokra szakadva aludtak egy kupacban, ám soha nem fordult elő, hogy mindenki egyszerre aludt volna. Kellett olyan ember is, aki vigyáz a többiek álmára, illetve az idősebbek korábban tértek nyugovóra, viszont ők hamarabb fölkeltek már hajnalban, míg a fiatalok tovább voltak ébren és tovább is aludtak. A csoport így mindig védve volt, nem csak a ragadozóktól, illetve az ellenségektől is, hanem így ámblok bármitől. Az éjszakai alvást kiegészítette a délutáni sziesta, ha pedig éjjel bármi miatt hosszabban ébren kellett lenni, napközben pótolták a kieső alvásidőt. Teljes volt az összhang a túlélés érdekében. A vadászó gyűjtögető népek a mai napig sokkal kevesebb alvással bírnak ki egy-egy napot, sőt egyes törzsek akár például alig 4,5 órával kivírják. Élettani jellemzőik mégsem rosszabbak, mint a modern körülmények között élő embertársaiké. A titok az összhang mind a természettel, mind az életkörülményekkel. Szóval a lényeg, hogyha valakinek alvási problémái vannak, akkor ő neki mindenféleképpen azt üzenem, hogy még egy ősember is halálra tud aludni. Akkor tudjunk már mi is aludni, hát elvégre csak okosabbak meg ügyesebbek vagyunk, mint egy ősember.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

06 30 30 30 100. Erre a telefonszámra várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig délutánonként a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi csak bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. De mivel ez természetesen most sincsen másképp, már olvasom is a következő SMS-t, melyet Szabolcstól kaptam, így szól: sziasztok, Szabolcs vagyok, a Hétkerből. A szépséges feleségemnek, a Zsaninak szeretnék küldeni egy dalt, mégpedig Varga Imitől, A szép asszonyom van nekem. Köszönöm szépen, legyetek szerencsések, áldottak. Hát akkor legyetek ti is áldottak, és akkor fogadjátok sok szeretettel Varga Imi és Aranyszemek Dani duettjét, Szép asszonyom van, mely Szabolcsnak és Zsaninak fog szólni a 7. kerületbe. Nagyon sok

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
2: Megduplázza az alap és az innovatív kutatásokra fordított források összegét a kormány. Újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét a pénzügyminiszter szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megduplázza az alap és az innovatív kutatásokra fordított források összegét a kormány, jelentette be egy szegedi szakmai eseményen a tudománypolitikai és innovációs államtitkár. Horváth Péter hangsúlyozta, 3 év alatt 103 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal által kezelt alapot. Hozzátette, a jelenlegi 40 milliárdról 70 milliárd forintra növelik a Nemzeti Kutatási Kiválósági Program alapkutatásokat támogató forrásait is, amivel jelentősen több tudományos karrier válik finanszírozhatóvá. Újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét, erről beszélt a pénzügyminiszter a 64. közgazdász vándorgyűlésen Egerben. Kármán András hangsúlyozta, a költségvetési kiigazításra van szükség, és a növekedés megtartásához az állam működésén kell faragni, de ez nem terjedhet ki az oktatásra és az egészségügyre. A Magyar Nemzeti Bank elnöke Varga Mihály pedig azt hangsúlyozta, az euró magyarországi bevezetésénél a gyors helyett a sikeres és megfelelő csatlakozásra kell a hangsúlyt helyezni. Nem kérte fel közös szakértőnek a Transparency International Magyarországot a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. A testület a GKI Gazdaságkutató ZRT felkérését sem támogatta. A bizottság döntött arról, hogy meghallgatják a jegybanktörvény 2016-os módosításának előterjesztőjét, Bánki Eriket, a Fidesz volt képviselőjét, és beidézik Kósa Lajost, a Fidesz korábbi frakcióvezetőjét is. Határozatlan időre beszüntették a munkát a székesfehérvári Hanon Systems Kft. Dolgozói, miután a dél-koreai vállalat vezetése továbbra sem reagálta a munkavállalók követeléseire. A dolgozók egységesen 10%-os béremelést szeretnének elérni. A Vasas Szakszervezeti Szövetség közleménye szerint továbbra is azt követelik, hogy a cég vizsgálja felül a bérekre vonatkozó álláspontját, és végre érdemi tárgyalások kezdődjenek. Jövő héten ismét 2 napon át ülésezik az országgyűlés. Kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Véget ért a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzés sorozata. Fagydaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódott a hatóság, és az esetek 16%-ában talált kifogásolni valót. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei.
3: A Reiter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósávba terelték. A Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy útnál le van zárva a külső sáv, illetve le van zárva a Szerencs utca a Pázmány Péter utcánál, ezért az Elem utca felől Zsák utca lett. Diósdon a Sashegyi utat lezárták a Baros utca és a Kossuth Lajos út között, illetve le van zárva a Városligeti fasor a Bajza utcánál, de a szerviz úton lehet közlekedni, illetve a Bajza utcában is a sávlezárásra kell számítani. Az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületen kell áthajtani, ahogy a Tavas utcában a Mádi utca felé a Métó utca közelében is, illetve le van zárva az Albert utca, a Zsombor utca és az Andor utca között, valamint a Gömb utca, Csata utca kereszteződése sem járható, ahogyan a Rozsnyai utca sem, a Röppentyű utca és a Hajdú utca között, úgyhogy vezessünk egy kicsit ügyesebben, okosabban, óvatosabban, illetve hát úgy, hogy haladjon is a forgalom azért. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 06303030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
3: A mai péntekünkön egy hullámzó frontrendszer hatására felhős, a borongós időre van kilátás. Magyarul rossz lesz az idő sok esővel, nem fogjátok elhinni, de háromféleképpen fog esni az eső. Tehát ma lesz eső, zápor is, illetve zivatar is, úgyhogy ahol meg egyszerre mind a három lesz, na ott aztán tényleg baj lesz. Viccet félretéve, többfelé lesz élénk, sőt a zivatarok környezetében kifejezetten erős az északnyugati szél. A mai délután amúgy 17 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, és hát így röviden és tömören megfogalmazva, hasonló lesz az időjárás a hétvégén is, kicsivel kevesebb csapadékkal, illetve egy pár fokkal melegebb is lesz, de nagyjából ilyen lesz a hétvégénk, mint ma.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
3: 0630 30 30 100. Erre a telefonszámra várom a sok-sok zenei kívánságot, mint SMS, mint betelefonálás formájában, hiszen én minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Pontosan ezért én nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet Danitól kaptam nem is olyan nagyon régen. Így szól. Szia Csabika, szeretnék kérni egy Nótárméri dalt az asszonynak, mert Méri a kedvence. Diannának hívják, és nagyon szeretem őt. Na hát akkor Dávid kérésére Élete szerelmének fog most énekelni nagyon sok szeretettel Nótárméri, aki nem más, mint Dianna. Fogadja ő sok szeretettel a dalt, hiszen a Méri a kedvence, és amíg szól a művésznő, várom a további SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630 30 30 100-as telefonszámra.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódik.

Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Mindenféleképpen várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630303030-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep itt a 100.3 Rádió Dikken, ami amúgy nem mellesleg romákról szól, de nem csak romáknak, úgyhogy olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Gyuszitól, így szól. Szia Csabika, Gyuszi vagyok, és szeretnék kérni egy dalt a barátaimnak, Árminnak és Krisztiánnak, készülődünk a buliba. Hát akkor, kedves fiúk, ezúton is szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy ahhoz, hogy valaki jól érezze magát, nem kötelező berúgjon meg alkoholt fogyasszon, pláne nem olyan mennyiségbe, hogy ne tudjon civilizált módon viselkedni, úgyhogy aki bulizik, ő mindenféleképpen mértékkel bulizzon, amúgy meg mindenki jól érezheti magát alkohol nélkül is, úgyhogy kellemes hangolódást kívánok nektek a buliba, és tiszta szívemből kívánom, hogy legyetek ti mindig szerencsések, úgyhogy következzen Horváth Family és Bódi Guszti duettje, legyetek mindig szerencsések.

Budi Csapi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Reiter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkoló sávba terelték. A Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy útnál le van zárva a külső sáv, illetve le van zárva a Szerencs utca a Pázmány Péter utcánál, ezért az Elem utca felől Zsák utca lett. Diósdon a Sashegyi utat lezárták a Baross utca és a Kossuth Lajos út között, illetve le van zárva a Városligeti fasor a Bajza utcánál, de a Szerviz úton lehet közlekedni, illetve a Bajza utcában is a sávlezárásra kell számítani. Az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületen kell áthajtani, ahogy a Tavas utcában a Mádi utca felé a Métó utca közelében is, illetve le van zárva az Albert utca, a Zsombor utca és az Andor utca között, valamint a Gömb utca, Csata utca kereszteződése sem járható, ahogyan a Rozsnyai utca sem, a Röppentyű utca és a Hajdú utca között, úgyhogy vezessünk egy kicsit ügyesebben, okosabban, óvatosabban, illetve hát úgy, hogy haladjon is a forgalom azért. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
0: A mai péntekünkön egy hullámzó frontrendszer hatására felhős, borongós időre van kilátás. Magyarul rossz lesz az idő sok esővel, nem fogjátok elhinni, de háromféleképpen fog esni az eső. Tehát ma lesz eső, zápor is, illetve zivatar is, úgyhogy ahol meg egyszerre mind a három lesz, na ott aztán tényleg baj lesz. Viccet félretéve többfelé lesz élénk, sőt a zivatarok környezetében kifejezetten erős az északnyugati szél. A mai délután amúgy 17 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, és hát így röviden és tömören megfogalmazva, hasonló lesz az időjárás a hétvégén is, kicsivel kevesebb csapadékkal, illetve egy pár fokkal melegebb is lesz, de nagyjából ilyen lesz a hétvégénk, mint ma.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
0: Egy friss számítás szerint egy 60 millió forintos ingatlan megvásárlásához akár 22 millió forintos önerőre is szükség lehet, amely megfelelő takarékoskodással és befektetéssel 12 év alatt gyűjthető össze. Hát természetesen egy cipőt, ha nem veszünk, esetleg már egy hotdogot, ha nem veszünk útközbe, illetve igazából nem megyünk sehova, hanem csak a szobánkba várakozunk, hogy mikor telik le a 12 év, se munkába nem megyünk, se munkából nem megyünk haza, semmit nem csinálunk, akkor persze, hogy 12 év alatt igazából összegyűjthető ez a 22 millió forintos önerő, de most egy gyors számítást végzek, amíg beszélek, hogyha a 22 milliót elosztjuk 12-vel, az 1 millió 8 évente, amit ha elosztunk még 12-vel,

Az ingatlan árak drágulásával ez manapság magasabb összeget jelent, mint régebben. Hát most a tojás is régen, nem tudom, mondjuk 2 forint volt, most meg mondjuk 100 forint, nem tudom, hogy mennyibe kerül, nem is érdekel, de hát értelemszerűen, ahogy telik az idő, valamilyen csoda folytán úgy lesz minden egyre drágább, ahogy a házak is, és hát így az önerő is. A Központi Statisztikai Hivatal augusztus végi gyors jelentése szerint 2026 júniusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók nettó átlag keresete 529.700 forint volt. A nettó medián kereset ugyanebben az időszakban 438.000 forintot tett ki. A KSH adataiból az is kiderül, hogy 2025-ben a használt lakások átlagára 41,6 millió forint, míg az új lakásoké 81,3 millió forint volt. Hát ez is egy érdekes, hiszen ebbe gondolom beleszámít a 3 milliárd forintos Andrássy úti komplexum, ami több lakásos, egyben nyitott, nem tudom milyen társasháznak a része, illetve a karakaszörcsögi kis egy 3-4 tégla, esetleg egy kis fadeszka tetőnek, meg egy ajtó, így természetesen ez kijöhet, bár 81 millió forintért én nem nagyon láttam még érdemben ingatlan hirdetést, viszont a Bank 360 az ingatlan piaci adatok alapján úgy becsülte, hogy napjainkban 15,7 havi nettó átlagbérnek felelhet meg egy átlagos használt ingatlan 20%-os önereje. Mivel a 10%-os önerő csak az utóbbi években és bizonyos megkötések mellett vált elérhetővé, az elemzés végig 20%-os önerővel számolt. Tehát elvileg 16 havi nettó átlagbér egy átlagos 20%-os önerő egy használt ingatlannál. Viszont, hogyha meg belegondoltok, akinek már 20 millió forintja van, neki valószínűleg már lesz 50 millió forintja is, hiszen minél kevesebb pénzhez szeretnénk minél alacsonyabb szintről eljutni, annál nehezebb. Tehát 0 forintról 20 millióra szerintem olyan nehéz, mint 20 millióról 100 millióra. Ez egy exponenciális arány, én úgy gondolom, úgyhogy akinek van 20 milliója, ott lesz bőven még.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Kedves 100.3 Rádió Dikket hallgató emberek, van egy rossz hírem számotokra. Eddig tartott mára, illetve egész hétre a Bódi Kívánság Show, ugyanis én minden hétköznap teljesítem a zenei kívánságokat, méghozzá 3-tól 6-ig délutánonként, és péntek délután van már úgy, hogy mi legközelebb csak hétfőn fogunk találkozni délután 3-kor. Én addig is kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, aki pihen, ő neki jó pihenést, aki dolgozik, őt pedig áldja meg a Jóisten, hiszen ő akkor is keres pénzt, amikor más alszik, meg pihen, meg fetreng, úgyhogy én nekem ez nagyon szimpatikus, én ezt szeretem a legjobban az emberekbe, mármint akik ilyenek. Most viszont én tényleg elbúcsúzom tőletek, de itt hagyom nektek Jolit, Kis Perét, valamint Varga Mikit is, ezzel kívánok kellemes hétvégét, hétfőn pedig Tali, sziasztok, Debli!

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Dickben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Hogy vagy?
2: Én nagyon jól vagyok, és nem fáj a hasam.
3: A pered.
2: A perem, igen. A mai nap folyamán pedig megtanuljuk azt, hogy önmagában az egész hosszú kezünk az úgy van, hogy vaszt.
3: Vaszt.
2: És mivel kettő van...
3: Vaszta.
2: Így van! Egyszerűen ragad rád a lovári cigány.
3: Annyira remélem, annyira látom lelki szemeim előtt, ahogy a hallgatók is tudják már, hogy az A a többes szám, a lovári cigány nyelve, és amikor így megkérdezed, hogy akkor ebből most mi következik, akkor hallom, ahogy velem mondják az autóban, vagy otthon, vagy bárhol is legyenek, hogy vaszta!
2: Igen, igen, és jól esik, hogy én tudtam. Szígyú, vászlas esze?
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dík. Rádió Dík. Rádió Dík. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Molnár Ferenc Karamell élete és pályafutása. Molnár Ferenc, művész nevén Karamell, a magyar könnyűzene egyik ismert és meghatározó énekese. 1982. február 1-én született Szolnokon, és roma származású magyar előadóként vált országosan ismerté. Legnagyobb áttörését a Tehetségkutató második évada hozta meg számára, amelyet 2005-ben megnyert. Története azonban jóval több egy tehetségkutató győzelemnél. Nehéz gyermekkor, anyagi problémák, fizikai munka, előítéletek és számos sikertelen próbálkozás előzte meg azt, hogy az egész ország megismerte a nevét. Gyermekkora és roma származása. Karamelle gyermekkorának meghatározó helyszíne Törökszent Miklós volt, ahol klasszikus cigánytelepi környezetben nőtt fel. Saját visszaemlékezése szerint már gyermekkorában fontos szerepet töltött be életében a zene. Egy 2026-os interjúban arról is beszélt, hogy egy irodalom tanárnője vezette be a vers és mesemondás világába. Az iskolai szereplések során megtapasztalta, milyen érzés kiállni a közönség elé, és ez később a saját versei, majd dalszövegei írására is hatással volt. Életében nagyon korán tragédia történt, 6 éves volt, amikor öccse egy autóbalesetben meghalt. A család életét ez súlyosan megváltoztatta. Szülei kapcsolata is megromlott. Karamell később 17 éves korában elhagyta a családi otthont, és megpróbált önálló életet építeni. Roma származása későbbi pályafutásában fontos kérdéssé vált. Karamell többször beszélt arról, hogy gyermekként és fiatalemberként találkozott előítéletekkel. 2026-ban például arról mesélt, hogy hosszú időn keresztül azt hallotta, csak egy cigány gyerek, aki nem fogja sokra vinni. A Megasztár megnyerése ezért számára nem csak szakmai siker volt, hanem személyes bizonyíték arra, hogy ezek a jóslatok tévesek voltak. A zene már gyermekkorában jelen volt, Karamell nem a Megasztárral kezdett énekelni. Elmondása szerint már egészen fiatalon folyamatosan zenét hallott és dallamokat dúdolt. Saját elmondása szerint már 8 éves korától írt dalokat, az iskolában olykor még az órák alatt is dúdolt, mert annyira lekötötte a zene. Különösen közel állt hozzá az R&B és a soul zenei világ. Többek között Michael Jackson és Stevie Wonder zenéje nagy hatással volt rá. Nem csak énekesként, hanem dalszerzőként és zenei alkotóként is szeretett volna érvényesülni. Nehéz évek és fizikai munka. Mielőtt ismert énekes lett, Karamellnek nagyon nehéz körülmények között kellett boldogulnia. Fiatalon többféle fizikai munkát végzett, dolgozott például kőművesként, segédmunkásként, faipari üzemben, üveggyárban, később pedig a Michelin budapesti gyárában is. A megterhelő fizikai munkák miatt gerinc problémái is kialakultak. Érdekesség, hogy amikor a Megasztár első évada elindult, Karamell még nem jelentkezett a műsorba. Később, amikor a második évadba jelentkezett, már komolyabb egészségügyi problémákkal is küzdött. Egy időszakban a kórházból követte a műsort.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Rádió Dick.
1: Penas tu menge.
0: Romákról nem csak romáknak.
2: 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak. Kezdődik hát Magyarország kedvenc kívánságműsora, és képzeljétek, az a jó hír, hogy ebben a műsorban nem csak a műsorvezető hangját tudjátok meghallgatni, hanem ebben a műsorban ti fogtok valójában szerepelni, és ti fogjátok megmondani, hogy kinek küldjük a zenét, mi a fontos üzenet, és hogy milyen zenét hallgatnátok meg szívesen. Ezt a műsort ti szerkesztetitek olyanra, amilyenre csak szeretnétek. Itt nem az van, hogy az én dolgaim fognak érvényesülni, hogy nekem ez a kedvenc dalom, akkor őt fogom tolni. Nekem az a kedvenc dalszövegem, akkor én ezt meghallgatom. Nem. Itt ti vagytok a főnökök, 6 órától este 8-ig szerepeljetek, és én lehetőséget kínálok nektek, hogy adjuk át a fontos üzeneteket, és egy szeretethidat építsünk közösen. Ha készen álltok, 6-8-ig várok rátok.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: Betty Rácz azt írja, szia, Solta, szeretnék küldeni egy zenét Csóka Jenőnek, sok-sok szeretettel, és üzenem neki és a gyerekeknek, hogy nagyon-nagyon hiányzik. Remélem, hogy a hiány az hamarosan eltűnik az életetekből, mert tényleg nagyon rossz érzést kelt az, amikor valaki hiányzik valakinek. A szeretet az ilyen. A legnagyobb fájdalmat is a szerelem tudja okozni, mint ahogy a világ legszebb érzését, úgyhogy bízom benne, hogy együtt lesztek nem sokára, és az Isten mindent helyre rak, ahogyan ti azt szeretnétek. Este, képzeljétek el, 8-ig itt vagyok veletek, és próbálok titeket szórakoztatni.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Csak simán Joseph azt írja, hogy szia, Szabina, Józsika vagyok, és Horváth Mónikának szeretnék kérni egy jó kis dalt, méghozzá Seres Krisztiánnak is Pestre. Hát akkor hadd szóljon a következő dal a Seres Krisztiánnak is, előtt egészséget, és mert itt lenne Krisztián az idő, hogy most már kezdjél el zenélni, mert nagyon jó zenéket te is toltál, többször is együtt működtünk, úgyhogy itt a lehetőség, hogy remélem, hogy most már folytatódik a te kis történetet hamarosan.

0: Mi zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: Eszmirálda Szabó azt írja, hogy szia, Szabina, Bencének szeretnék Dunakeszire küldeni egy következő zenét. A szerelmemnek valami szép szerelmes zenét, köszönöm szépen. Hát akkor a következő dal nektek szól, lesz valami szerelemről is szó. Mit szólnátok, hogy a szerelmednek zálogát meghallgatnánk?

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Megtartja az infláció követő autópályadíj emelést a kormány. Érkeznek a támogatói okiratok a tavaszi fagykár megelőzését szolgáló beruházásokhoz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megtartja az infláció követő autópályadíj emelést a kormány. Ez azt jelenti, hogy az idei augusztusi pénzromlás szerint nőnek a tarifák jövőre. Minden elmatrica 1,3%-kal drágul. Ez az országos matrica esetében 800 forintos áremelkedés jelent. Így lesz ez jövőre 62.560 forint, míg a megyei esetében 90 forintos drágulást kell számítani. Ott a végösszeg 7.280 forint lesz, és kedvezményes marad az M1-es használata. Érkeznek a támogatói okiratok a tavaszi fagykár megelőzését szolgáló beruházásokhoz, írta Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Első körben 147 kedvezményezett részesül, mintegy 6,6 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5,4 milliárd forintot biztosítottak. A programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is csak nem 5000-en dolgoztak. Baromfi pestis vírus jelenlétét mutatták ki két broiler csirke állományban Fülöpházán. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal azt írja, Magyarországon évtizedek óta nem fordult elő baromfi pestis. A fertőzés az állományokban gyorsan terjedhet, súlyos megbetegedést és elhullást, jelentős gazdasági károkat okozhat. A két telepen a megemelkedett elhullása, a csökkent takarmány és ivóvíz fogyasztás, valamint a zöldes színű hasmenés hívta fel a figyelmet a megbetegedésre. Az elmúlt időszakban Lengyelországból és Németországból is jelentettek hasonló eseteket. Az országfásítási program több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat 2030-ban. A településfásítási program keretében pedig további 317 ezer várható. A megvalósítást január 1-től éves célértékek alapján tervezik. Ennek eredményeképp 4 év alatt legalább 1320 hektár új állami erdő jöhet létre. A több mint 8 millió erdészeti csemete mellett 20 ezer kilométer csatornaszakasz fásítási beavatkozását vállalják. Ez további 4 millió fa elültetését jelenti. 2020 és 26 között évente 1 millió fát ültettek el. Október 12-e és 18-a között ismét megrendezik a Teszed akciót, ami Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László elmondta, hogy jelentkezni a www.szelektálok.hu weboldalon lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Daftume Szabinával a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere te fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Kuninak küldöm a következő dalt, erővel, egészséggel és boldogsággal, és a lányának. Puszi nektek, megyünk tovább a jó zenékkel, itt a Dick FM-en.

0: Rádiódik.
1: Nagy Karcsi Pus öcsinek szeretne messzesre küldeni egy jó kis zenét, és ezen kívül itt van velem Mirella, aki Christophernek szeretnék küldeni a következő dalt, mert nagyon-nagyon szereti ez az üzenet tartalma. Úgyhogy mindenki, aki szereti egymást, ez a szeretet, ami bennetek van, legyen még nagyobb, és élvezzétek a következő zenéket, hiszen úgy hallottam, hogy itt vannak az ország legjobb dalai, előadói. Szóval Bolira föl!

0: Rádiódik, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Norénak küldeni az egyetlen szerelmének, Dávidnak a következő dalt, és ebben a dalban ki szeretné fejezni, hogy ő mennyire oda van érte.

0: kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Kedveseim, most lejárt a műsoridő, de a következő dalt nektek is fogom küldeni, tartsatok hát velem, és a YouTube-on keresétek az új dalokat. Millió csók nektek, sziasztok!

0: Lássuk már, hogy ez.
1: Na itt, ta vecbaktáló, koszátú, szorod ezt a tégre.
0: A velem tedi kapcsira, sanáltasunkban vagy nagyon sok árci.
1: Itt a sejtpanában, hogy sejjön azt a csorella. Sirák de lesz, sírj! Sirák de lesz, sírj!

0: áldás nekem, és most már csak is te vagy az én végzetem.
1: 100.3 Rádiódi.
2: Tu menge penas.
1: Rólunk neked.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Hogy vagy?
2: Én nagyon jól vagyok, és nem fáj a hasam.
3: A pered.
2: A perem, igen. A mai nap folyamán pedig megtanuljuk azt, hogy önmagában az egész hosszú kezünk az úgy van, hogy vaszt.
3: Vaszt.
2: És mivel kettő van...
3: Vaszta.
2: Így van! Egyszerűen ragad rád a lovári cigány.
3: Annyira remélem, annyira látom lelki szemeim előtt, ahogy a hallgatók is tudják már, hogy az A a többes szám, a lovári cigány nyelve, és amikor így megkérdezed, hogy akkor ebből most mi következik, akkor hallom, ahogy velem mondják az autóban, vagy otthon, vagy bárhol is legyenek, hogy vaszta.
2: Igen, igen, és jól esik, hogy én tudtam. Szityúvászlosasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi. Rádiódi.
0: Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Molnár Ferenc Karamell élete és pályafutása. Molnár Ferenc, művész nevén Karamell, a magyar könnyűzene egyik ismert és meghatározó énekese. 1982. február 1-én született Szolnokon, és roma származású magyar előadóként vált országosan ismerté. Legnagyobb áttörését a Tehetségkutató második évada hozta meg számára, amelyet 2005-ben megnyert. Története azonban jóval több egy tehetségkutató győzelemnél. Nehéz gyermekkor, anyagi problémák, fizikai munka, előítéletek és számos sikertelen próbálkozás előzte meg azt, hogy az egész ország megismerte a nevét. Gyermekkora és roma származása. Karamelle gyermekkorának meghatározó helyszíne Törökszent Miklós volt, ahol klasszikus cigánytelepi környezetben nőtt fel. Saját visszaemlékezése szerint már gyermekkorában fontos szerepet töltött be életében a zene. Egy 2026-os interjúban arról is beszélt, hogy egy irodalom tanárnője vezette be a vers és mesemondás világába. Az iskolai szereplések során megtapasztalta, milyen érzés kiállni a közönség elé, és ez később a saját versei, majd dalszövegei írására is hatással volt. Életében nagyon korán tragédia történt, 6 éves volt, amikor öccse egy autóbalesetben meghalt. A család életét ez súlyosan megváltoztatta. Szülei kapcsolata is megromlott, Karamell később 17 éves korában elhagyta a családi otthont és megpróbált önálló életet építeni. Roma származása későbbi pályafutásában fontos kérdéssé vált. Karamell többször beszélt arról, hogy gyermekként és fiatalemberként találkozott előítéletekkel. 2026-ban például arról mesélt, hogy hosszú időn keresztül azt hallotta, csak egy cigány gyerek, aki nem fogja sokra vinni. A Megasztár megnyerése ezért számára nem csak szakmai siker volt, hanem személyes bizonyíték arra, hogy ezek a jóslatok tévesek voltak. A zene már gyermekkorában jelen volt, Karamell nem a Megasztárral kezdett énekelni. Elmondása szerint már egészen fiatalon folyamatosan zenét hallott és dallamokat dúdolt. Saját elmondása szerint már 8 éves korától írt dalokat, az iskolában olykor még az órák alatt is dúdolt, mert annyira lekötötte a zene. Különösen közel állt hozzá az R&B és a soul zenei világ, többek között Michael Jackson és Stevie Wonder zenéje nagy hatással volt rá. Nem csak énekesként, hanem dalszerzőként és zenei alkotóként is szeretett volna érvényesülni. Nehéz évek és fizikai munka. Mielőtt ismert énekes lett, Karamellnek nagyon nehéz körülmények között kellett boldogulnia. Fiatalon többféle fizikai munkát végzett, dolgozott például kőművesként, segédmunkásként, faipari üzemben, üveggyárban, később pedig a Michelin budapesti gyárában is. A megterhelő fizikai munkák miatt gerinc problémái is kialakultak. Érdekesség, hogy amikor a Megasztár első évada elindult, Karamell még nem jelentkezett a műsorba. Később, amikor a második évadba jelentkezett, már komolyabb egészségügyi problémákkal is küzdött. Egy időszakban a kórházból követte a műsort.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dik.

Ha még azon gondolkodtok, hogy ma este otthon maradjatok egy pokróc alatt ebben a nyári melegben, akkor ezt a tervet most gyorsan felejtsétek el. Sokkal jobb programom van számotokra. Gyertek, bulizzatok velem, vár a jó zene, a nevetés, a tánc, és egy este, amikor garantáltan feltöltöttök. Hívjátok a barátokat, szóljatok a családnak, és tartsatok velem most a Dig bulival. Egy biztos, aki ma velem lesz, holnap mosolyogva meséli azt, hogy milyen jó buli volt. Na, indítsuk be a rakétákat!

Magot írsz be a naptárba, akkor az legyen a digbuli. Én hozom nektek a jó zenéket, nektek meg csak az a dolgotok, hogy úgy táncoljatok, minthogyha holnap nem csörögne az ébresztő. Márpedig nem csörög, mert holnap szombat van, és holnap este ugyanígy digbulizhattok velem.

kérésed van, vagy kérésed, a Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

azonban belevetnénk magunkat a következő órába és bulizásba, nézzük meg, hogy mi történt itthon és a nagyvilágban, már is érkeznek a legfontosabb hírek, aztán természetesen folytatom a legjobb zenékkel és a jó hangulattal itt a Rádió Dikken. Maradjatok velünk!

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Titkosított kormányhatározatokat hoz nyilvánosságra a kormány. Megkapta az Európai Bizottság egy újabb 4 milliárd euró felszabadításához szükséges értesítést a kormánytól. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Nyilvánosságra hozta az elmúlt 16 évben született, eddig minősített úgynevezett 3000-es kormányhatározatok első részét a Tisza kormány. Első körben a századvég tanulmányaival kapcsolatos kormányhatározatok kerültek ki a kormány oldalára. Ebből kiderül, hogy az Orbán kormányok mintegy 65 milliárd forint forrást biztosítottak, többek között közvéleménykutatásokra, pénzügyi tanácsadásra, döntéselőkészítést megalapozó tanulmányok készítésére és médiafigyelésre. Megkapta az Európai Bizottság a magyar kormány írásos értesítését a jogállamisági eljárással kapcsolatban. Erről Piotr Serafin költségvetési uniós biztos számolt be az X-en. Serafin szerint az EB most alaposan megvizsgálja az értesítést. A jogállamisági eljárás keretein belül az Európai Bizottság korábban 6,3 milliárd euró Magyarországnak járó támogatást fagyasztott be 2024 elején. Az előző kormány már 2024 és 25 végén is elbukott egy-egy milliárd eurónyi forrást, így most a fennmaradó 4,2 milliárd euró a tét. Jövő szerdán és csütörtökön hallgatja meg a médiatanács elnöki posztjára pályázókat az országgyűlés médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottsága. 15 pályázat érkezett a pályázatra, ebből egy nem tartalmazta a felhívásban is előírt szakmai koncepciót. Szeptember 15-éig kell nyilatkozniuk a HPV elleni védőoltás igényléséről a 7. osztályos gyermekek szüleinek. Az önkéntes térítésmentes védőoltást minden évben a 12. életévüket betöltött 7. osztályos gyermekeik számára igényelhetik a gyermekek által látogatott általános iskolában vagy gimnáziumban. Aki most nem igényli gyermeke számára a vakcinát, a későbbiekben csak vény és térítés ellenében juthat hozzá a védőoltáshoz. Meghirdették a 36. országos tudományos és innovációs olimpiát, amelyre műszaki, tudományos, informatikai, környezetvédelmi vagy matematikai ötlettel, fejlesztéssel lehet jelentkezni. A versenyre 2006. szeptember 1-e és 2013. augusztus 31-e között született diákok jelentkezhetnek, akik még nem kezdték el felsőoktatási tanulmányaikat. Űrbéli objektumok egy teljesen új csoportját fedezték fel a NASA kutatói, amelyeknél minden ismert égitestről eltérő tulajdonságok figyelhetők meg. A kutatók összesen 84 hiperlágy röntgenforrást észleltek. Azért nevezik így őket, mert szokatlanul alacsony energiájú röntgensugarakat bocsátanak ki, ám eközben ultraibolya sugárzás kifejezetten intenzív. A szakértők úgy gondolják, ezek a különös objektumok az asztrofizika két régóta fennálló kérdését is segíthetnek megválaszolni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: kívánok mindenkinek, kedves rádiódik hallgatók, képzeljétek el, felcsendül az egyik kedvenc dalotok, és egyre többen táncolnak mindenhol mosolygós arcok, és egyszer csak azon kapjátok magatokat, hogy már ti is együtt énekeltek mindenkivel, otthon vagy akár az autóban. Na pontosan ilyen estére készülök, és invitállak benneteket, mert ma este nincs helye a rossz kedvnek, csak a jó zenéknek, a felszabadult hangulatnak, és a fergeteges bulinak. Én már nagyon várom, hogy veletek együtt bulizzak, úgyhogy ne maradjatok le. Itt akkor a Rádió Dikken induljon egy következő Dikbulis óra.
1: Rádió Dik, a rádió romákról, nem csak romáknak.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

Figyelem, táncos lábak és jókedv rajongók! Ma este nincs kifogás, mert irány a buli. Gyere és bizonyítsuk be együtt, hogy a legjobb történetek mindig a táncparketten kezdődnek. Úgyhogy folytassuk tovább a legjobb zenékkel.

0: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Hogy vagy?
2: Én nagyon jól vagyok, és nem fáj a hasam.
3: A pered.
2: A perem, igen. A mai nap folyamán pedig megtanuljuk azt, hogy önmagában az egész hosszú kezünk az úgy van, hogy vaszt.
3: Vaszt.
2: És mivel kettő van...
3: Vaszta.
2: Így van! Egyszerűen ragad rád a lovári cigány.
3: Annyira remélem, annyira látom lelki szemeim előtt, ahogy a hallgatók is tudják már, hogy az A a többes szám, a lovári cigány nyelve, és mikor így megkérdezed, hogy akkor ebből most mi következik, akkor hallom, ahogy velem mondják az autóban, vagy otthon, vagy bárhol is legyenek, hogy vaszta.
2: Igen, igen, és jól esik, hogy én tudtam. Szityuvászlosasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi. Rádiódi.
0: Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Cigányok részvétele a tehetségkutatókban. A tehetségkutató műsorok az elmúlt évtizedekben a magyar televíziózás és könnyű zene fontos részévé váltak. Ezekben a műsorokban különböző társadalmi és kulturális háttérrel rendelkező emberek mutathatják meg a tehetségüket a nagy közönség előtt. A roma, illetve cigány származású előadók jelenléte különösen érdekes, hiszen a roma közösségeknek rendkívül gazdag zenei és kulturális hagyományaik vannak. A tehetségkutatók sok fiatal és felnőtt roma előadó számára olyan lehetőséget jelentettek, amelyen keresztül szélesebb közönséghez juthattak el, és megmutatták a saját zenei világukat. A roma kultúrában a zene és a tánc évszázadok óta fontos szerepet tölt be. A különböző roma közösségek zenei hagyományai azonban nem egyformák. Eltérő nyelv, szokások, dallamvilág és előadásmód jellemzi őket. A zene sok esetben a közösségi összetartozás kifejező eszköze, valamint az érzelmek és történetek továbbadásának egyik módja. A családban és a közösségben megszerzett zenei tudás gyakran generációról generációra öröklődik, emiatt számos roma előadó már gyermekkorában közel kerül a zenéhez, az énekléshez, vagy éppen a tánchoz. A modern tehetségkutatók ugyanakkor új szintet adtak ennek a tehetségnek. Olyan műsorokban, melyek tehetségkutató műsorok, számos roma származású énekes és zenész szerepelt. Ezek az előadók különböző műfajokban próbálták ki magukat, voltak közöttük popénekesek, rappelek, szól és R&B előadók, mulatós zenészek, valamint olyanok is, akik a roma zenei hagyományokat ötvözték modern zenei stílusokkal. A roma előadók egyik különlegessége, hogy sok esetben olyan érzelmi töltettel adják előadalokat, amely erősen kapcsolódik saját kulturális és családi hátterükhöz. Egy-egy produkcióban megjelenhet a roma zenei hagyományokra jellemző temperamentum, ritmusérzék és előadásmód, miközben az előadó egy modern, széles közönség számára könnyen befogadható stílust képvisel. Ez a kulturális kettősség sok produkciót különlegessé tesz. A tehetségkutatók társadalmi szempontból nagyon fontos szerepet töltenek be. A televízióban való megjelenés ugyanis lehetőséget ad arra, hogy a nézők ne csupán sztereotípiákon keresztül találkozzanak a roma emberekkel, hanem megismerhessék őket. Egy roma énekes vagy zenész sikere ebben azt is megmutatja, hogy a származás nem határozza meg azt, hogy valaki milyen eredményeket képes elérni. A tehetségkutató műsorokban való szereplés természetesen nem mindig egyszerű. A versenyzőknek nem csak a zsűri véleményével és a közönség elvárásaival kell szembenézni, hanem sokszor az előítéletekkel is. Egy roma származású versenyző számára ezért különösen fontos, hogy saját teljesítményével bizonyítsa tehetségét. Ugyanakkor az is lényeges, hogy ne kizárólag származása alapján ítéljék meg, hanem elsősorban előadói teljesítménye, személyisége és munkája alapján.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dik.

kedves Digbuli rajongók! Ha úgy érzitek, rátok férne egy esti kikapcsolódás a hétköznapok után, akkor jó helyen jártok, mert jó hírem van, ma este minden adott egy felejthetetlen bulihoz. A legjobb zenék, rengeteg jókedv és fantasztikus közösség vár itt rátok a Dik Rádió frekvenciáján. Nálunk itt mindenki jól érzi magát, nevessünk, énekeljünk, és töltsünk együtt még egy órát itt a Rádió Dikken, a Dik Bulival.

0: rádióban. Sorra érkeznek a kedvenc slágerek, a pörgős ritmusok és azok a dalok, amelyeket egyszerűen lehetetlen ülve végig hallgatni. Ha pedig még nincs esti programotok, akkor még egy órában maradjatok velem, és csináljunk együtt egy fantasztikus hangulatot itt a Rádió Dikken.
1: Ciao, Bartali, Tamil!
2: Nela, Dave!
3: Soy Berti, Kajas!
1: Ai, esquece, está ali, mate, já pi balanga, tá dentro.
4: Kirvá!
5: Consi!
4: Aves pi balanga!

szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

esti műsor végéhez érünk. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, hogy együtt hallgattuk a zenéket, együtt mosolyogtunk, és együtt töltöttük ezt az estét. Remélem, sikerült egy kis jókedvet, feltöltődést csempészni a napotokba. Vigyázzatok magatokra, pihenjetek nagyot, és bármerre is jártok, mindig legyen veletek a zene. Köszönöm a figyelmeteket, további kellemes estét és nyugodt éjszakát kívánok, és ne feledjétek, a Rádió Dikken mindig szeretettel várunk benneteket. Sziasztok, én Völgyi Zsuzsi voltam.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Tudatosabban vásárolunk az új vámszabályok bevezetése óta. Pénztárgépportál néven működik a korábban Kobakként ismert NAV-felület. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A magyar online vásárlók többsége nem mond le a nemzetközi webáruházakról, hanem tudatosabban rendel az új vámszabályok júliusi életbelépése óta. A piaci adatok azt jelzik, hogy a kereslet nem tűnt el, de a teljesítés módja változott. A második negyedévben mintegy 750 ezerrel csökkent az EU-n kívülről érkező csomagok száma az első negyedévhez képest, míg az EU-n belülről érkező rendelések volumene több mint 1,25 millió darabbal nőtt. Mostantól pénztárgép portál néven érhető el a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábbi Kobak portálja, közölte a NAV. Az új név egyértelmű bejelzi a felület szerepét. Itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, valamint itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugtaadatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti. A korábban létrehozott felhasználók beállított jogosultságok, hozzáférések és a portálon elérhető adatok változatlanul megmaradnak. Azokkal kapcsolatban a felhasználóknak nincs teendőjük. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diák munkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5,4 milliárd forintot biztosítottak. A programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén-nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is csak nem 5000-en dolgoztak. Több mint 27 ezer tanszert adományoztak a vásárlók a rászoruló gyermekeknek országszerte 25 Tesco áruházban. A felajánlások csak nem 2000 gyermek iskola kezdését és tanévét segítik. Az Ökumenikus Segélyszervezet közölte, az adományok elsősorban olyan eszközökből álltak, amelyekre a gyerekeknek nap mint nap szükségük van az iskolában. A felajánlások az áruházak környezetében élő nehéz helyzetben lévő gyerekekhez és családjaikhoz jutnak el. A passzív dohányzás nem kevésbé káros, mintha közvetlenül dohányoznának. A nemzetközi kutatócsoport több száz ország adatainak átfésülésével kiszámította, hogy 2023-ban a passzív dohányzás 1,7 millió ember halálát okozhatta világszerte. Több ezer ezüstpénzt talált egy amatőr fémkeresős férfi Finnországban. A helyszínre másnap régészek is kiérkeztek, akik megállapították, hogy a lelet együttes több ezer érmét foglal magában. Pontos számukat egyelőre nem határozták meg, de összesített tömegük mintegy 4,5 kg-ra tehető. A szakértők szerint a lelet együttes az országban valaha megtalált legnagyobb vikingkori érmehalom lehet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a Dicknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dick. Rólunk, neked. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. Szomora Pál László, fiatal hegedű művész a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekarának első hegedűse, amely Mága Zoltán egyik állandó kísérő zenekara. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
5: Köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést.
6: Szia, szia, szia. És ugye üdvözlök minden kedves hallgatót is.
5: Néhány alkalommal koncertmester is voltál a zenekarban. Hogyan történt ennek a felkérése? Mesélj nekünk, hiszen ez még csak viszonylag friss dolog.
6: Így van, nyilvánvaló, igen. Nekem ez egy nagyon friss dolog volt, mivel hogy én még soha nem hegedültem, és hát nem játszottam zenekarban. Ugye eddig szólistaként tevénykedtem Belgiumban is, meg ugye ahol koncerteztem. De kaptam egy ilyen lehetőséget Mága Zoltán hegedűvésztől, hogy a zenekarában játszhatok, és ezt én nagyon hálás vagyok neki ezért.
5: Ez egy megtisztelő felkérés
6: volt. Ez egy megtiszteltetés volt, tényleg számomra. És épp a román turnénkon voltunk, és talán 5 perc volt a kezdésig a koncerten, és sőt, a koncertig, és megkért, hát Palik, akkor te vezeted a zenekart, jó, akkor te vagy a koncertmester. Én meg mondtam, én meg frász kaptam, hát hát én sose vezetem ugye a zenekart, ugye szólisaként is más hegedülni, megjátszani. De nagyon élveztem. Uh-huh. Szóval utána már vágytam rá, hogy többször is legyen.
5: Miben más a koncertmester szerepe mondjuk az első hegedűhöz képest, amit korábban már azért csináltál több alkalommal?
6: Szerintem van különbség, és az a különbség szerintem, hogy azért nagy teher van akkor a vállán egy koncertmesternek, mert ugye akik hátul ülnek, nyilvánvalóan az első hegedűben és a második hegedűben a szólista után ugye te vagy a fontosabb ember. Uh-huh. Úgyhogy
5: tehát a felelősség.
6: A felelősség ugye rajta.
5: A koncertmester.
6: Így van, így van.
5: És mondjuk, hogyha a koncertmester fölfelé húzza a vonóját, akkor a többieknek is fölfelé
6: hát
5: kell
6: igen,
5: menni.
6: Igen.
5: Leegyszerűsítve.
6: Igen.
5: A primitíven van megfogalmazva, de...
6: Így van. Hát igen, igazság szerint így van. Igen.
5: És akkor esetleg valami hiba történik a második hegedűben, akkor te vagy az, aki rájuk szólsz, hogy ott a C helyett cisz van, hát, vagy éppen ott a vonás nem az másként megy?
6: Nem, mert amikor volt ugye a próba a koncert előtt, így nem volt rá alkalom, hogy kipróbáljam magam, mert ugye akkor még nem volt szó, hogy én vezetem a zenekart a próbán, és de nem volt semmi gond, nyilvánvalóan, mert nagyon profik, mm-hmm. Szóval nem kellett semmit mondani. Nyilvánvaló mutatnom kellett, hogy mit kell csinálni, meg mit tudom én, de nagyon profik a zenészek, akik a zenekarban vannak.
5: Igen, kiemelkedő zenészek vannak a zenekarban.
6: Így van, így van.
5: Mi a repertoár? Mit játszottatok éppen akkor azon a koncerten?
6: Épp egy templom, református templomban játszottunk, már nem is tudom a nevét a templomnak, de gyönyörű templom volt. Azt hiszem pont Brahms 5. magyar táncát játszottuk, az egyest, meg az ötöst, meg játszottuk a Bach-ert, uh-huh. Játszottuk a Adagio-t Albinontól, meg játszottunk egy ilyen pár ilyen előadási darabokat is.
5: Uh-huh. Ez úgy állandó programja egyébként a zenekarnak?
6: Igen, hát mindig valamikor változik, valamikor uh-huh. Nem, de általában minden koncerten szokott más lenni is, de valamikor ugyanaz, szóval mindig változó. Van egy nagy program, amit ugye tudnunk kell, és akkor azok közül majd...
5: Ami éppen jön. De mondjuk igen. Egy Bach-er, vagy egy Albinoni Adagio, az mondjuk nagyon, hogy mondjam, otthonosan szól egy
6: így
5: ilyen
6: van.
5: Környezetben.
6: Így van.
5: Tehát, hogy ez egy templom, tulajdonképpen ennek, alapvetően azért az otthona
6: így van.
5: Ennek a műfajnak.
6: De játszottuk például a villámcsártást is.
5: Uh-huh. Szóval az... Igen, mert ettől egyedi a zenekar,
6: így
5: tehát
6: van,
5: azért meg kell
6: szóval,
5: mutatni a
6: így van,
5: a
6: nagyon
5: zenejét.
6: Virtuóz darab, és megmondom őszintén, hogy mindig nagy sikere van.
5: Ó, persze.
6: Ja, és muzsikáltuk is, sőt játszottuk a repülfecskémet is, és ugye ott mindig van egy ugye kiállások, kadenciák, rövid kadenciák, és akkor én is kadenciáztam.
5: Hiszen a koncertmesternek ez is a feladata akkor.
6: Igen, akkor, de egyébként is szoktam, hogyha uh-huh. úgy van.
5: Uh-huh. Ez kicsit hasonlít a Rajkós műsorra, a régi
6: igen,
5: Rajkós
6: így
5: műsorra,
6: van.
5: Tehát
6: igen,
5: azért
6: igen.
5: Nyilván Mága Zoltán is onnan jött ebből az
6: így
5: alomból,
6: van,
5: ha szabad ezt mondani, sőt, térjünk rá majd egy picit a gyökerekre is, hiszen neked azért nagyon-nagyon jelentős Rajkós gyökereid is vannak. Mesélj nekünk erről egy picit. Honnan származol?
6: Hát igen, mondhatni, hogy azért zenész családból származom. Apukám ugyanúgy hegedűs, hegedművészként végzett a Genti Egyetemen, ugye az akadémián.
5: És ő szintén Rajkósként kezdett.
6: Ő is Rajkós ugye, volt, igen. Igen, szintén, igen. Hát ugye én nekem a Farkas Zsula az Déd nagyapa, szóval Déd nagyapám a Farkas Zsula.
5: Hát azért beszéljünk róla egy kicsit, hát ő volt a Rajkók atya,
6: így van.
5: Aki megalakította a Rajkó zenekart 1952-ben. Tehát, és nem csak úgy megalakította, hanem ő nevelte föl a cigányzenész generációkat.
6: Így van.
5: Tehát akiket ma hallgatunk cigányzenészeket, tulajdonképpen mind Farkas Gyula.
6: Hát majdnem mindegyik, igen.
5: Vagyis a nagypapád kezén ment keresztül.
6: Igen, így van.
5: Ez óriási zenei örökség, és valahol nagy felelősség is.
6: Ez így van, hogy felelősség is, már hogy azért akik tovább viszik a, ugye ebbe a családban a zenét, azoknak azért kell mutatni valamit a többieknek, mert ugye magasan van a léc, ugye, hogy muszáj mutatni az embereknek, hogy igenis gyakorolni és továbbvinni ezt a hagyományt.
5: Te viszont inkább a klasszikus zene irányába mentél el, nem is a cigány zene felé. Mondjuk nagybátyját, például Szomora Zsolt, őt rendszeresen halljunk cigány zenekar élén.
6: Igen, igen.
5: Tehát, hogy ő inkább maradt ezen a vonalon.
6: Igen,
5: természetesen.
6: Ők maradtak, szóval azért apukám is, apu azért világ repertoárt is játszik, ugyanúgy klasszikus, jazzt, manus jazzt, tényleg amit kérnek tőle, nagyon-nagyon széles a programja, de ő is azért maga megmaradt a cigány muzsikában.
5: És hogy jelenik meg egyébként a családban Farkas Gyula személye? Tehát nyilván neked, hogy dédnagypapád azért mégiscsak egy közeli valaki, de hogyha ezt az ember külsőleg szemléli, akkor azt mondja, hogy úristen, hát a te nagy dédnagypapád az egy olyan kiemelkedő személyiség.
6: Így van, és bárcsak ismerhettem.
5: A zene történelemben egy meghatározó valaki volt.
6: Így van, és bárcsak ismerhettem volna, mert amiket hallok ugye zenészektől, akiket felnevelt, rengeteg mindent tanulhattam volna tőle, de sajnos erre nem volt esélyem, mert ugye ő meghalt már
5: 90-ben
6: meghalt, én meg ugye 2002-ben születtem. De
5: a vér nem válik.
6: Igen.
7: Ez nagyon fontos.
6: Igen, de én ugye azért megmaradtam a klasszikus irányban. Én nem mentem, sose tanultam cigányzenét. De nyilván szoktam nézegetni ilyen rajkos felvételeket, ahol apu kicsi, meg nyilván a te apukád is ott kezdte.
5: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius zenekar első hegedűse, amely Mága Zoltán egyik állandó kísérő zenekara. A következő percekben hallgassuk meg Ernest Bloch Nigunt a Bájasemből. Szomora Pál Lászlót Rácz László kíséri zongorán.

0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius zenekar első hegedűse, amely Mága Zoltán egyik állandó kísérő zenekara. Most pedig folytatjuk Szomora Pál Lászlóval készült beszélgetésemet.
1: Nyilván apukád kezdett akkor veled foglalkozni. Igen. Meg volt nálatok az a hagyományos aktus, mint ami a cigányzenés családokban is, hogy a gyermek kezébe adják a vonót még, amikor egészen szinte
2: hát lehet, hogy meg volt ez a dolog, de lehet, hogy nem is nagyon kellett, mert én mindig a hegedűvel foglalkoztam, szóval apu, én nekem nem csak ugye a tanárom volt, meg nem a tanárom, vagy a apám, de én nekem a barátom is, szóval ugyanúgy kialakult köztünk egy olyan kapcsolat, amit nagyon nehéz szétszakítani. Mert ugye maga ugye készítette a versenyekre, koncertekre, ilyen dolgokra, szóval nekünk nagyon erős kapcsolatunk van mai napig, és remélem így is marad.
1: Tehát akkor ő kezdett el veled foglalkozni, és amikor te már zeneiskolában jártál, vagy elkezdtél tanulni, hegedülni zeneiskolai keretek között, akkor te már gondolom tudtál kottát olvasni, játszottál a hangszeren.
2: Kottolvasást azt nem tudtam. Szóval én nagyon sokáig kézről tanultam. Ugye...
1: Farkas, igen. Ahogy ő is tanította a rajkósokat.
2: Igen, én nekem nagyon nehezen ment a kottolvasás, őszintén megvalva. De aztán úgy lettem ilyen 13, 14, 15 éves. Ugye az ember már korában szorulva, vagy amikor apu elment muzsikálni, például, és nekem másnap órán volt, vagy egy héttel utána, és ugye ki kellett gyakorolnom a dolgaimat, mert ugye apukám is utazott sokat, így volt olyan is, hogy egyedül kellett felkészülnem az órákra, és ugye akkor azért kell nézni a kottát, meg mit tudom én, ameddig ugye az ember nem tudja kívülről, de hát voltak nehézségeim a kottákkal. Nyilvánvaló most ilyen nagyon nehéz műveket, amik most vannak Albanberg, meg ezek a tényleg nagyon mostan játszott darabok, meg a koncertek, amik most híressé váltak, most is nehezen menne megtanulni, de nyilvánvaló azért már tudok kottát olvasni.
1: Gondolod, hogy ez azért van, mert kézről kezdtél tanulni?
2: Hát szerintem is. Én sem voltam nagy kottaolvasó szerető.
1: De ez mindenkinek szóval... problémát jelent, és senki nem szeret kottát olvasni.
2: Igen, tehát ezt nekem olyan unalmas volt, szóval ott állni egy papír előtt, és akkor úgy... Nekem, szóval én nagyon sokáig írtóztam is a kottától, szóval én azt szeretem, amikor apu leült mellé, most belem szembe, és akkor úgy tanultunk kézzel.
1: Persze. Na most ez az élmény alapú oktatás, én ezt így szoktam hívni, igen. Hiszen nekem azért a doktori disszertációmnak ez volt az egyik lényeges momentuma, hogy a rajkó módszernek, vagyis a kézről való tanításnak a hatékonyságának a vizsgálata. És én arra jutottam egyébként, hogy még az elején, amikor elkezdik tanítani a gyermekeket, és hogyha még akkor megtartják, vagy bevezetik ezt a módszert, hogy kézről is tanulnak a gyerekek, akkor ez a fajta metódus, ez megmarad náluk. Ha ezt elhagyjuk, akkor egyre csak leépül. És utána már nem is épül vissza. Viszont aki így tanulja meg a darabjait, az sokkal gyorsabban tanulja meg, azonnal kotta nélkül természetesen. Látja az ember, most mindegy, hogy hegedűsről vagy zongoristáról van szó, de látja az ember és hallja is, hogy akkor milyen új rendet használ, milyen dinamikát használ, tehát milyen hangerőt.
2: Így van.
1: És mindenféle zenei gondolatok, akkor azonnal együtt jönnek át, és ezért hatékonyabb.
2: Igen, na most én, nekem az a tapasztalatom ezzel, hogy igen, nyilvánvaló ez így van, ahogy mondtad, de viszont az én tapasztalatom ezzel az, hogy én gyorsabban is felejtettem a darabokat ezáltal, szóval én nekem az volt, hogy oké, megtanultam, mit tudom én, egy La Campanellát, ugye Paganini hegedű versenyből a harmadik tételét, 2 nap alatt megtanultam. De viszont persze, hogyha az ember nem gyakorolja, meg nem veszi át néha, akkor ugyanolyan, amilyen gyorsan megtanulja az ember, ugyanolyan gyorsan is elfelejti, szerintem. De viszont, hogyha az ember kottából van meg, szóval abból tanulja meg a darabot, vagy a koncertet, akkor szerintem picit hosszabb ideig tart ez a dolog. Akkor is, hogyha az ember nem nézi át. Nem tudom, hogy ez hogy van másnál, de nálam ez így volt.
1: Én nekem az a tapasztalatom, hogy valóban gyorsabban megtanulja az ember, és tényleg el lehet felejteni, de hát ezért kell rendszeresen
2: így
1: átismételni.
2: Van.
1: Tehát a rajkósoknál ez tökéletesen működött régen, amikor a dédnagypapát tanította a kisgyerekeket, hiszen koncerteztek vele mindenfelé az országban. És rengeteg koncertjük volt, több száz koncert akár egy éven belül. Vagy például ott volt a Hoteli Ifjúság, ahol rendszeresen muzsikáltak, és ezeket a számokat rendszeresen játszották. Most így, ha az ember kezében van ez a fajta repertoár, amit így ezzel a módszerrel sajátított el, az viszont egy egészen más kérdés, mert így akkor van. Nagyon mélyen megmarad.
2: Igen.
1: És valójában ez a lényege. Nekem például van most egy 10 éves növendékem, akinek Bach F-moll zongora versenyt tanítottam, egyébként ugyanígy kézről, és sok helyen kellett nyilván ahhoz eljátszani, hogy azért nagyon mélyen beleüljön a fejébe ez a egészen hosszú és rendkívül nehéz darab, ami 10 perces, főleg egy 10 évesnek azért ez nem egy könnyű feladat, de viszont működik. Tehát, hogyha az ember nem csak egyszerűen kézről tanít, hanem a többi módszert is használja mellé,
2: így van,
1: rendszeresen
2: így van,
1: ismételgeti,
2: így van.
1: Akkor ez egy nagyon-nagyon jól használható
2: nagyon jó módszer. Metódus, így
1: jó
2: van.
1: Metódus, igen.
2: Nagyon.
1: Nyilván csak ezt használni nem praktikus, hiszen igen. Hogyha az ember nem tanul meg mellette kottát olvasni, akkor az egy nagy bűn.
2: Így
1: viszont
2: van.
1: A Rajkó zenekarban megtanították a gyerekeket kottát olvasni is.
2: Így van.
1: Csak éppen rendszerint nem azt használták.
2: Igen.
1: Tehát például nekem nagyon sok rajkós beszámolt arról, hogy ő még mindig emlékszik arra, amit a Gyula bácsi tanított neki. Pedig 10 évesek voltak. Hát szóval hihetetlen. Nyilván az élmény meg az, hogy egy olyan pedagógus tanítja, aki olyan hatással van ezekre a gyerekekre, az is hozzátesz. De én azt hiszem, hogy maga a módszer is, amivel egyébként ő maga is nyilván tanult.
2: Igen, igen, igen. Így van.
1: Még a 20. század elején.
2: Így van.
1: Tehát ezek különböző módszerek.
2: Igen, nekem nyilvánvaló, hogy a későbbiek folyamán, hogyha már az ember tényleg nagyon komolyan csinálja a zenét, szóval úgy értem a komoly zenét is, vagy bármilyen zenét, én szerintem a kottolvasás nagyon-nagyon, de nagyon fontos.
1: Így van. Ki kell emelni, hogy nagyon.
2: Zenész fontos. Számára. Én magamról tudom.
1: Igen.
2: Szóval...
1: Viszont én azt gondolom, hogy aki fülből tud játszani bizonyos dolgokat, az viszont olyan képességekkel rendelkezik, amit egy, hogy mondjam, kottából, vagy szinte csak kottából tanult művésznek, vagy igen. Kottistának mondjuk így, nem biztos, hogy megvannak azok a képességek.
2: Persze, nagyon kinyílik a fül azért az ilyen tanulástól, meg az ember tényleg hall valamit, és ugye könnyebb utána levenni azt a másik embertől, mert ugye a fül jobban dolgozik, meg hozzá van szokva az ember, de hát igen, másik, ez egy más dolog.
1: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius zenekar első hegedűse, amely Mága Zoltán egyik állandó kísérő zenekara. Most pedig hallgassuk meg John Williams Schindler listájának egyik betétdalát, Szomora Pál László és Anasztázia Kosuszko előadásában.

0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba Belgiumból, és jelenleg a budapesti Primarius zenekar első hegedűse, amely Mága Zoltán egyik állandó kísérő zenekara. Most pedig folytatjuk Szomora Pál Lászlóval készült beszélgetésemet.
1: Egy picit térjünk vissza a tanulmányaidra, hiszen 9 évesen akkor beiratkoztál a zeneiskolába, méghozzá Belgiumban, hiszen te már ott születtél.
2: Igen, na most annyit kell tudni, hogy én Budapesten is jártam zeneiskolába, a Józsefvárosi zeneiskolába.
1: Ki tanított?
2: Szászné Éger Judit néni. Hát én imádtam a Judit nénit, és mai napig imádom őt, hogyha találkozunk, vagy szoktunk beszélni telefonon is. Aztán mindig kérdezgetem, hogy hogy van, meg jól van-e.
1: Aztán, egy legenda azért ebben így a szakmában, azért így van.
2: Hát,
1: meg.
2: Hát tényleg számos mai hegedűművészeket is tanított kiskorúban, például ott van ifjabb Sárközi Lajos, nagyszerű hegedűművész, meg tényleg sorolhatnám, akiket tanított. Szóval, igen, de én utána meg, miutána tanultam azt hiszem 1 vagy 2 évet ott a zeneiskolában, és utána meg kiköltöztünk Belgiumba vissza. Mert ugye én Brüsszelben születtem, Belgiumban, és akkor utána leköltöztünk Gentbe, és akkor utána apukának vagy már anyukámnak otthon vágya, és utána hazajöttünk, meg utána megint visszatott, szóval volt egy ilyen dolog, időszak, de utána 9 éves, azt hiszem, hogy jól emlékszem, 9 éves voltam, hogy kimentünk megint, és akkor mi azóta ott is maradtunk. Uh-huh. Ott is maradtam, mert utána megismerkedtem egy élő legendával, Mikhail Bezvernyivel, aki számos nagy verseny első helyezése, szóval győztese, mint például a Erzsébet verseny 76-ban megnyerte, akkor ott van a Vinyavszki verseny, szóval tényleg Montreal verseny, szóval tényleg akkoriban is a legnagyobb versenyeken ő mind megnyerte, és ott elkezdtem tanulni nála, privát növendéke voltam, mert ugye én kint Belgiumban nem jártam zeneiskolában. Ugye apu tanított, meg a tanárom, a Bezvernyi. Na most őróla annyit kell tudni, hogy tényleg egy zseniális tanár, ember, hegedűs. Tényleg olyan szíve van, hogy tényleg ezt nem lehet elmondani, csak az értheti meg, aki tényleg tőle tanult, és aki tényleg majdnem minden nap volt óránk, szóval, és ilyen egy óra nála, nem egy óra vagy fél óra, hanem 2-3-4 órás egy óra nála, szóval, és tényleg az a régi orosz iskola, amit ő tanított. És utána pedig én tőle tanultam 12 évet.
0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba Belgiumból, és jelenleg a budapesti Primarius zenekar első hegedűse, amely Mága Zoltán egyik állandó kísérő zenekara. Ezzel búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is, 22 óra 5 perctől. A viszont hallásra!
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. Amikor úgy ébred...

0: Nem csak romáknak, rólunk neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik, süss fel nap! Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A gyorsaság helyett a sikerességet tartja fontosnak a jegybank elnök az euró bevezetésénél. Lassult a lakbérárak emelkedése szeptemberre. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az euró gyors bevezetése helyett sikeres bevezetésre van szükség, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály kiemelte, ha a közös európai fizetőeszköz magyarországi bevezetése gyors lesz, az ellen senki nem fog tiltakozni, de a hangsúlyt a sikeres és megfelelő csatlakozásra kell helyezni. Önmagában a bevezetéshez szükséges Maastrichti kritériumok teljesítése még nem garancia a gazdasági sikerre. Olyan csatlakozást kell tehát célul kitűzni, ahol a közös fizetőeszköz átvételével Magyarország képes lesz gazdasági fejlettségét fenntartható módon növelni. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök a visegrádi országok és Írország részvételével tartott csúcstalálkozó után Pozsonyban. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Lassult a lakbérárak emelkedése szeptemberben. Az augusztusban tapasztalható mérsékelt 0,5-0,9% közötti növekedés is csökkent. A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása szerint Budapesten továbbra is 260 ezer forint a kiadó lakások átlagos bérleti díja, ami megfelel a tavalyi nyár végi középértéknek. Elemzők szerint több tényező, például a tavaly bevezetett Otthonstart program is akadályozza a drágulást. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt héten Budapest déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. A szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. A Magyar Népdal napját ünneplik vasárnap a Néprajzi Múzeumban. Az esemény gyűjteményi kiállításán bemutatják a népdalgyűjtés kezdeteit és a korai rögzítési technikákkal, például a fonográf hengerek és a gramofon lemezek történetével is megismerkedhet a közönség. Az érdeklődők betekinthetnek mások mellett Bartók Béla, Kodály Zoltán, Lajta László és Kallur Zoltán kutatásaiba. Ősbemutatóval indítja az évadot a Kolozsvári Magyar Opera. A Fidibus Maximus Csodaiskolája című musical egy vidékről a városba került tinédzser felnőtté válásával járó gondjait és élményeit dolgozza fel 67 gyermek és egyetlen felnőtt szereplő játékában. A Kolozsvári Magyar Gyermekkórus fennállásának 10. évfordulójára írt művet jövő szombaton mutatják be. A továbbiakban a Diótörőt és a Mágnás Miskát is színpadra állítják, valamint jazz koncerttel és újévi műsorral is készülnek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Szomora Pál László, fiatal hegedűművész a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekarának első hegedűse. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Mielőtt belemegyünk még a versenyekbe, egy gondolat erejéig azért térjünk még vissza a zeneiskolai rendszerre. A zeneiskolai rendszer az Belgiumban egészen más, mint a magyar oktatás. Itthon azért a magyar zeneoktatás olyan szerencsés helyzetben van, hogy mondjuk egy növendéknek nem szükséges fizetnie csak egy minimális összeget, mondjuk 8-10 ezer forintot fél évente. Igen. Ez a zeneiskolának a díja tulajdonképpen. De ez Nyugat-Európában azért egészen másként működik. Tehát, hogyha ott mondjuk szeretne valaki beiratkozni egy zeneiskolába is, hegedülni, zongorázni szeretne, azért mélyen zsebébe kell nyúlni, és több száz eurót kell fizetni havonta.
5: Igen, én is hallottam már erről, hogy azért a Nyugat-Európában picit másabb, de viszont Szóval egy évre azt hiszem, nem is tudom, mert ugye nem jártam soha a zeneiskolába, viszont tanítottam már, de a szülőknek így, ahogy mondod, zsebükbe kell nyúlni, ha gazdagok, ha szegények, és az a 200-300-400 euró ki kell fizetni egy évre.
4: És hogy gondolod, ez motiváló lehet egy növendéknek, vagy akár a szülőnek, hogy többet gyakoroljon mondjuk, mint akár a magyar zeneoktatásban? Van ilyen fajta tapasztalatod, hogy össze tudnád ezt hasonlítani?
5: Hát tapasztalatom van benne, mert ugye tanítottam már számos zeneiskolában is Belgiumban, de viszont különbséget nem tudok tenni, mert Magyarországon még nem tanítottam zeneiskolába, de én szerintem csak annyi a különbség, hogy ott többet kell fizetni. Nyilvánvaló mindenhol más az oktatás, picit mindenhol, Amerikában, itthon, Magyarországon, vagy Ausztriában is más. Szóval mindenhol egy picit különbözik az ilyen metódus, meg az is, hogy ahogy a gyerekek tanulnak a zenéiskolában.
4: Én Münchenben tanítottam néhány hónapot, és egy privát zeneiskolában, és megmondom őszintén, nem éreztem azt a fajta erőt, hogyha akár több száz eurót is kell fizetnie egy növendéknek, illetve a szüleinek. Igen. Az oktatásért, nem biztos, hogy többet gyakorol, vagy jobban felkészül az órákra, mint akár itthon, amikor nem feltétlenül kell fizetniük a növendékeknek. Úgyhogy nem biztos, hogy ez ebből a szempontból előnyös, viszont az elvárás az lehet, hogy más a tanárral szemben. Hogyha én fizetek, akkor szeretném, hogyha mindent megkapna a gyerek, pontos kezdés, pontos vége, sőt...
5: Igen, még az ott van, ez tényleg így van.
4: Tehát mások az elvárások.
5: Mások az elvárások is, meg én azt vettem észre, hogy azért Belgiumban azért a 60-70% sajnos nem elég komolyan veszik ezt az egészet. Szóval a szülők befizetnek, mit tudom én, 200-300 eurót, sokszor még 500-at is egy évre, hogyha magán zeneiskola, akkor nyilván többet is kell fizetni, de én azt vettem észre, hogy nem igazán komolyan veszik akkor sem, hogyha ennyit fizetnek.
4: Tehát nem is biztos egyébként, hogy az a cél egy növendéknél, hogy hegedű művész legyen, zongora művész legyen. Tehát nekünk, én azt gondolom, hogy a feladatunk az az, hogy a gyereket képezzük, átadjuk a tudásunkat, fejlesszük a gondolkodását. Igen. És átadjuk egy olyan értékrendszert, ami az európai kultúrában gyökerezik. Tehát igen, szerintem ez a legfontosabb, és természetesen nekünk a másik nagy feladatunk, hogy a közönséget kineveljük. Hiszen te is egy koncertező művész vagy, és hogyha szeretnénk, hogy a későbbiekben hallgassanak téged is fiatalok, akkor nekünk ahhoz ilyen irányú cselekedetre is szükségünk van, hogy a fiatalokat tanítanunk kell.
5: Hát muszáj tovább vinni, az igaz. Igaz, és elmondok még egy nagy dologot, hogy ugye mivel, hogy tanítottam kint sokat, ugyanúgy privátban is, meg zeneiskolákban is, így mi is rengeteget tudunk tanulni, szóval mint hegedűs, koncerthegedűs, vagy akármi az ember, mi is rengeteget tanulunk azzal, hogy ugye tanítunk. Én azt vettem észre.
4: Tudatosabban játszol esetleg ezáltal, vagy
5: igen,
4: másként
5: is
4: nézel akkor mondjuk akár egy zenei gondolatra? Mondjuk,
5: igen.
4: Mondjuk ha például egy egyszerű hangtárról beszélek.
5: Így van. Szóval olyan dolgokra rájön az ember, amikre egyébként nem jönne rá. Szóval ameddig ugye...
4: Mert természetes.
5: Igen. Szóval játszunk az egyik koncertről a másikra, és ugye picit olyan normálissá válik, hogy azt mi játszuk, azt a darabot vagy művet, és na most én azt vettem észre, hogy az egyik növendékem tanulta a Sosztakovics duókból, ugye az két hegedűre van és egy zongorával, és a első partot tanulta, és én is játszottam az egyik koncerttel a hegedűművész barátommal, Vilmos Csikossal, Csikos Filivel, és hát többször is játszottuk már. Megmondom őszintén, hogy olyan dolgokra jöttem rá, amit egyébként nem csináltam volna meg. De mivel, hogy tanítottam azt a darabot, így rájöttem arra a dologra, amit eddig nem vettem észre. Szóval ez ilyen dolog, igen.
4: Most térjünk vissza egy picit a te tanulmányaidra, hiszen akkor a zeneiskolai tanulmányaidat tulajdonképpen akkor privát folytattad. A középiskolai tanulmányaidat, azokat hogyan végezted, miként?
5: Hát igazság szerint én ugye Belgiumban folytattam a tanulmányomat, és én utána én fodrászként tanultam. Azt hiszem, hogy 14 éves koromig, 12-től csak 2 évet tanultam, de utána én elmentem magántanulóként, hogy ugye több időm legyen a gyakorlásra, versenyekre, koncertekre.
3: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a budapesti Primarius zenekar első hegedűse. Most Frank szonátájának első tételét fogjuk meghallgatni Szomora Pál és Anasztázia Kosuszko előadásában.

0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba Belgiumból, és jelenleg a budapesti Primarius zenekar első hegedűse. Most pedig folytatjuk Szomora Pál Lászlóval készült beszélgetésemet.
1: Mire tanított téged ez a két év, amíg fodrászatot tanultál? Szerettél volna fodrász lenni, vagy úgy gondoltad, hogy szükség van valamilyen szakmára a hegedűn kívül, hiszen hogyha a zenében éli az ember az életét, akkor abból valahogy nehezen lát ki. Ez egy olyan, mint egy kis doboz, mint amikor be vagyunk zárva, és nem láttunk ki a dobozból, és nem láttunk túl ezen a dobozon.
2: Na most én nekem annyi volt, ugye én nekem a nagymamám fodrász.
1: Így van.
2: Szóval én nekem, és a nagybátyám is fodrász, ugye a unokatestvére. És azért egy picit benne van úgy maga a családban ez a hajnyírás, meg vágás. És nekem olyan irány is volt az iskolába. Uh-huh. Szóval választhattam egy pár dolog közül, és akkor nekem megtetszett, és akkor mondom, hát ki, miért ne kipróbálom.
1: Tehát ez is egy családi örökség.
2: Ez is, igen, amúgy, igen.
1: És azt gondoltad, hogy majd letérít a hegedű, vagy a zene útjáról, vagy ez még jobban megerősített téged abban, hogy akkor mit szeretnél?
2: Hát igen, szóval ugye annyi volt, ugye ez nem egy kimondottan fodrász iskola volt, csak volt olyan szak az iskolában, szóval ugyanúgy volt matek, meg mit tudom én, flamand nyelv, meg minden, ami egy ugye középiskolában van. Na most ugye ott annyit kell tudni, hogy ott úgy van az iskola, hogy reggel 8:30-tól oktatás van este 16:30-ig. Szóval ott tényleg kemény az iskola, és meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy nem igen volt úgy időm már, akkor ugye az ember már nem úgy tanul, igen, nem úgy teljesít.
1: Igen, hiszen hogyha az embernek olyan tervei vannak, hogy hegedűművész akar lenni,
2: igen,
1: akkor abba sok energiát bele kell
2: így
1: tenni.
2: Van. Abba az időben én rengeteget versenyeztem, és koncerteztem. És úgy tudtam megoldani, hogy végeztem ugye 16:30-kor. Kijöttem az iskolából, hazamentem, ettem, megírtam a leckémet, vagy először gyakoroltam, mert gyakorolom egy 3-4 óra hosszát. Utána volt már ugye éjfél majdnem, utána megírtam még a leckét, vagy tanultam a következő órára, az iskolára, és ez így ment évekig.
1: Na jó, de ez hosszú távon ez nem működik, hogy az ember 8 órát az iskolában tölt, tanul,
2: így van,
1: utána még szeretne gyakorolni még nem tudom néhány órát, és aztán még leckeírás, igen, és akkor ezért döntöttél végül is úgy, hogy akkor hát inkább a magántanulás felé veszed az irányt?
2: Is, és nekem volt olyan időszakom is, hogy én nekem egy napon kétszer volt hegedű órám. Szóval úgy volt, hogy reggel 5:00-kor keltem, 6:00-kor ott volt a Bezvernyi, a hegedű tanárom, vagy 17:30, igen, nálunk, ő jött mindig hozzánk, és, vagy 17:30-ra, nem is tudom már, és egész, ameddig nem kellett elkészülnöm az iskolába, ő tanított engem. És jó, ez nem ment hosszabb ideig, de volt egy ilyen szakasz is, mert készültem a Krumió versenyre, és csak 2,5 hónap volt. Uh-huh. Elmentem az iskolába, hegedű óra után reggel, azt sem tudtam, hogy hol vagyok. Hazaértem, megint hegedű óra, ott volt már, mire én hazaértem. Kávézott, evett, minden. Aztán...
1: Hát akkor egy családi barát volt.
2: Így van, amint a második apám lenne, szóval tényleg óriási dolgokat nyújtott nekem. Na most, és annyit kell tudni, hogy mire hazértem az iskolából, ő már ott volt sokszor. És már úgy várt, hogy cigi a szájába, és akkor nyomta a dolgokat, meg minden. És akkor, mit tudom én, 6:00-tól tanultunk, meg én 8:00-ig, vagy 9:00-ig. És ez így ment, ameddig nem kezdődött a verseny. Szóval egy durva 2,5 hónap volt.
1: Hogyan tanított? Milyen módszerrel? Milyen trükkjei voltak? Te hogyan érzed? Hogyan
2: arról tudnék szerintem egy hétig beszélni. Vagy te lehet, hogy több évig.
1: Igen.
2: Szóval, hát trükk az rengeteg volt neki. Szóval olyan felfoghatatlanul ismeri a zenét, meg maga a hegedülést is, hogy káprázatos. Egyszerűen egy hegedű óra, nem egy hegedű óra, hanem egy koncert, szóval az ember tényleg elkezd nála tanulni, és ő nagyon beleéli magát, szóval ő mutatja is, beszél rengeteget, beszél az óra közben is, hegedül is. Szóval tényleg, ha kell, akkor újról is tanítja az embert, és ugrál is, hogy megértsd azt, amit ő akar hallani, vagy hogy eljátszam úgy, ahogy ő akarja. Tényleg nagyon, de nagyon jó ember is, meg nagyon jó hegedű tanár is. És én csak annyit tudok mondani, hogy egy zseni.
1: 12 évig tanultál nála, és számos versenyen voltál. Melyek voltak azok a versenyek, amikre a legszívesebben emlékszel vissza, illetve a legjelentősebbek voltak?
2: Hát, amire úgy visszagondolok, az a, ugye egy kisgyereknek 8 éves voltam, az első verseny, ugye? Azt hiszem, hogy 5. Radós Dezső verseny volt akkor.
1: De ez még a 104 időszaka, ugye?
2: Igen, akkor tanultam még a 104-nél, és akkor én ott első helyezést értem el. Kiemelt arany.
1: Minősítést kaptam?
2: Igen, minősítést kaptam. Utána még volt egy pár verseny Belgiumban, Hollandiában, meg tényleg egy pár helyen, de amire még a legbüszkébb vagyok a versenyeim közül, az a Arthur Grumio hegedű verseny. Mert ott tényleg azért magas volt a léc nagyon. Dolog volt olyan is, hogy a Horowitz unokája, meg ilyesmi, szóval voltak kínaiak, ázsiaiak, szóval tényleg annyi jó volt, és ilyen 5-6 évesek úgy egedültek, hogy hát nem hiszed el. Szóval egyszerűen hihetetlen, amit le tudnak egedülni. És megmondom őszintén, hogy nem én voltam a legjobb ott a megedő versenyen, mert tényleg voltak jók. És én arra vagyok a legbüszkébb, hogy ott első helyezést értem el, és plusz még nem neveztek ki a D kategóriában sem első helyezést, mert azt mondta a zsűri, hogy ameddig egy 14 éves gyerek jobban hegedül, mint egy felnőtt, addig nem lehet ott győztes. Szóval mind a két kategóriát így megnyertem. És ugye van az Erzsébet verseny is, és a Grumio verseny az a fiatal Elizabeth verseny, szóval úgy mondják, úgy, hogy fiataloknak, olyan tudásúaknak, de én nagyon büszke vagyok arra, szóval ez a két verseny, ugye az első verseny meg ez.
0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius zenekar első hegedűse. Most César Franck hegedű szonátájának befejező 4. tételét fogjuk meghallgatni Szomora Pál és Anasztázia Kosuszko előadásában.

0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba Belgiumból, és jelenleg a budapesti Primarius zenekar első hegedűse. Most pedig folytatjuk Szomora Pál Lászlóval készült beszélgetésemet.
1: Mit gondolsz, fontos egy művész életében az, hogy versenyekre járjon? A versenyzés szükséges manapság? Hozzád valamit a művészetünkhöz?
2: Én megmondom őszintén, hogy nem a kedvenc dolgom versenyezni, mert én úgy vagyok vele, hogy az nem zenélés. Ott tényleg az ember versenyezik, és tényleg az azért versenyezik, hogy megnyerje azt a zenélést. Én nagyon ellene vagyok ennek a szegész dolognak. Nyilvánvaló ad a zenész életéhez valamit, de valamikor nem. Valamikor tényleg valaki megnyer, mit tudom én, 60 versenyt, és nem tud érvényesülni egyszerűen. Mert nincs szerencséje, nem jókor van jó helyen. Szóval én szerintem ez a szerencsén is múlik. Nem csak az, hogy tényleg valaki versenyzik, meg mit tudom én. Nekem van pár verseny első helyezésem, azt hiszem, hogy 9 vagy 10, de úgy nagyon nagy dolgot egyik sem nyújtott. Úgyhogy én az én szemszögömből úgy látom, hogy nem a legfontosabb.
1: Én pedagógiai szempontból tartom egyébként jelentősnek, tehát hogyha van egy diák, akit mondjuk motivál az, hogy tegyük föl, nem tudom, május 5-ére fel kell készülnie egy versenyre, akkor azért mindent megtesz, hogy május 5-én tökéletes legyen. Hát legalábbis jobb esetben. Tehát, hogy végül is van egyfajta motivációs célja ezeknek a versenyeknek.
2: Van, nyilvánvaló van motiváció, meg persze, így van, fontos is, nem azt mondom, hogy nem fontos, de a zene nem erről szól.
1: Valóban, ez kétségtelen.
2: Hogy
1: ez inkább a pedagógiai része
2: a
1: dolognak.
2: Igen, szóval ez tényleg arra jó, hogy az ember meglássa, hogy hol tart, vagy hogy tényleg tud-e nyerni a tanuló.
1: Vagy hogy összehasonlítsa mondjuk másokkal a saját tudását?
2: Igen. Nyilvánvaló ez is benne van az egészben, de én nekem a zene nem erről szól, hogy valaki most tényleg versenyzik. Nyilvánvaló fontos, mert sose lehet tudni, hogy ki van ott, még akkor is, hogyha nem nyer az illető. De nekem nem ez a legfontosabb. Nekem az a legfontosabb, hogy tényleg aki kint áll a színpadon, hogy élvezze a muzsikát.
0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba Belgiumból, és jelenleg a budapesti Primarius zenekar első hegedűse. Ezzel búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is, 22 óra 5 perctől. A viszonthallásra!
3: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon.
3: Rádiódik.
4: Rólunk.
3: Neked.
4: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: nem kell, mindenkit minden.
1: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Dick. Süss fel nap.
2: Minden hétköznap 9-től délig.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
3: Megduplázza az alap és az innovatív kutatásokra fordított források összegét a kormány. Újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét a pénzügyminiszter szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megduplázza az alap és az innovatív kutatásokra fordított források összegét a kormány, jelentette be egy szegedi szakmai eseményen a tudománypolitikai és innovációs államtitkár. Horváth Péter hangsúlyozta, 3 év alatt 103 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal által kezelt alapot. Hozzátette, a jelenlegi 40 milliárdról 70 milliárd forintra növelik a Nemzeti Kutatási Kiválósági Program alapkutatásokat támogató forrásait is, amivel jelentősen több tudományos karrier válik finanszírozhatóvá. Újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét, erről beszélt a pénzügyminiszter a 64. közgazdász vándorgyűlésen Egerben. Kármán András hangsúlyozta, a költségvetési kiigazításra van szükség, és a növekedés megtartásához az állam működésén kell faragni, de ez nem terjedhet ki az oktatásra és az egészségügyre. A Magyar Nemzeti Bank elnöke Varga Mihály pedig azt hangsúlyozta, az euró magyarországi bevezetésénél a gyors helyett a sikeres és megfelelő csatlakozásra kell a hangsúlyt helyezni. Nem kérte fel közös szakértőnek a Transparency International Magyarországot a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. A testület a GKI gazdaságkutató ZRT felkérését sem támogatta. A bizottság döntött arról, hogy meghallgatják a jegybanktörvény 2016-os módosításának előterjesztőjét, Bánki Eriket, a Fidesz volt képviselőjét, és beidézik Kósa Lajost, a Fidesz korábbi frakcióvezetőjét is. Határozatlan időre beszüntették a munkát a székesfehérvári Hanon Systems Kft. Dolgozói, miután a dél-koreai vállalat vezetése továbbra sem reagálta a munkavállalók követeléseire. A dolgozók egységesen 10%-os béremelést szeretnének elérni. A Vasas Szakszervezeti Szövetség közleménye szerint továbbra is azt követelik, hogy a cég vizsgálja felül a bérekre vonatkozó álláspontját, és végre érdemi tárgyalások kezdődjenek. Jövő héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. Kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Véget ért a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzés sorozata. Fagydaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódott a hatóság, és az esetek 16%-ában talált kifogásolni valót. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Dickben.
4: Roma Szalon.
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. Szomora Pál László, fiatal hegedűművész a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius Szimfonikus zenekarának első hegedűse. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
6: Térjünk rá egy picit most az egyetemi tanulmányaidra, hiszen elvégeztél egy bachelor szakot a Genti Zeneakadémián.
7: Igen, én akkor 16 éves voltam, amikor bekerültem a Genti Akadémiára.
6: Ahol egyébként nem mellesleg édesapád is tanult.
7: Igen, ő is ott végzett. Igen. És azt kell, hogy mondjam, hogy nagy tanulság volt, mert ugye mindenki, ott már mindenki felnőtt.
6: Így van.
7: 18 pluszasok, és ugye én meg 16 évesen bekerültem, ugye mindenki idősebb volt tőlem, mindenki nagyobb volt, ugye én nagyon kicsi voltam akkor is, és de megmondom őszintén, hogy jó dolog volt, sokat tanultam is. A másik meg az, hogy azért nagy boldogságom számomra, hogy, hogy azért 19 évesen végezhettem a bachelor diplomámmal Hegedűből, hogy fiatalon megszerezhettem.
6: Tervezted, hogy esetleg tovább folytatod a tanulmányaidat? Vagy mivel akkor már rengeteget koncerteztél, valójában úgy érezted, hogy nem volt rá szükséged?
7: Igen, szóval akkori időszakban azért voltak a versenyek, a kamarazenei versenyek Hollandiában. Aztán én úgy voltam az egésszel, hogy, hogy már minek? Meg ott vannak a koncertek, senki nem fogja megkérdezni a koncert közepén, van papírod?
6: Ez kétségtelen.
7: Szóval érted, de viszont hát visszagondolva lehet, hogy jobb lett volna megcsinálni, úgy ugye több kapu kinyílik az ember számára, de még semmi nem késő.
6: Még nagyon fiatal vagy, így van. Még van erre lehetőség.
7: Igen.
6: Viszont, ahogy említettem, rengeteget koncerteztél már, sokat turnéztál ebben az időszakban. Igen. Merre jártál?
7: Hát, én rengeteget játszottam Hollandiában, ilyen kamarai zenei versenyeken léptem fel, meg részt is vettem rajtuk, meg ami elmondok egy nagyon, nagyon szép emléket, ami tényleg számomra nagyon fontos, az a Cannes Fesztivál, amit...
6: A filmfesztivál?
7: Nem, a zenei fesztivál. Ugye van a filmfesztivál, és másnap megkezdődik a zenei fesztivál. Uh-huh. És én nyitottam meg 2018-ban. Ott a tanárommal is játszottam egy egész recitál koncertet. Játszottunk duókat, játszottunk rengeteg mindent. Én nekem az egy nagyon kedves emlék, mert azért egy olyan sztárok is voltak ott, akik tényleg, például a Sting, uh-huh. Tényleg a legnagyobb sztárok voltak ott. Aztán úgy volt, hogy én játszottam meg a tanárom, és akkor másnap meg a Sting lépett fel. Szóval jó
6: nagy
7: volt.
6: Dolog, igen.
7: Szép volt, meg ugye kisgyerek voltam, ilyen helyre el tudtam jutni. Aztán játszottunk a Sanremo-i szimfonikusokkal is előző nap.
6: Alapvetően azért szólistaként ismerünk téged. Tervezed egyébként, hogy a jövőben többet kamarazenélsz, vagy esetleg zenekarban is szeretnél nagyobb szerepet vállalni? Mondjuk Mága Zoltán zenekarán kívül is? Klasszikus, szimfonikus zenekarban?
7: Hát, megmondom őszintén, hogy az egy teljes más szakma. Én szerintem.
6: Uh-huh.
7: Én úgy gondolom, hogy az egy, hát, hogy is mondjam, én még sose próbáltam ki nyilvánvaló ilyen dologban magam, hogy egy rendes szimfonikus zenekar, vagy egy opera, vagy valahol, de nem szívesen csinálnám. Uh-huh. De viszont Mága Zoltán zenekarában lenni, én számomra meg egy megtiszteltetés, és azért is vállaltam el, és hát jöttem a zenekarban, mert mindig is ugye, ki akartam próbálni magam egy ilyen dologban. Ugye eddig mindig szólista voltam, meg ugye szólóztam rengeteget, de én nagyon jól érzem magam a zenekarban. Jó a társaság is, jók a művészek is, akikkel együtt dolgozom. De viszont én csináltam egy zenekart most ebben az évben. A legtöbb ember Ausztriában él. Öten vagyunk a zenekarban. Aztán később lehet, hogy bővítem majd, de egy olyan formációt szerettem volna csinálni, hogy amit az emberek szeretnek, és nem unalmas nekik. Szóval a programot is úgy állítottuk össze a zenekarra, hogy ne legyen unalmas a nézők szempontjából sem. Szóval játszunk Vecsei Valszrisztet, Brahms 5. magyar táncát, 1-es, 17-est. Uh-huh. Tényleg olyan átdolgozásokat csinálunk, amik szerintem be fognak jönni az embereknek. Uh-huh. És ott én leszek a... Ugye mindenki szólista maga a zenekarba, de én szeretném vinni az egész zenekart.
6: Szeretnétek esetleg a műfajokat egy picit vegyíteni? Mondjuk a klasszikust egy picit populárisabb feldolgozással? Vagy milyen terveitek vannak esetleg ebben a tekintetben?
7: Hát vannak tervek, de mivel hogy új a zenekar, még úgy, uh-huh. úgy még ugye azért nézegetjük a dolgokat, hogy mi illik, mi nem illik. Azért az se jó szerintem, hogyha minden keverve van. Uh-huh. Szóval tényleg már én azt nem szeretem. De viszont szeretném ugyanúgy játszani a márciusi órát a Dinikutól. Uh-huh. Szóval ilyen dolgokat persze, de viszont egy klasszikusosabb verzióban. De sok munka van még. Uh-huh. Sok munka áll mögöttünk.
5: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius zenekar első hegedűse. A következő percekben César Franck szonátájának egy részletét fogjuk meghallgatni. Szomora Pál és Anasztázia Kosuszko előadásában.

0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius zenekar első hegedűse. Most pedig folytatjuk Szomora Pál Lászlóval készült beszélgetésemet.
1: A tanítás is egyre nagyobb szerepet kap az életedben. Most éppen, ha jól tudom, akkor magánnövendégeket is vállalsz.
2: Így van, vállalok magánnövendégeket. Van benne tapasztalatom is, azért is kezdtem már ezt az egészet, mert én Belgiumban tanítottam már három zeneiskolában is, aztán vannak privát növendékeim is, aztán úgy voltam vele, hogy miért ne csinálnám, mert az ember, amit mondtunk az előbb, hogy ugyanúgy tanul a növendékkel együtt a tanár.
1: Így van.
2: Úgyhogy számomra ez egy nagyon fontos dolog.
1: Hol látod magad 5-10 év múlva? Milyen terveid vannak?
2: Hát, nagyon nyitott vagyok amúgy mindenre. Szóval van egy pár dolog, amire nem, de nyilván nem kizárt dolog az, hogy majd esetleg megpróbálom egy nagy zenekarban egy jó pozíciót betölteni, de ha lehetséges, akkor ugyanúgy maradnék a Mága Zoltán zenekarában, ugye nyilván, meg ugye a zenekaromat szeretném tovább csinálni, mert én látok benne jövőt tényleg. Szóval én ugyanúgy majd szeretnék azért egy komolyabb versenyt megpróbálni majd. Például van az Erzsébet verseny, lehet, hogy majd megpróbálom. Az ilyen komoly felkészülés.
1: Tehát azért a versenyzés sem fog háttérbe szorulni.
2: Nem fog nyilván egy-két nagyobb versenyt majd lehet, hogy megpróbálok. Lehet, nem biztos. De nem kizárt ezek a dolgok.
1: Egy személyesebb kérdés. Néhány hónappal ezelőtt jöttél haza. Miért döntöttél úgy, hogy végül is visszaköltözöl Budapestre Belgiumból?
2: Hát elsősorban én ugye imádom Magyarországot, Budapestet is. Én szeretek itthon lenni, mert akkor mindig jöttünk amúgy vakációzni nagymamám, mind a két nagymamám, nagypapám itthon él. És nyilván én imádom Pestet és Budapestet. Na most a második ok meg az, hogy ugye a zenekarba bekerültem a Mága Zoltánhoz. És én nagyon szeretem maga az itthon létet, a feelinget, Magyarországot szeretem. És azt kell tudni, hogy azért én Belgiumban sokat koncerteztem meg, de viszont a Covid után hát picit nehezen akart beindulni. Aztán csináltam ezt-azt, úgy értem, hogy maga próbálkoztam zenei dolgokkal is, de nem olyan akart sikerülni semmi, aztán utána kaptam ezt a lehetőséget, aztán én jöttem is egyből.
1: Hogy érzed, mi a különbség Belgium és Magyarország között? Milyen kulturális különbségeket érzel? Milyenek az emberek? Milyen a közönség?
2: Megmondom őszintén, hogy nagyon sok különbség van. Mert nyilván régen azért Belgiumban rengeteg cigányzene volt. Ugye Brüsszelben, Liège, szóval tényleg tele volt. Még magyar étterem is volt. Minden. Na most, ugye ezek a dolgok megszűntek. Sajnos. Az öregek kihaltak sajnos. És már kint nem nagyon kell a élő zene. Se kávézókban nem hallasz már. Hát mindegyik felteszi a YouTube-ot, vagy a Spotify-t, vagy az iTunes-t, és azt nyomják. Sajnos. És azért Magyarországon azért maradt meg azért a kultúrából. Én úgy veszem észre azért Magyarországnak ezt kell is csinálnia, mert hozzá tartozik a kultúrához cigányzene. Ezért is jöttem haza amúgy Budapestre visszaélni, mert én nekem nagyon elegem volt Belgiumból is, mert nem történt semmi. Szóval mindenki elment onnan is. Ugye lakatosobbiék is ott voltak, ott laktak. Szóval számos meged művész is elköltözött onnan, mert nincs már úgy élet, zenei élet ott.
1: Érdekes. Ez a Covidnak a hatása, vagy ez már előtte elkezdődött?
2: Hát, azért a Covid nagy lapáttal rátett erre az egészre, de úgy vélem, hogy már ez az előtt is jóval elkezdődött, ez a zenei írtás, úgy mondom.
0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius zenekar első hegedűse. A következő percekben César Franck szonátájának egy részletét fogjuk meghallgatni. Szomora Pál és Anasztázia Kosuszko előadásában.

0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba Belgiumból, és jelenleg a budapesti Primarius zenekar első hegedűse. Most pedig folytatjuk Szomora Pál Lászlóval készült beszélgetésemet.
1: Hogy látod a klasszikus zene, illetve hát a cigány zene jövőjét úgy általában?
2: Hát ez egy érdekes kérdés, megmondom őszintén, mert úgy gondolom, hogy nyilvánvaló, ezt te is látod, hogy meg mindenki látja, hogy már nem úgy van, mint régen. Több hely bezárt, nem funkcionál, szóval. És én azokat az embereket sajnálom, akik ezt megtanulják, és gyakorolják órákig, évekig.
1: Mint és ahogy ugye te ezt, is. Mint ahogy
2: így,
1: te
2: van.
1: Is, így van. Éveket, és ugye,
2: évtizedeket beleöltenek abba, hogy ugye bekezdjenek egy étterembe, vagy akárhova. És sajnos, hogy ezt kell mondani, hogy rengeteg hely már nem létezik, ahol meg tudják mutatni a tudásukat. Sajnos. Én nekem ez a véleményem.
1: És változni fog ez?
2: Hát remélem. Remélem. Azért sok olyan kollégám van, meg barátom is, akik cigányzenészek, és hát nem könnyű.
1: És a klasszikus zene tekintetében mi lesz a jövő? Hiszen a mi felelősségünk például, hogy neveljük a fiatal generációt. De hogy érzed, a fiatalok érdeklődnek egyáltalán a klasszikus zene iránt?
2: Én szerintem igen. Én szerintem a klasszikus azért az mindig megmarad. Szóval az egy, szerintem ez, az egy középpont. Az ugye mindig, mindenki azzal kezd, ugye klasszikus zenész. Mindenki először, de az, hogy most utána átváltanak jazzzenész, vagy rock, vagy metal, vagy cigányzene, az teljesen mindegy, de én szerintem azért a klasszikus zene az mindig élni fog. Ugyanúgy a cigányzene is, csak azért a klasszikus pályának lehet, hogy picit több esélye van.
1: A beszélgetésünk elején mutattam neked egy projektet.
2: Igen.
1: Méghozzá egy AI-os projektet, hiszen a végén azért elmondtam, igen, hogy tulajdonképpen azok a dalok, amiket én mutattam neked, ezek mind AI-jal készültek, mesterséges intelligenciával. Méghozzá úgy, hogy a ChatGPT megírta a szöveget, és a Suno pedig még egy korábbi verzió, a 4-es vagy a 4.5-ös, tehát ez még a tavalyi modell, mondjuk úgy, ez pedig létrehozta a zenét hozzá. Mi a véleményed erről? Neked ez hogy tetszett, ez a projekt, amikor először meghallottad?
2: Nézd, én nekem tetszett maga az egész, szóval jól hangzik meg minden, de megmondom őszintén, hogy ez egy nagy csalódás egy zenész számára az, hogy ezek a dolgok léteznek egyáltalán, hogy tudsz generálni egy komputerrel egy zenét, amit nem, igazából nem te csinálsz.
1: Én nyomtam meg a gombot.
2: Te nyomtad meg a gombot, igen.
1: És habár a promptot is én készítem hozzá,
2: igen,
1: ilyenkor,
2: bocsánat.
1: Tehát, hogy akkor be kell írni tulajdonképpen, hogy milyen műfajt szeretnék, esetleg részletezhetem is, de nem muszáj. Tehát tulajdonképpen semmiféle zenei háttér nem kell hozzá.
2: Igen. De hatalmas
1: ez egyébként
2: dolog.
1: Engem is elszomorít.
2: Ez egy
1: és
2: hatalmas
1: mondjuk,
2: dolog.
1: Két perc alatt az ember generál egy 4-5 perces számot. Sőt, kettőt is.
2: Ez számomra ez egy felfoghatatlan dolog.
1: Aha,
2: igen, igazság igen. Szerint, mert azért kürizünk, azért tanulunk, azért tényleg hosszú éveket azért tanulunk le. Tényleg egy zenész mindig tanul. Szóval élete végig tanulunk, nem?
1: Persze,
2: szóval
1: ez
2: így van. Ez így van. Ha cigányzenész, ha rockzenész, teljesen mindegy. Igen. Mindig van új dolog, amit meg kell tanulni. De viszont én szerintem egy 20-30 év múlva, remélem, hogy nem lesz igazam, de lehet, hogy átveszi ez az egész mesterséges intelligencia az egészet. Remélem, hogy nem jön be a szavam, de mert akkor nekünk semmi esélyünk sem lesz semmibe. És ez egy szomorú dolog, szóval akik tényleg évekig gürisztek, meg évekig tanultak, azoknak borzalmas egy dolog ez. Hát több hely bezárt azért, mert ugye, hát ez megy. És ezt megkérdezem magamtól, hogy jó ez? Szóval kell ez? Minek ez? Vagy mennyivel? Az emberek is jobban szeretik az élő zenét. Én azt vettem észre.
1: Így van.
2: Élvezik. Még mai napig, és mindig is fogják. Maga ilyen az emberiség, szerintem. De sajnos, hogy ezt kell mondjam, pénzileg, meg lehet, hogy nem éri meg nekik már.
1: Viszont a mi felelősségünk, akár tanárként, akár művészként, hogy neveljük a közönséget, átadjuk az értékeket, a kulturális értékeket, a közös európai gyökereinket, hiszen én azt gondolom, hogy a klasszikus zene és egyébként a cigány zene is egy közös európai érték, igen, amit ápolnunk és őriznünk
2: kell. Így van.
1: Ez a mi felelősségünk is részben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nekünk ezért aktívan tennünk kell.
2: Így van, ameddig csak lehet.
1: Hát legyen így. Hol hallhatunk téged legközelebb? Ezt még nem kérdeztem meg.
2: Hát lesznek majd projektek, amiket majd a szociális média platformon fogok posztolni. Lesznek videók, képek kitéve, ahol próbálni is fogunk, meg ahol játszani is fogunk a új zenekarommal. Szóval szerintem lesznek azért dolgok, ahol lehetnek majd engem hallani, hallani, de ugyanúgy vannak régi videóim is a YouTube-on, amire lehetek szerintem büszke, de megpróbálok azért mindent megtenni, hogy új videók kerüljenek fel.
1: Én már nagyon régóta követlek téged, mondhatni évtizedek óta, hiszen azért még gyerekként is hallottalak már a videókon, úgyhogy én továbbra is követni foglak, és figyeljük akkor, hogy milyen irányba halad a szakmai fejlődésed, az életed. Sok sikert kívánunk ehhez, és akkor természetesen, ha valami olyan aktuális dolog történik, amiről érdemes beszámolni, várunk vissza sok szeretettel.
2: Nagyon szépen köszönöm, aztán remélem, hogy a közeljövőben meg együtt játszhatnánk valamikor. Megtiszteltetés lenne számomra. Köszönöm szépen.
0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primárius zenekar első hegedűse. Ezzel búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velünk holnap este is, 22 óra 5 perctől. A viszont hallásra!
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Rádió D. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió D-ben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádió D-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked. A